0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 10-én, szerdán. Lesz pénz, csak jó helyre megye. Jönnek a százmilliók a mezőgazdaságba, élelmiszeriparba, sőt az erdészetbe is, de jutnak milliók vitatott projektekre is. Akárkinek nincs jogsi. Egy törvénymódosítás értelmében csak az szerezhet autóvezetői engedélyt ezek után, akinek van alapiskolai végzettsége. És fele annyit kapnak csak. A magyar kormány jelentősen csökkentette a parlamenti képviselők alapfizetését. De így mennyi lesz az annyi? Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb csapás hullám indult az éjszaka az Amerikai Egyesült Államok és Irán között. Nincs koalíciós válság, kompromisszum keresés zajlik, jelentette ki a Smer frakció vezetője. Borult esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában, átlagosan 22 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Donald Trump, amerikai elnök tegnap közölte, hogy Irán lőtte le azt az Apache harci helikoptert, amely hétfőn zuhant le a Hormuzi szoros közelében. Az elnök közölte, a két fő személyzet túlélte az incidenst, ugyanakkor az Egyesült Államoknak reagálnia kell a történtekre. Nem sokkal éjfél előtt az amerikai hadsereg önvédelmi jellegű légicsapásokat indított Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. Iráni hírforrások robbanásokról számoltak be a Hormuzi szoros közelében fekvő területeken. A csapások, amelyek iráni légvédelmi rendszereket, radarokat és földi irányító állomásokat értek, közel 4 órával később, ma hajnalban értek véget. Donald Trump közben az ABC News riporterének elmondta, hogy erőteljes válaszcsapást kell véghez vinni reakcióban a helikoptert ért támadásra. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter reakciójában közölte, hogy Irán fegyveres erői nem hadnak válasz nélkül semmilyen támadást vagy fenyegetést, és az Egyesült Államoknak el kell hagynia a térséget, ha biztonságban akar maradni. Az iráni forradalmi gárda válaszol droncsapásokat hajtott végre amerikai katonai célpontok ellen Bahreinben és Jordániában. Bahreinben légiriadót rendeltek el, Kuwaitban pedig légvédelmi rendszereket aktiváltak. A Smer szerint nincs kormánykoalíciós válság Szlovákiában, csupán a megszokott politikai kompromisszum keresés zajlik. Ján Richter frakcióvezető pozsonyi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koalíciós pártok között alapvetően egyetértés van a kormányprogramban, a viták pedig a közös kormányzás természetes részét képezik. Hozzátette, hogy az SNS és a HLASZ frakcióiban történt belső átrendeződések után is biztosított a parlamenti többség, és a vitás kérdéseket gyakran későbbre halasztják. A Smer egyúttal az ellenzéket is bírálta. Szerintük az nem alkalmas a kormányzásra, és politikai támadásokkal próbálja gyengíteni a kabinetet. Az ellenzéki Szlovenszko mozgalom szerint azonban a kormánypárt támadása inkább a belső feszültségeket és a politikai versenytől való félelmet tükrözik. Az Európai Bizottság felszólította Albániát, hogy maradéktalanul igazítsa jogszabályait az uniós környezetvédelmi előírásokhoz, ha továbbra is célja az Európai Unióhoz való csatlakozás. A figyelmeztetés egy tervezett luxus turisztikai beruházás kapcsán érkezett, amely ellen több tiltakozás is indult az országban. A projekt egy Donald Trump amerikai elnök családjához köthető vállalathoz kapcsolódik, és egy természetvédelmi szempontból érzékeny tengerparti területet is érint. Brüsszel hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamat csak akkor haladhat előre, ha Albánia maradéktalanul betartja az uniós környezetvédelmi szabályokat. A tiranai kormány ugyanakkor kitart a beruházás mellett, és gazdasági fejlődési lehetőséget lát benne.
0: Időjárás.
2: többségében borultékbolt lesz ma jellemző az ország egész területén, sokfelé csapadék várható. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a pesztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot is mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást Kassán, a Stúr utcában, a Vrasztyiszlav utcával való kereszteződésnél, az Alpark irányába, két autó ütközött össze. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a kazak csapatot a debreceni Nagyerdei stadionban, teltház 20 ezer néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen. Bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Séfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett. A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredmény pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund állította be. Rajta kívül még Margráf Ákos és a csereként beálló kapus Pécsi Ármin debütált a magyar együttesben. Szántó Regőnek lejárt a szerződése a zsolnai csapattal, de sajtóinformáció szerint maradt Szlovákiában. A magyar szélső az élvonalban újonc Besztercebányai együttessel egyezett meg. Még egy hír a Dukla házatájáról, 2 év után visszatér Robert Polievka, aki az elmúlt idényt az MTK-nál töltötte. A 30 éves csatár 53 tétmeccsen lépett pályára a kékfehéreknél, ezeken 9 gólt szerzett. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos azután került kórházba, hogy vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos mérkőzésen a második félidő közepén rövid időre eszméletét vesztette. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Alvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként 28 mérkőzésen irányította a fővárosiak első csapatát. A távozó tréner helyébe minden bizonnyal a csapatot 2010 és 2013 között már dirigáló José Mourinho lép. Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint a portugál szakember már megérkezett Madridba, hogy mától munkába álljon a Realnál. Mourinhoért cserébe a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizetett a Benficának. Női labdarúgó világbajnoki selejtezők Magyarország Andorra 6-1 és Lettország Szlovákia 1-2. A magyarok és a szlovákok is tovább jutottak az első szakaszból, a kétfordulós playoff október elején rajtol. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyarok 31-29-re kikaptak Szerbiában, és mivel a visszavágót csak 31-30-ra nyerték meg, elveszítették a selejtező párharcot, nem jutottak ki a VB-re. Ezért a Magyar Szövetség szabadkártyát igényelt. Végül Törökország és Szaúd-Arábia indulhat szabadkártyával a világbajnokságon. A második játszmában félbeszakadt Fucsovics Márton első fordulós mérkőzése a hollandiai Hertogenbosban zajló teniszviadal nyitó felvonásában. Az első szettet ellenfele a lengyel Hubert Hurkacz nyerte 6-3-ra. A másodikban Fucsovics vezetett 2-1-re, amikor eső miatt félbeszakadt a meccs. Folytatás ma délután. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit női páros bejutott a londoni tenisztorna második fordulójába. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős viszont kikapott a nyitókörben. Győzelemmel tért vissza minden idők egyik legjobb női teniszezője, Serena Williams, aki a kanadai Victoria Emboko oldalán 2 játszmában diadalmaskodott.

6 óra 18 perc, június 10-én a kézművesség világnapján Margit és Gréta napja van. A Margit görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A Gréta a Margareta, Margaréta, Margit névnek a több nyelven önállósult becézője. A Margit görög eredetű jelentése, mint már előbb mondtuk, gyöngy. Ezen kívül még Diana, Gitta és Bács napja van, a szlovák naptár szerint pedig Margaréta és Gréta napja, akárcsak a magyarban. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 21 perc. Az evolúciót megtagadva 100 000 éve él hímek nélkül egy halfaj a mexikói vizekben. 800 éves jedzett füzet került elő egy középkori árnyékszékből, és áttörő kutatást vezetett egy pozsonyi tudós a himalájai kígyófajokról. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: A tudósokat is meglepi egy apró hal, amely már mintegy 100 000 éve fennmaradt úgy, hogy saját fajában nincsenek hímegyedek. A Mexikó és Texas vizeiben élő Poecilia formosa, vagyis az úgynevezett amazóniai molly, a legendás amazon harcosnőkről kapta a nevét. A faj különleges szaporodási módot alkalmaz, más közeli rokon halfajok hímjeit használja a petesejtek fejlődésének beindítására, de azok örökítő anyaga nem kerül be az utódokba. Az így születő ivadék mind nőstények és gyakorlatilag az anyagenetikai másolatai. A kutatók szerint a faj létezése azért figyelemre méltó, mert az evolúció elmélete alapján az ilyen genetikai keveredés nélküli populációknak idővel fel kellene halmozniuk a káros mutációkat, és ki kellene halniuk. Egy friss tanulmány azonban kimutatta, hogy az amazóniai molly génállománya két ősi halfaj örökségét hordozza, ami szokatlanul nagy genetikai változatosságot biztosít számára. Ez segíthette a fajt abban, hogy az evolúció szabályait megkerülve ilyen hosszú ideig fennmaradjon. Különleges régészeti leletre bukkantak Németországban, egy csak nem tökéletes állapotban fennmaradt, mint egy 800 éves jegyzetfüzet került elő egy középkori latrinából Paderborn városában. A viasszal bevont falapokból készült 10 oldalas füzetet egy díszes börtök rejtette. A szakemberek először egyszerű földarabnak hitték a leletet, ám a restaurálás során derült ki, hogy egy ritka középkori jegyzetfüzet lapol benne. A viasz rétegbe egykor stílusszal írtak, a kutatók pedig már több sorlat latin nyelvű szöveget azonosítottak rajta. A lelet kivételes állapotát az oxigén szegény környezetnek köszönheti. A középkori árnyékszékből számos más tárgy is előkerült, köztük kések, kerámiák, hordók és sejemszövet maradványok. A díszített börtök alapján a jegyzetfüzet tulajdonosa valószínűleg a kor tehetősebb rétegéhez tartozhatott. A szakértők most azt remélik, hogy a szöveg megfejtésével és levéltári kutatásokkal a tulajdonos személyére is fény derülhet. A restaurálás várható még egy évig tart. Új eredményre jutott a dél-ázsiai Himalája és Hindukus hegységében élő mérges kígyók vizsgálatában egy nemzetközi kutatócsoport, amelyet a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi karának kutatója Daniel Jablonski vezet. A tudósok kimutatták, hogy az 1864 óta egyetlen széles elterjedésű fajként ismert Gloideus nevű kígyócsoport valójában nem egy, hanem több egymástól elkülönült evolúciós vonalból áll. A részletes genetikai és múzeumi vizsgálatok öt különálló csoportot azonosítottak, ezek közül három eddig ismeretlen a tudomány számára. A kutatás különlegessége, hogy modern DNS elemzést ötvöztek több mint 100 éves múzeumi példányok vizsgálatával is. Ez tette lehetővé, hogy a kutatók újraértelmezzék a fajok besorolását, és feltárják a rejtett biodiverzitást. A szakértők szerint az eredmények nem csak a kígyók rendszertanát írják át, hanem rámutatnak arra is, mennyire kevéssé ismert a Himalája és a Hindukus élővilága.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 10-én szerdán. Több mint 221 millió eurót osztana szét az Agrártárca 8 új pályázati felhíváson keresztül. A pénzből mezőgazdasági termelők, élelmiszerfeldolgozók és erdészek is részesülhetnek. Beruházásokra, kapacitás bővítésre, fiatal gazdák támogatására és az erdők állapotának javítására is jutna forrás. A kérdés az, hogy ez az összeg mire lesz elég a szlovákiai agráriumban, amely évszázados asszállyal küzd, a szegmens kifizető része pedig bizalmi válsággal. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: Összesen 800 ezer eurót osz szét idén a Nagyszombat megyei fejlesztési alap 117 közhasznú projekt között. A támogatásra több mint 200 pályázat érkezett önkormányzatoktól, civil szervezetektől és non-profit intézményektől, ami rekordnak számít. Az idei kiírásban először állatmenhelyek is pályázhattak. A támogatott projektek között szerepelnek kulturális, sport és örökségvédelmi kezdeményezések, valamint közösségi fejlesztések. A legnagyobb 35 ezer euró támogatást egy pöstjényi fesztivál kapta. Forrásul többek között a Galándai Eszterházi sírhely régészeti kutatására, a nagyszombati baseball infrastruktúra fejlesztésére, egy új lelkipásztori központ építésére, valamint kerékpárutak és műemlékek felújítására is. A megye vezetése szerint a nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a programnak fontos szerepe van a helyi közösségek fejlődésében. Közel 350 ezer eurós uniós támogatást nyert a Rozsnyó önkormányzata a városi hulladékgazdálkodási szolgáltatások technikai fejlesztésére. Az új eszközök között fűnyírók, emelőkosaras jármű, teleszkópos rakodógép és konténerek is szerepelnek, amelyek egy része már munkába állt. A városvezetés szerint a beruházás jelentős megtakarítást eredményezhet, például az emelőkosár bélése eddig évente 10 ezer euróba került. Az új fűnyírók gyorsabb és hatékonyabbá teszik a zöld területek karbantartását, a számítások szerint pedig évente mintegy 30 ezer euró megtakarítást hozhatnak. Az önkormányzat célja, hogy a közterületek gondozása rövidebb idő alatt kevesebb költséggel és hatékonyabban valósuljon meg. Június 27-én kezdődik a nyári szezon a Tornaljai Tengerszem strandfürdőben, amely különlegességét a vízzel elárasztott barlangból származó természetes ásványvíz adja. A város által felújított fürdőt két éve nyitották újra, miután hosszabb ideig zárva tartott. A csaknem másfél hektáros medencét vegyszermentesen töltik fel a közel 40 méter mély vízelnyelőből érkező vízzel. A laboratóriumi vizsgálatok szerint a víz kiváló minőségű, kalciumban és magnéziumban gazdag ásványvíz, amely összetétele alapján egyes gyógyfürdőkben balneoterápiás célokra is használható. A város további fejlesztéseket is tervez, megújul a kemping, új mobilházak épülnek, és a következő szezonra egy élményelemekkel felszerelt pihenőmedence is készülhet.
0: Időjárás.
2: Többségében borult égbolt lesz ma jellemző az ország egész területén, sokfelé csapadék várható. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 30 perces a torlódást jelenleg Kisutca Újhely előtt Csaca irányából. Sebességet mérnek Rimaszombatban, a Cukrovarszkán, a Szlovnaft töltőállomásnál. Vezessenek figyelemmel. Jó utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

6 óra 39 perc. Több mint 221 millió eurós támogatási csomagot jelentett be az Agrártárca. Pénz jutnak gazdáknak, fiatal termelőknek, élelmiszerfeldolgozóknak, sőt még erdészeknek is. A bejelentés első látásra jelentős, de az ágazat közben egyszerre küzd asszállyal, drága működéssel, takarmánygondokkal és sok helyen likviditási problémákkal. Hogy ezeknek a támogatásoknak valóban fordulatot, hogy ezek a támogatások valóban fordulatot hozhatnak-e a mezőgazdaságban, vagy inkább csak részben enyhítik a sokasodó gondokat, arról Patasi Ilonával, a Szlovákia Agrárkamara elnökével beszélgetnénk. Egyelőre nem sikerült elérnünk az interjúalanyunkat, dolgozunk rajta, addig hallgassunk egy kis zenét.

0: 6 óra 41 perc. Több mint 221 millió eurós támogatási csomagot jelentett be az Agrártárca. Pénz jutna gazdáknak, fiatal termelőknek, élelmiszerfeldolgozóknak és erdészeknek is. A bejelentés első látásra jelentős, de az ágazat közben egyszerre küzd asszállyal, drága működéssel, takarmánygondokkal és sok helyen likviditási problémákkal. Hogy ezek a támogatások valóban fordulatot hozhatnak-e a mezőgazdaságban, vagy inkább csak részben enyhítik a sokasodó gondokat, arról Patas Ilonával, a Szlovákiai Agrárkamara elnökével beszélgetünk, aki, ha minden igaz, itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Na most mit lehet erről a támogatásról elmondani? Talán először nézzük a mezőgazdaságot, a gazdákat, a fiatal gazdákat, mennyire nagy, illetve valódi segítség ez számukra, és illetve mennyire csak amolyan gyengébb támogatási megnyilvánulás.
1: Igen, el kell mondani, hogy már erre a felhívásokra készülöttünk, ugyanis a Monitorbizottság véleményezte a feltételeket, így egy kicsit meglepő is volt, hogy milyen gyorsan most reagáltok a feltételeknek a kiírásához. 8 felhívás, amiből 4 érinti a közvetlen mezőgazdaságot, a 4 az erdészeti tevékenységre van. Itt el kell mondani, hogy az a beruházás, ami érinti a mezőgazdasági üzemeket, hogy a termelés beruházásnak a feltételeit a termeléshez köti, mivel már többször mondtuk azt is, hogy a Európai Unió és a szlovákiai stratégiai tervnek is a fő eleme az, hogy támogassa azt a két ágazatot, ahol Szlovákia nem önellátó, ez pedig az állattenyésztés és a speciális növénytermesztés területe. Tehát így most ezek a pályázatok, melyek ki vannak írva, tehát ez a pályázatnak a formája is, tehát meg van határozva külön az állattenyésztés, külön a speciális növénytermesztés területe, és ezen belül is, ha most konkrétan már beszélünk arról a 4 pályázatról, ami érinti a pályázatok beruházását, a termelésnek a szélesítésére és annak a hatékonyságára, mert minden 4 felhívásnál, csak a fiataloknál nem, az fontos pontozási lehetőséget, vagyis igen, ír ki, hogy a üzemnek nyereségesnek kell lenni. Tehát nem veszteséges üzemeket az Európai Unió rendeletei alapján nem támogatnak. Na most, ha konkrétan beszélünk erről, arról a pályázatról, ami a beruházásokat illeti, tehát a speciális és az állattenyésztés területén nem megyünk bele mélyen, csak eléggé az a gazdákat, és ezt véleményeztük is, nem megfelelően tudják teljesíteni azt a feltételt, hogy 10%-ot a megújuló energiáknak a kihasználására kell az összösszegből tervezni, és 15%-ot pedig mondjuk ez lehet a digitalizációra. Ez a két feltétel, ez az összes felhívásnál érvényben van, csak a fiataloknál nincs. Itt ennél a témánál is, igen, tehát van állattenyésztés keretén belül, is megvan határozó, hogy az a vállalkozás, aki csak 100 000 eurót kér, vagy aki pedig 600 euróig kér. Tehát 100 000 euró és 600 000 euróig. Tehát ez arra van, hogy igen, mivel mind a két felhívásnál itt az önrész az 60%, tehát 40%-a a támogatás és 60%-a önrész. Úgyhogy ez a legjelentősebb, tehát legnagyobb csomag erre a pályázatra van adva. No most meghatározták még azt a feltételt is, hogy minimálisan 75 pont fölöttiek tudnak pályázni, tehát aki a pontozási rendszernél 75 pont alatt van, az összes pályázatnál így van, az eleve tehát nem nyer el sikerességet. Itt azt is meg kell említeni, eredetileg 80 volt kiírva, most 75 egy kicsit enyhült, de minden érintett, aki szeretne pályázni, előtte, mielőtt a pályázatba belekezdenek, mindenképpen a pontozást figyelembe kell venni, és tényleg csak abban az esetben a ügynökségekkel, vagy pedig a pályázott írókkal foglalkozzanak, hogyha ez a feltétel teljesítve van.
0: Most ugye a tárca főként beruházásokra adna pénzt, ahogy ön is mondja, tehát kapacitásbővítés, technológia, fiatal gazdák, feldolgozás, erdészeti projekt. Ez ugye hosszabb távon nyilván nagyon fontos lehet, de amikor mondjuk a maga a kormányfő is óriási szárazságról, tejválságról beszél, akkor mennyire elégséges válasz az, hogy a beruházási pályázatokat nyitják meg. Itt amennyiben már ennyi ilyen módon felszólal maga a miniszterelnök, és akkor nem inkább valami azonnali túlélési, likviditási vagy válságkezelő segítségre lenne szükség a mezőgazdászoknak?
1: Szerkesztő úr, éppen még erre akartam rátérni, hogy tegnap délután a Dolnák-Rupai szántóföldi napok keretén belül a miniszter úr összehívott ilyen szűk bizottságot pontosan erre a három témáról. Délután 4 órától este 6 óráig ott tárgyaltunk. Itt el kell mondani, hogy nagyon nehéz, ugye állami támogatás keretén belül ott meg van határozva, hogy 3 év alatt állami támogatást egy üzem max. 60 ezer eurót kaphat. Tehát ez eleve ez a támogatás nem segítene. Na most az, ami van sém a szárosságra, aratás után, ez 2017-ben is volt, és akkor biztos maga is emlékszik rá, tehát ott meg van határozva, hogy a gazdálkodó az első, vagyis az utolsó 5 évet, amiből kiveszi a legrosszabb, legjobb évet, tehát 3 év átlagát hasonlítsa az ezévi átlaggal, és amennyiben a termés kiesése magasabb, mint 30%, akkor támogatásra, tehát igényt kaphat. Tehát ez a séma, ez élni fog, tehát ez, de voltak éppen, ugye nem úgy van, hogy növényenként ez a terméskiesés, hanem egy üzemre van rávetítve. Tehát ez az egyik, ami nem így mondanám, hogy jó ez a schéma, csak nem mindenki fogja tudni teljesíteni, hogyha nem növényekre van írva történetesen, hogy kukorica, mert legnagyobb kiesés a kukoricánál várható, de amúgy a szántóföldi növények is nagyon rosszul néznek ki. Utána még van az, hogy most a kifizető ügynökség meg fogja hirdetni így mondják, hogy visiámot, tehát ez a magyarra lefordítva, hogy az a gazdálkodó, tehát erre mindenképpen odafigyelünk, felszólítsuk őket, hogy akinek veszélyeztetve van a termelése, és főleg még a legelők is, tehát annak ezt a visiámot magasabb, hogy mondjuk természetbeni csapás, mondjuk így, igen, hogy veszélyeztetve van, legelők, ugyanúgy a növények, ez fog kelleni jelenteni a kifizető ügynökségre is, tehát ez is egy alapot fog szolgálni. Utána több felvétel, vagy lehetőség fel volt vetve, az a lehetőség is, hogy területre, tehát öntözött területre, nem öntözött területre, itt most számokban nem akarok belemenni, de ilyen 20 euró per hektár, tehát azokon az érintett területeken, amelyet a Hidrometeorológia Intézet extrém szárosságnak értékel folyamatosan, tehát itt azokra a területekre lesz ez majd érvényes. Tehát ez volt az egyik. Utána keresni a lehetőséget, hogy hogyan lehetne az üzemanyag, tehát a nafta, ahhoz hozzájárulni, tehát hogy márciustól június végéig megvásárolt üzemanyagnak a valami kompenzálása, ez volt a második lehetőség. A tejtermelőknél ott egyértelműen mindenki azt nyilatkozta, hogy ott is a konkrétan a tejtermelésre, tehát literekre, tehát akinek van olyan hatékony a termelése, tehát nem olyan termelőköt tenyésztőköt nem támogatni, akinek nem így mondanám, nem intenzív a tenyészete.
0: Egy valamit még, bocsánat, hozzunk föl mindenképpen, mert azért, ha a szlovák mezőgazdasági támogatásokról van szó, akkor ezt már a mai időben is egyszerűen nem lehet elkerülni, nem még, hogy régebben, ugye azért itt évek óta bizalmi kérdés Szlovákiában az agrártámogatások kérdése. Volt ugye a Dobitkár, úgy most pedig hát újra a PPA, mezőgazdasági kifizeti ügynökség ellenőrzési rendszer és akkreditáció körül vannak viták. Hát a kérdés, hogy ilyen háttér mellett elég egyszerűen bejelenti, hogy van 221 millió euró, azt hány programban és hogyan osztják szét. Nem kellene ezt először valahogy bizonyítani, hogy a pénz valóban tisztán és ellenőrizhetően fog eljutni majd arra illetékesekhez. Itt föl is hoz az ellenzék egy példát. És erre nem is biztos, hogy ugye ön a megfelelő alany, mert hát erdészetekről van szó. Ugye, de azt mondják, hogy az egyik felhívás az erdők egészségügyi állapotát javító intézkedésekre ad támogatást 25 millió eurós kerettel, és hogy ez az úgynevezett erdő meszezésre használható, amelyet úgy is nevez az ellenzék, hogy a közpénzek értelmetlen elköltése, mert, mint mondják, hogy ezenek nincs valódi hatása, és ellenőrizni sem lehet tulajdonképpen. Itt azért megjegyzi több tudósítás, illetve cikk, hogy a legtöbb pénzt ebben a keretben azok kapnák, akik nagy erdőterületeken gazdálkodnak, és akik a meszezéshez légi szórást használnak. Na most hát a kritikusok azt mondják, hogy a légi szórás az tényleg egy elég ellenőrizhetetlen valami. Mit gondoljon ilyenkor mondjuk az, aki elolvassa ezt a hírt, és mellé még a kritikusok megszólalását is, hogy megint van egy olyan része ezeknek a támogatásoknak, ami nehezen ellenőrizhető, és még a szakértők szerint is adott esetben mondjuk vitatott.
1: Igen, de szerkesztő, a stratégiai tervet nem ez a kormány állította össze, tehát ez most akár minket is belevéve azt mondjuk, hogy a stratégiai tervnek a létrehozásánál a mezőgazdaságból minden olyan szereplő részt vett, aki abban időben ezeket a feltételeket javasolta, véleményezte, és végül is az Európai Unió illet jóváhagyva. Tehát most erre visszamenni, erre ezzel nem szabadna foglalkozni. Jövőképpel kell foglalkozni. Az, hogy az erdészetben, igen, nem vagyok ott igen tisztában azzal, hogy hogyan, de másik oldalon az, hogy ellenőrizhető lehessen. Tehát ha meszedni kell, akkor neki azt meg kell vásárolni. Ha valaki kiszámláz, akkor ott a számla, azt meg kell fizetni. Tehát vannak azért olyan pontok, amit lehet ellenőrizni, és én szerintem tehát az erdészeti ágazat részéről is voltak véleményezések, ezzel a témával kapcsolatban is, de ha végül is, ha nem fogják kimeríteni, akkor már lesz rá indok, hogy azt a intervencióból fennmaradó összeget át lehet csoportosítani, monitorbizottság bejögerül a javaslat, át lehet csoportosítani más intervencióra. Tehát én ebben akkora nagy veszélyt nem látok. Természetesen, igen, mindig vannak olyan szereplői, közszereplői ilyen formában támogatásnak a kérelmezői között, akik keresik a kis kapukat, de nem én ezzel, tehát úgy azért nem foglalkoznék, mert vállalják a felelősséget ellenőrzések során. Igen, be kell tartani, ez igaz. És a kifizető ügynökségnek a certifikációjával kapcsolatban, tehát én csak azt tudom mondani, hogy olyan személyekkel felvettük a kapcsolatot, akik az Európai Unióba elbírálják ezeket a feltételeket. No most az, ami Szlovákiának fölróttak, természetesen ezt meg kell magyarázni. De másik oldalon a gazdáknak a támogatása, és ez a lényeg, nincs veszélyeztetve, mert az országnak akkor is ki kell nekik fizetni, hogyha az akkreditációt megvonják. Abban az esetben úgy, hogy a államnak kell, tehát ugye Szlovákia az EU-s csomaghoz 37,6%-kal még hozzájárul. Tehát akkor nem a 37%-kal kell hozzájárulni a csomaghoz, hanem az egész összeget a Szlovákiának kell kifizetni. Tehát itt persze, tehát ez a veszély. De a gazdálkodóknak ezt a témát megérezni nem szabadna. Tehát ne kerüljön erre sor, igen, de másik oldalon tehát ezzel a témával is, tehát jó téma, médiák, nem kell vele foglalkozni.
0: Több mint 221 millió eurót osztana szét az Agrártárca 8 pályázati felhíváson keresztül. A részletekről Patasi Ilonával, a Szlovákia Agrárkamara elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, szép napot!

0: A Bázis Egyesület idén is jelen lesz a budapesti ünnepi könyvhéten. Tomko Noszek Barbarát és Váji Horváth Erikát kérdezzük dedikálásokról, programokról, friss könyvekről és egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is. Kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakíróval vesszük sorra, kik lehetnek a torna fő esélyesei, kik okozhatnak meglepetést és milyen újdonságokat hoz az első 48 csapatos három országban rendezett futball VB. A Szecesszió világnapja alkalmából pedig Kunkelemen Melinda művészettörténésszel idézzük meg a stílus jellegzetességeit, pozsonyi vonatkozásait, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva a Szecesszió női alkotóit és női szereplőit. A szerdai nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 10-én szerdán Margit és Gréta napján. A jogosítvány megszerzése sokaknak az önállóság első nagy lépése, de most úgy tűnik, ez az út még hosszabb és nehezebb lehet. Az autóiskolák előtt új szabályok állnak, szigorúbb elméleti felkészítés, vizsga még a vezetés előtt, és új feltételek a jelentkezőknek. A kérdés az, hogy ettől valóban biztonságosabbak lesznek-e az utak, vagy inkább újabb terhek kerülnek egy amúgy is túlterhelt rendszerre. Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb csapás hullám indult az éjszaka az Amerikai Egyesült Államok és Irán között. A kormány kiáll Tibor Gaspar mellett, miután az ellenzék a parlamenti alelnök leváltását kezdeményezte. Borult, esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában, átlagosan 22 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy Irán lőtte le azt az Apache harci helikoptert, amely hétfőn zuhant le a Hormuzi szoros közelében. Az elnök közölte, a két fő személyzet túlélte az incidenst, ugyanakkor az Egyesült Államoknak reagálnia kell a történtekre. Nem sokkal éjfél előtt az amerikai hadsereg önvédelmi jellegű légicsapásokat indított Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. Iráni hírforrások robbanásokról számoltak be a Hormuzi szoros közelében fekvő területeken. A csapások, amelyek iráni légvédelmi rendszereket, radarokat és földi irányító állomásokat értek, közel 4 órával később, ma hajnalban értek véget. Donald Trump eközben az ABC News riporterének elmondta, hogy erőteljes válaszcsapást kell véghez vinni reakcióban a helikoptert ért támadásra. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter reakciójában azt közölte, hogy Irán fegyveres erői nem hagynak válasz nélkül semmilyen támadást vagy fenyegetést, és az Egyesült Államoknak el kell hagynia a térséget, ha biztonságban akar maradni. Az iráni forradalmi gárda válaszul dróncsapásokat hajtott végre amerikai katonai célpontok ellen Bahreinben és Jordániában. Bahreinben légiriadót rendeltek el, Kuwaitban pedig légvédelmi rendszereket aktiváltak. A Smer szerint nincs kormánykoalíciós válság Szlovákiában, csupán a megszokott politikai kompromisszum keresés zajlik. Ján Richter frakcióvezető pozsonyi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koalíciós pártok között alapvetően egyetértés van a kormányprogramban, a viták pedig a közös kormányzás természetes részét képezik. Hozzátette, hogy az SNS és a HLASZ frakcióiban történt belső átrendeződések után is biztosított a parlamenti többség, és a vitás kérdéseket gyakran későbbre halasztják. A Smer egyúttal az ellenzéket is bírálta, szerintük az nem alkalmas a kormányzásra, és politikai támadásokkal próbálja gyengíteni a kabinetet. Az ellenzéki Szlovenszko mozgalom szerint azonban a kormánypárt támadásai inkább a belső feszültségeket és a politikai versenytől való félelmet tükrözik. A kormánykoalíció és a Smer frakció támogatásáról biztosította a Tibor Gaspar parlamenti alelnököt, miután az ellenzék kezdeményezte leváltását az úgynevezett Ocsisztyec ügyben való érintettsége miatt. Ján Richter szerint az eljárás politikai indítatású és a kormánytöbbség teljes mértékben kiáll Gaspar mellett. Az érintett politikust visszautasította, hogy a közelmúltbeli törvénymódosításokkal bármilyen módon befolyásolná saját ügyét. A parlament tegnap nem tárgyalta az indítványt, mert nem fogadta el a napirendet, így az ellenzéki kezdeményezés egyelőre nem került sorra. Az ügy tovább élezi a feszültséget a koalíció és az ellenzék között.
0: Időjárás.
2: Többségében borult égbolt lesz ma jellemző az ország egész területén. Sokfelé csapadék várható, elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a beszterce-bányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot is mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán, a Peres városrész előtt az Optima irányából, korlátozott a haladás az egyik sávban, és 10 perces a tolódás. 10 perccel hosszabbodik a menetidő Pozsony elején is, a D2-esen Malacka felől, Szentvégében Pazin irányába, és Kassán a Linkován a Vaconová felé. Jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a kazak csapatot a debreceni Nagyerdei stadionban, teltház 20 ezer néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen. Bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Séfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett. A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredmény pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund állította be. Rajta kívül még Margráf Ákos és a csereként beálló kapus Pécsi Ármin debütált a magyar együttesben. Szántó Regőnek lejárt a szerződése a zsolnai csapattal, de sajtóinformáció szerint maradt Szlovákiában. A magyar szélső az élvonalban újonc Besztercebányai együttessel egyezett meg. Még egy hír a Dukla házatájáról, 2 év után visszatér Robert Polievka, aki az elmúlt idényt az MTK-nál töltötte. A 30 éves csatár 53 tétmeccsen lépett pályára a kékfehéreknél, ezeken 9 gólt szerzett. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos azután került kórházba, hogy vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos mérkőzésen a második félidő közepén rövid időre eszméletét vesztette. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Alvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként 28 mérkőzésen irányította a fővárosiak első csapatát. A távozó tréner helyébe minden bizonnyal a csapatot 2010 és 2013 között már dirigáló José Mourinho lép. Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint a portugál szakember már megérkezett Madridba, hogy mától munkába álljon a Realnál. Mourinhoért cserébe a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizetett a Benficának. Női labdarúgó világbajnoki selejtezők Magyarország Andorra 6-1 és Lettország Szlovákia 1-2. A magyarok és a szlovákok is tovább jutottak az első szakaszból. A kétfordulós playoff október elején rajtol. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyarok 31-29-re kikaptak Szerbiában, és mivel a visszavágót csak 31-30-ra nyerték meg, elveszítették a selejtező párharcot, nem jutottak ki a VB-re. Ezért a Magyar Szövetség szabadkártyát igényelt. Végül Törökország és Szaúd-Arábia indulhat szabadkártyával a világbajnokságon. A második játszmában félbeszakadt Fucsovics Márton első fordulós mérkőzése a hollandiai Hertogenbosban zajló teniszviadal nyitó felvonásában. Az első szettet ellenfele a lengyel Hubert Hurkacz nyerte 6-3-ra. A másodikban Fucsovics vezetett 2-1-re, amikor eső miatt félbeszakadt a meccs. Folytatás ma délután. A Tereza Mihalíková-Olivia Nichols szlovák-brit női páros bejutott a londoni tenisztorna második fordulójába. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős viszont kikapott a nyitókörben. Győzelemmel tért vissza minden idők egyik legjobb női teniszezője, Serena Williams, aki a kanadai Victoria Emboko oldalán 2 játszmában diadalmaskodott.

0: 7 óra 17 perc. Újabb nagy változások várnak az autóiskolákra. A parlament által elfogadott szabályok szerint a tanulóknak előbb az elméleti részt kell teljesíteniük, és sikeres elméleti vizsgát kell tenniük, csak ezután ülhetnek volán mögé a gyakorlati oktatáson. Emellett a B kategóriás jogosítványhoz már megfelelő iskolai végzettséget is igazolni kell. A cél a biztonságosabb közlekedés, de kérdés az, hogy mindez mennyivel teszi hosszabbá, drágábbá és bonyolultabbá a jogosítványszerzést. A vonal Bandóbri Marián, Dunaszerdai autóiskola tulajdonos. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok a stúdióba is önöknek és a kedves hallgatóknak is.
0: Most itt van ez ugye, hogy a jogosítványra jelentkezők sikeres teljesített elméleti vizsga nélkül nem ülhetnek volán mögé. Hát ez mennyire látja egy gyakorlatias lépésnek, vagy döntéshozatalnak ugye a parlamentben ülők részéről, illetve hát ezt érvelje meg kérem, hogy erre miért lehet szükség?
1: Én talán még visszalapoznák a múltba, körülbelül 70-es évektől, tehát a múlt századból működő rendszerrel dolgozunk, még per pillanat is, tehát miről is szólt az a rendszer, az azt jelenti, hogy elsősorban az a diák megtanulta 50%-ot abból a tananyagból, ami a teória kiképzést illeti, ahol az összesen 32 óra, most természetesen beszélünk a B csoportról, ez a leggyakoribb csoport. Tehát elvégezte a felit, utána kezdődött az a rész, amikor bejöttünk a szimulátorba, illetve a rutin és a tesztpálya, és mentünk ki a forgalomba. Sokszor megtörtént az, hogy az a diák, lehet, hogy nem volt neki ideje igen, fölkészülni a KRESZ-ből is, tehát a 8-as törvényből, illetve a hirdetményből, úgy, ahogyan azt elvártuk volna, és szimuláltuk, illetve hát helyettesítenünk kellett a kiképzést, teória kiképzést ott a gyakorlatba, és erre egyszerűen már nincs idő a gyakorlatba ebbe a sűrű forgalomba, tehát hogy ott vegyük át azt a részt, amit már annak a diáknak kellett volna tudnia.
0: Ez ugyan nincs benne ebben a hírben, de nekem vannak olyan információim, amit kérem igazoljon, vagy negáljon, hogyha esetleg falsak lennének, de hogy mondjuk a jogosítvány megszerzésének folyamata mindenféle adminisztrációval és magával a vizsgáig tartóan már, hogy ilyen fél évre terül szét a régebbi 2 hónap helyett, azért, mert olyan nagy a túljelentkezés, vagy olyan nagy tulajdonképpen a roham a jogosítvány megszerzéséért a fiatalok részéről? Ez így lenne?
1: Egyrészt igaz az, hogy tehát több lett a kliensek száma. Uh-huh. Az, hogy ezt per pillanat megtámasztani csak is úgy tudom, és támogatni tudom ezt a gondolatot úgy, hogy egyszerűen többet kell tanulnunk. Többet kell foglalkoznunk, ahol a törvénnyel is és a tananyaggal is sűrűbb lett az a tananyag, és itt változott is az a tananyag, úgyhogy sok a szakkifejezés, amit el kell magyarázni, és erre időt kell szentelnünk.
0: És akkor ez hogy néz ki időben? Mennyi ideig tart az elméleti felkészülés, majd vizsgázás, és mennyi idő a gyakorlati része az egésznek?
1: Én saját magam, ez saját tapasztalat, az autóiskolában ezzel a rendszerrel már több éve dolgozok. Tapasztalat az, hogy körülbelül természetesen befolyásolja, tehát az időt azt is, hogy az az egyén, a diák milyen gyorsan tudja megtanulni, és milyen gyorsan tudja fölfogni azt a tananyagot, amit egyáltalán át szeretnénk neki adni, illetve amit tanítunk vele. Körülbelül 2,5 hónap az a idő, 3 hónap az a idő, amíg eltelik, tehát amíg foglalkozunk a teória kiképzéssel, úgy, mint említettem, 32 óra vár ott mi ránk, és utána kezdődik, most már a új rendszer szerint, a szeptember 1-től 2027-ben fog lépni, és rendszeresítve lesz Tehát először elvégezzük ezt a teóriaórákat, tehát ez a két és fél három hónap, és utána kezdődik majd a gyakorlati rész, amelyik úgy szintén megint csak függ attól, hogy milyen gyakran fogunk járműbe ülni, mert ott pedig len 38 óra vezetés vár, tehát egy kicsit megkönnyebbítem, 19-szer találkozunk beleértve a szimulátort és a volán mögött. Függ újból attól is, milyen gyorsan tudja az egyén felfogni és megtanulni az adott anyagot.
0: Aztán itt van ez, ami hát még érdekesebbnek tűnik, mint az első vizsga, illetve tehát, hogy fölkészülési rész szétosztási szerkezet. Nevezetesen, hogy a személygépkocsira szóló vezetői engedélyt csak azok kaphatnak, akik rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel. Ebben, vagy ebben milyen gyakorlati perspektívát látni?
1: A háttér természetesen az, hogy az az egyén egyszerűen fogalmaznák úgy, hogy tudjon írni és olvasni is. Legyen egyáltalán fölkészülve arra, hogy igen, ő neki egy alapfokon fog kelleni működnie, és föl fogja tudni dolgozni azt a tananyagot, értelmezni fogja azt a tananyagot, amit átadunk.
0: Dobri úr, hányszor találkoznak olyannal? Gondolom, hogy nagyon sok az alany, aki egyáltalán bemegy mondjuk önökhöz, de hányszor találkoznak olyannal, aki ön szerint ezek alapján, amit most mond, tulajdonképpen hát nem érdemelné meg azt a jogosítványt?
1: Egyszerűen itt már trükközni nem lehet, itt már trükk nincsen. Tehát itt bizonyítani a kölnöki ad egy a teória részben, tehát a vizsgán, a rendőrségen, ami ugye már, hát erről volt már szó, régebben beszéltünk róla, hogy tehát elektronikusan, számítógépen keresztül, és a gyakorlati része úgy szintén a rendőrök, vizsgáztató rendőrök szigorítottak, tehát szigorúan veszik ezt a vizsgát, és egyszerűen föl kell készülnünk erre a részre.
0: De akkor nincs ilyen, azt mondja. Tehát, hogy valaki, aki olyan, hogy... Mert ugye azzal érveli ezt az alapiskolai, minimális alapiskolai végzettségevel a rendelkezést, hogy hát, hogy valaki megértse ezeket legalább valamennyire, ezeket a folyamatokat, illetve az elméletet, de hogy nincs olyan, aki... Tehát, hogy ez nem érteni.
1: Egyszerűen ezt nem is lehet, mert hát föl kell neki fognia azt, hogy mit is értelmezett az adott törvény, illetve adott paragrafus és adott szó, és egyszerűen erre föl kell neki készülnie. Hogyha válaszolni szeretne, értelmezni szeretné ezt a dolgot, és válaszolni szeretne a vizsgán is.
0: Aztán olvastam milyen kritikát ezzel kapcsolatban, hogy a tanulóknak tanulniuk kell majd, és nem történhet meg az, ami korábban a papír alapú teszteknél előfordult, hogy egy héttel a vizsga előtt kezdték el gyakorolni a teszteket, miközben felkészületlenül vezettek. Ha első két alkalommal, vagy ahány vizsgaidőpontot meghatároznak, nem sikerül teljesíteniük, akkor a befizetett összeg kisebb része elvész számukra. Most ez az előző mondat, vagy az első mondat, az elég kemény kritika. Tehát, hogyha az ember visszagondol, mondjuk, nem tudom, 10 évvel ezelőtti a jogosítvány megszerzésének folyamatára, akkor ebben tényleg volt valami, hogy a vizsga előtt egy héttel úgy valaki elkezdte egy sablon szerint x-elgetni a teszteket, és mikor odaült egy hét múlva a vizsgához, a vizsgaasztalhoz, akkor jó eséllyel olyat kapott, amit aztán meg tudott könnyen csinálni.
1: Igen, hát... Ez, amiről az előbb is, ugye, vagy amit előbb is említettem, hogy föl kell annak a diáknak fogni azt, hogy és értelmezni azt, hogy miért is tanulja ezt. Nem tanulja csak azért, hogy most egy adott... A vizsga az egy adott pont, igen, tehát vegyük azt, hogy pont egy I betűn, amikor tehát elvégzi, megkapja azt a jogosítványt, elvégzi azt a vizsgát. Más kérdés az, hogy és ez fontosabb szerintem, és ez a rendszer segítőkéz lesz, véleményem szerint, ebben, hogy tudja gyakorlatban használni is azt a törvényt. Tehát ne csak bemagolja azt, hogy A, B, C és a többi, és utána teljesít, de föl is fogja, és fogja tudni használni a törvényt a volán mögött.
0: Az autóiskolák előtt új szabályok állnak. Szigorú elméleti felkészítés, vizsga még a vezetés előtt, és új feltételek a jelentkezőknek. A részletekről Dobri Mariannal, egy dunaszerdahelyi autóiskola tulajdonosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is, és kellemes napot továbbiakban.

0: indulnak a komáromi járás képviseletére az október 24-i megyei választásokra. A kezdeményezésről még a múlt héten tájékoztatott közösségi média oldalán a gútai polgármester. Úgy gondoljuk, hogy a komáromi járás több figyelmet, több tiszteletet és felkészültebb, alázatosabb képviselőket érdemel, közölte Halász Béla, aki ismét hangsúlyozta a települést vezetők helyét a megyei önkormányzatban. A jelöltek között szerepel Németh Nagy Andrea, Csicsó polgármestere, Tóth Péter, Szilas polgármestere, Szüllő Béla komáromi lakos, Pupák István, Ógyallai városi képviselő és polgármester jelölt, továbbá Sárközi János Szent Péter, Ré lakos korábbi megyei képviselő, Kárpáti Ernő gútai alpolgármester. A gútai polgármester azt is bejelentette, hogy amennyiben Branislav Becik hivatalosan is elindul a megye elnöki posztért, a csoport őt fogja támogatni. A halaszos jelölt parlamenti képviselő és decemberben támogatta a büntető törvénykönyv módosítását, amely a Benes dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségét is tartalmazza. Június 27-én kezdődik a nyári szezon a Tornaljai Tengerszem strandfürdőben, amely különlegességét a vízzel elárasztott barlangból származó természetes ásványvíz adja. A város által felújított fürdőt 2 éve nyitották újra, miután hosszabb ideig zárva tartott. A csaknem másfél hektáros medencét vegyszermentesen töltik fel a közel 40 méter mély víznyelőből érkező vízzel. A laboratóriumi vizsgálatok szerint a víz kiváló minőségű, kalciumban és magnéziumban gazdag ásványvíz, amely összetétele alapján egyes gyógyfürdőkben balneoterápiás célokra is használható. A város további fejlesztéseket is tervez, megújul a kemping, új mobilházak épülnek, és a következő szezonra egy élményelemekkel felszerelt pihenőmedence is készülhet.
1: Időjárás.
0: Többségében borultékpad lesz ma jellemző az ország egész területén, sokfelé várható csapadék. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán, Peresváros rész előtt az Optima irányából korlátozott a haladás az egyik sávban, és 15 perces a torlódás. 15 perces menetidő hosszabbodásra számíthatnak Pozsony elején a D2-esen Szupava felől, Nyitra elején a Novozámockán és a Pozsonyi D1-esen a Kikötői hídon Ligetfalu irányába. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. Jelentősen csökken a magyar országgyűlési képviselők alapfizetése, de a történet nem egyszerűen arról szól, hogy kevesebbet keresnek majd a politikusok. A döntés erős politikai üzenet. A kormány azt akarja mutatni, hogy a takarékoskodásból a politikai elit sem maradhat ki. Kérdés viszont, hogy ez valódi rendszertisztítás, látványos gesztus, vagy olyan példa, amely más országokban is elindíthatja a politikusi és állami fizetések mérsékléséről szóló vitát. Nagy Attila Tibor politikai elemző a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát ha megnézzük a politika csinálás módját, rendszerét a világban, hát én nem tudom, ez talán az egyik legpopulistább húzás, amit a parlamentet uraló párt hozhat, nem? De hogy mi ez? Egy választói szimpátiát szerző, szerezni akaró módosítás, vagy netán tényleg egy égbe kiáltó, vagy már arcpirító társadalmi egyenlőtlenség orvoslása?
1: Én azt gondolom, hogy inkább populistának lehet nevezni ezt a törvénymódosítást, már csak azért is, mert a Tisza alapvetően azt hangsúlyozta ebből, hogy az országgyűlési képviselői juttatások, tiszteletdíjak 40% jelentősen csökkennek, tehát az alapfizetés 40%-kal csökken, és hangsúlyozták is, hogy míg korábban a nemzetgazdasági bruttó által keresett háromszorosát kapták az országgyűlési képviselők, addig ez lecsökken 1,8-szorra, és így valósítható meg, hogy az országgyűlési képviselők alapilletménye mintegy 40%-kal csökken. A Tisza párt ezt hangsúlyozta. Csak hogy van egy kis kapu, amit már a Tisza párt kevésbé hangsúlyozott, és a lakmusz tényfeltáró oldal világított erre rá, hogy viszont a bizottsági pótlékok nemhogy nem csökkennek, hanem emelkednek. Vagyis az országgyűlési képviselők tiszteletdíja összességében nem 40%-kal, hanem csak 10-15% ponttal csökken. Tehát ezt már kevésbé hangsúlyozták, és ezt azért tudni kell, hogy Magyarországon a legtöbb országgyűlési képviselő betölt valamilyen bizottsági tagságot, sőt, sokan még alelnöki tisztséget is betöltenek, és nekik még pluszszorzó van, tehát az ő esetükben még kisebb a csökkentés. Az igaz egyébként, és ez nem jó, hogy az országgyűlési képviselők további juttatásait is csökkentik. Nevezetesen azt, hogy a költségkeretet csökkentik, tehát például eltörlik a budapesti képviselők üzemanyag támogatását, csökken a lakásbérletre fordítható összeg, és csökken az alkalmazottakra, azaz a szakértőkre fordítható összeg is. Én különösen ezt utóbbit tartom a legkárosabbnak, ugyanis egy országgyűlési képviselőnél, és ez minden ország parlamentjére igaz, szükséges az, hogy minél inkább képben legyen az egyes nagyon sokféle ügyet, jogágat érintő törvénymódosításoknál, de egy ember kapacitása véges, ideje is végezés, és minden kultúrált parlamenti országban lehetővé teszik, hogy egy országgyűlési képviselő több szakértőt tudjon fizetni. Sajnálatos módon ez a törvénymódosítás azt is jelenti, hogy csökkentették az irodabérlési és asszisztensi keretet, tehát a szakértői keretet is csökkentették, szerintem lehet, hogy inkább növelni kellene, hogy az országgyűlési képviselő a kormány vagy a frakcióvezetéstől függetlenül is tudjon utána nézni dolgoknak, és minél több szakértőt tudjon bérelni, úgyhogy tulajdonképpen ez a törvénymódosítás akár annak is megágyazhat hosszabb távon, hogy az országgyűlési képviselők minél kevésbé legyenek függetlenek, már információs források tekintetében is, a kormánytól és a frakcióvezetéstől. Én ezt azért nem tartom jó dolognak, mert akkor az a veszély áll fenn, hogy folytatódhat az, amit már a Fidesz idején is megszokhattunk, hogy a magyar parlament a kormány pecsétnyomó parlamentjévé változott.
0: Aztán olvasni lehetett ilyen elemzést, hogy hosszabb távon lehetnek a döntésnek, ennek az alapfizeték csökkentési döntésnek kockázatai, mert a korrupciót úgy lehet megelőzni, ha a döntéshozók tisztességesen meg vannak fizetve, zárva mondom, részben ugye erre utalt az előbbiekben is. Na most hát itt adódik a kérdés, hogy mit tanultunk ezzel kapcsolatban az előző kormány 16 évéből, a magasabb fizetés elejét vette annak, hogy mondjuk felmerüljön korrupciós vagy hát hallani lehetett, vagy kevesebbszer lehetett hallani korrupcióról, mert magasabb volt a fizetés, többet kerestek?
1: Most a korrupciónak ketté kell választanunk az országgyűlési képviselőket ért korrupciót, és általában a magyarországi korrupciót. Én úgy látom, hogy a magyarországi korrupciót sokszor, tehát a magyarországi korrupció alatt nem pusztán a vesztegetést értik, és valóban a szakirodalom sem kizárólag azt érti korrupciónak feltétlenül, amikor egy személy, mondjuk egy hivatalos személy döntéshozót veszteget meg, tehát pénzt nyújtat, vagy valamilyen juttatást ígér, hanem tágabb értelemben ábrázolják a korrupciót. Például azt is korrupciónak vélik sokan Magyarországon a szakértők közül, amikor az előző Orbán rendszerhez közel álló vállalkozók, vagy akár a miniszterelnök rokonságába, baráti köréhez tartozó személyek közbeszerzési pénzekhez jutottak. Tehát, hogyha a korrupciót tágabb értelemben szemlélem, és ott húzom meg a fogalmat, akkor valóban elég jelentős volt a korrupció Magyarországon, viszont ez alapvetően nem az országgyűlési képviselőket érintette, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint. Nyilván nem zárható ki, hogy lehettek olyan egykori kormánypárti képviselők, akik belekeveredtek korrupciókba. Jelzem egyébként, hogy az előző 16 évben még maga a Fidesz rendszere is feltárt több olyan kormánypárti képviselőt, akik gyanús ügyekbe keveredtek, és többük ellen eljárást indítottak, voltak itt börtönbe is küldött jogerősen a bíróság, de nem gondolnám azt, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint, hogy az országgyűlési képviselők tömegesen részt vettek akár még a tágabb értelemben vett korrupcióban is. Tehát a jelenlegi adatok arra utalnak, aztán majd meglátjuk, hogy előjönnek-e még újabb adatok, hogy alapvetően inkább a gazdasági életben az állami támogatások, az állami közbeszerzési pályázatok kapcsán vetődhet fel korrupciós probléma, feltéve, és ezt szeretném hangsúlyozni, amennyiben a korrupciót nem szűken büntető jogi értelemben kezeljük, hanem a nemzetközi szakirodalomban is inkább a tágabb értelemben vett korrupciós fogalmat vetítjük Magyarországra. Tehát én azt gondolom, és nekem ez a fundamentális problémám ezzel a törvénymódosítással, hogy nem jó, hogyha leértékelik a parlamenti képviselőknek a munkáját és a tekintélyét azáltal, hogy csökkentik az illetményünket. Ez arra jó lehet, hogy megpróbáljon az adott hatalom népszerűséget hajhászni, és bizonyítsa azt, hogy lám mennyire szívén viselik a nép dolgát, de amikor éppen az RTL kapta el Magyar Pétert a parlament folyosóján, hogy mondjam már arra valamit, hogy a bizottsági díjak viszont emelkednek, hogy Magyar Péter egy kicsit ingerülten mondta, hogy de hát képviselői alapdíjat csökkennek, és amikor visszakérdezett a riporter, akkor Magyar Péter fagyosan annyit mondott egy-két mondat után, hogy viszontlátásra, és ment tovább. Tehát igen, szóval valójában azért, tehát ezt tudni kell, hogy nem teljesen olyan drámai a fizetés csökkenés, bár egyértelmű, ezt azért tegyük hozzám. Én mondom, fájdalmasabbnak tartom, hogy az egyéb juttatásokon is, tehát az irodabéleten és a szakértői díjakon is spórolnak, ezért nagy kár. Tehát én azt gondolom, hogy nem jó, hogyha az országgyűlési képviselők kevesebbet tudnak szakértői juttatásokra fizetni. Természetesen azt arra vigyázni kell, hogy szakértői juttatás címén ne a haverokat, meg az ismerősöket és a rokonokat legrosszabb esetben próbálják díjazni, mert az már valóban a korrupció melegágya lenne. De azt viszont biztosítani kell, hogy egy országgyűlési képviselő, akinek számos területen kellene napra készek lennie, tudjon szakértőkhez fordulni, méghozzá jó szakértőkhez tudjon fordulni.
0: Ennek a törvénymódosításnak a bírálói azt is mondják, hogy hát a Tisza párt az könnyen, vagy a Tisza kormány könnyen beszél politikusi önmérsékletről, miközben a vagyonnyilatkozatok alapján az új kormányban sok a tehetős szereplő. Ez szerint gyengíti az intézkedés erkölcsi erejét?
1: Hát ez attól függ, hogy a Tisza kormány ellenfelei mennyire tudják ezt nagy dobra verni a következő napokban, hogy valóban a Tiszás képviselők egy része meglehetősen vagyonos, de ezt nagyjából eddig is lehetett tudni. Tehát az, hogy a Tisza frakció vezetője se részvényekkel rendelkezik, ezt eddig is tudtuk. Úgyhogy ugye ő Bújdosó Andráról beszélünk, aki a fővárosi közgyűlés tagja volt, és ott is frakcióvezető volt. Nyilván egy sokkal, de sokkal kisebb frakció élén. És a magyar nép ennek tudatában szavazott a Tiszának bizalmat. Tehát nekem vannak kételyeim, hogy ezzel sikerül-e a Tisza népszerűségét csökkenteni. Különösen egy olyan Fidesznek, amelyik nagyon megpörkölődött az elmúlt 16 évben, különösen az elmúlt 4 év kormányzásának a sikertelenségeiben.
0: Aztán itt van egy következő kérdés, ugye a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, aminél módosításokat tervez majd a magyar kormány. Magyar Péter tegnap nyilatkozatában azt mondta, hogy börtönbe megy majd, aki hazudik a vagyonnyilatkozatban, ami hát egy elég komplex kérdést vet fel. De most itt van például ez a részlet, hogy Orbán Viktor záró vagyonnyilatkozata szerint 36 év képviselőség és összesen 20 év miniszterelnökség után alig több, mint 9 millió forint megtakarítással távozik a parlamentből, távozott a parlamentből. Most ezt ön szerint hogyan kell értelmezni, mondjuk politikailag egy személyes, szerény vagyoni helyzetként, vagy inkább úgy, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer nem mutatja meg a valódi hatalmi gazdasági hátteret?
1: Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz hitelessége mélyre zuhant, mert kevesen hiszik el, hogy a miniszterelnöknek, egykori miniszterelnöknek ilyen kevés megtakarítással van, ráadásul ha jól emlékszem, a feleségével közösen tartott bankszámláján van ennyi. Hát ez nagyon fura, igen. Tehát 36 év országgyűlési képviselősége is, összesen 20 év miniszterelnöksége után. Nem tűnik túl életszerűnek. És az az igazság, hogy ez egy olyan támadási felület a Fidesz ellen, amelyet Magyar Péter időre ki is használ. Akik a magyarországi politikát követik, azoknak feltűnhetett, hogy az elmúlt 3-4 hétben Magyar Péter minden egyes héten felszólal a parlament ülésén. Szerintem ez Szlovákiában sem annyira gyakorlat, de ahogy én figyelem, több országban sem. Talán az Egyesült Királyságban igen, ott van egy Prime Minister Questions Time minden héten, de még így is nagyon túlsúlyosnak tűnök nekem eddig Magyar Péter parlamenti szereplése. Minden esetben Magyar Péter minden lehetséges támadási felületet felhasznál a Fidesz ellen, és azokat ráborítja a parlament minden egyes ülés napján az egykori kormánypárti képviselőkre, többek között Orbán Viktor egykori miniszterelnökre is, és hát Magyar Péter már többször gúnyolódott Orbán Viktor vagyoni helyzetén, hogy úgy tűnik, mintha szerény vagyonnal rendelkezne, és közben ki tud menni a foci VB bajnokságra. Tehát az új miniszterelnök sokat szokta köszörülni a nyelvét az elődjén. Többek között a miniszterelnök, az egykori miniszterelnök állítólagos szerény anyagi helyzete miatt is. Igen, szóval nem tűnik nagyon életszerűnek, hogy ennyire szerény körülmények között érdegél az egykori miniszterelnök. Számomra érthetetlen, hogy miért kellett ilyen vagyonnyilatkozatot neki benyújtania, de ezt csak ő tudná megmondani. Én nem ismerem személyesen egyébként az egykori miniszterelnököt, úgyhogy még csak meg sem tudom kérdezni tőle, hogy miért így járt el.
0: Forsthofer Ágnes, ugye a parlament elnöke azt írta egy Facebook bejegyzésben, hogy mérlegképes könyvelőként és pénzügyi számviteli szakemberként megdöbbentette a jelenlegi adatlap a vagyonnyilatkozati adat tartalom kapcsán, ami szerinte alkalmatlan arra, hogy meg lehessen állapítani valakinek a vagyoni helyzetét, vagy vagyon gyarapodását. Szerinte a hatályos rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta. Ön szerint milyen átalakításra szorul-e egyáltalán a politikusok vagyonnyilatkozati kimutatása?
1: Hát ahhoz, hogy igazából teljes képet kapjunk az adott képviselő vagyoni helyzetéről, ahhoz több dologra volna szükség. Itt most vad dolgokat fogok mondani. Először is nyilvánosságra kéne hozni mindent, amit az adóhivatal tud vagy tudni vél az adott képviselő vagyoni helyzetéről. Aztán bizony-bizony a családtagok vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra kellene hozni. Na most ez adatvédelmi okból meglehetősen problémás lenne, ezért nem is fogják megtenni most sem. Viszont az igaz, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát legalábbis egy elkészült törvénymódosítás alapján az integritás hatóság vizsgálhatná, mint ahogy az összes többi képviselői vagyonnyilatkozatot is jogosult lenne az integritás hatóság vizsgálni. Csak mondom, az ön kérdésére a válasz az, hogy a teljes képet nem fogjuk megkapni még akkor sem feltétlenül, hogyha az országgyűlési képviselők teljes vagyonát tudni vélnénk. Ugyanis Magyarországon kialakult egy olyan módi, nem mostanában, hanem még az 1990-es években, hogy a vagyonosok egy része úgy ügyeskedett, hogy a vagyona egy részét a hozzátartozóira iratta. Tehát ezért Magyarországon egyértelmű, hogy teljes képet csak akkor tudunk kapni, hogyha nem csak a politikus, de az összes rokon a hozzátartozója a vagyoni helyzetét ismerjük. Ugye innentől kezdve viszont nem mindig könnyű elválasztani azt, hogy melyik az a vagyontárgy, vagy az a számlán pihenő pénz, amelyet ténylegesen a képviselő használ, és amelyet nem a képviselő használ, hanem a rokona. Tehát azt azért ne várja senki, hogy teljes igazságosság és teljes átláthatóság lesz. Én ebben nem igazán hiszek. Nyilván az átláthatóságot lehet fokozni, de abban reménykedni, hogy Magyarországon legalábbis rövid távon teljesen megszűnik az ügyeskedés, szerintem ebben kár reménykedni. Ez még sok idő kell, én attól tartok.
0: A Tisza kormány jelentősen csökkentette a képviselők alapfizetését. A részletekről Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Díjözönnel zárult az 50. Dunamenti tavasz Dunaszerdahelyen. Régiószerte népszerűek a diószegi magánszak középiskola által kínált szakok. Szülőfalujában, Bátkában rendezvénysorozattal emlékeztek a 95 éve született Mács József íróra. A hegylevét kóstolgatták és rangsorolták a Bátorkeszi Borfesztiválon. Récsei Noémi vagyok, várom önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.
1: A Bázis Egyesület idén is jelen lesz a budapesti ünnepi könyvhéten. Tomko Noszek Barbarát és Vályi Horváth Erikát kérdezzük dedikálásokról, programokról, friss könyvekről és egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is. Kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakíróval vesszük sorra, kik lehetnek a torna fő esélyesei, kik okozhatnak meglepetést és milyen újdonságokat hoz az első 48 csapatos három országban rendezett futballvédelmény. A Szecesszió világnapja alkalmából pedig Kunk Elemen Merinda művészettörténésszel idézzük meg a stílus jellegzetességeit, pozsonyi vonatkozásait, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva a Szecesszió női alkotóit és női szereplőit. A szerdai nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 10-én, szerdán, Margit és Gréta napján. A nyári utazásoknál sokszor csak akkor derül ki, mennyire volt biztonságos a döntésünk, amikor már kifizettük az előleget vagy az egész utat. Éppen ezért egyre fontosabb kérdés, hogyan lehet még a foglalás előtt kiszűrni a bizonytalan vagy gyanús ajánlatokat. Egy új szlovák szakportál éppen ebben segítene, ellenőrizhetővé tenni az utazási irodákat, mielőtt bárki pénzt utalna. Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány a versenyképességről és a szociális támogatásokról tárgyal ma. Újabb csapás hullám indult éjszaka az amerikai és Egyesült Államok. Amerikai Egyesült Államok és Irán közti konfliktusban borult esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában, átlagosan 22 fokot mérhetünk, következnek a részletek. A kormány mai ülésén a gazdasági versenyképesség javításáról, valamint az állami támogatások tavalyi átalakulásáról is tárgyal. A jelentések szerint Szlovákia továbbra is az Európai Unió sereghajtói között van a versenyképességi rangsorban, különösen a munkaerőpiac, az innováció és a humántőke területén. A kabinet dönthet az ápolási díjak és a személyi asszisztencia óradíjának emeléséről is, amely júliustól léphet hatályba. Emellett tájékoztatást kap a Krasznahorka várának felújításáról is, ahol a közbeszerzés lezárása után válhat pontosabbá a befejezés időpontja. A Smer szerint nincs kormánykoalíciós válság Szlovákiában, csupán a megszokott politikai kompromisszum keresi zajlik. Ján Richter frakcióvezető tegnapi pozsonyi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koalíciós pártok között alapvetően egyetértés van a kormányprogramban, a viták pedig a közös kormányzás természetes részét képezik. Hozzátette, hogy az SNS és a HLASZ frakcióiban történt belső átrendeződések után is biztosított a parlamenti többség, és a vitás kérdéseket gyakran későbbre halasztják. A Smer egyúttal az ellenzéket is bírálta, szerintük az nem alkalmas a kormányzásra, és politikai támadásokkal próbálja gyengíteni a kabinetet. Az ellenzéki Szlovenszku mozgalom szerint azonban a kormánypárt támadása inkább a belső feszültségeket és a politikai versenytől való félelmet tükrözik. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy Irán lőtte le azt az Apache harci helikoptert, amely hétfőn zuhant le a Hormuzi szoros közelében. Az elnök közölte, a két fő személyzet túlélte az incidenst, ugyanakkor az Egyesült Államoknak reagálnia kell a történtekre. Nem sokkal éjfél előtt az amerikai hadsereg önvédelmi jellegű légicsapásokat indított Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. Iráni hírforrások robbanásokról számoltak be a Hormuzi szoros közelében fekvő területeken. A csapások, amelyek iráni légvédelmi rendszereket, radarokat és földi irányító állomásokat értek közel 4 órával később, ma hajnalban értek véget. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter reakciójában közölte, hogy Irán fegyveres erői nem hadnak válasz nélkül semmilyen támadást vagy fenyegetést, és az Egyesült Államoknak el kell hagynia a térséget, ha biztonságban akar maradni. Az iráni forradalmi gárda válaszol dróncsapásokat hajtott végre amerikai katonai célpontok ellen Bahreinben és Jordániában. Bahreinben légiriadót rendeltek el, Kuvaitban pedig légvédelmi rendszereket aktiváltak.
0: Időjárás.
2: Többségében borultékbolt lesz ma jellemző, az ország egész területén sokfelé csapadék várható. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fok. Fogot is mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán, Peresváros rész előtt az Optima irányából, korlátozott a haladás az egyik sávban és 10 perces a torlódás. Balesetre figyelmeztetnek Ószorvégében és Somorja felé, rövid fennakadással számolhatnak. 15 perccel hosszabbodik a menetidő Pozsony elején a D2-esen Sztupava felől, Nyitra elején a Novozámockán és a Pozsonyi D1-esen Aranyhomoktól Ligetfalu irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a kazak csapatot a debreceni Nagyerdei stadionban, teltház 20 ezer néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen. Bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Séfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett. A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredmény pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund állította be. Rajta kívül még Margráf Ákos és a csereként beálló kapus Pécsi Ármin debütált a magyar együttesben. Szántó Regőnek lejárt a szerződése a zsolnai csapattal, de sajtóinformáció szerint maradt Szlovákiában. A magyar szélső az élvonalban újonc Besztercebányai együttessel egyezett meg. Még egy hír a Dukla házatájáról, 2 év után visszatér Robert Polievka, aki az elmúlt idényt az MTK-nál töltötte. A 30 éves csatár 53 tétmeccsen lépett pályára a kékfehéreknél, ezeken 9 gólt szerzett. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos azután került kórházba, hogy vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos mérkőzésen a második félidő közepén rövid időre eszméletét vesztette. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Alvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként 28 mérkőzésen irányította a fővárosiak első csapatát. A távozó tréner helyébe minden bizonnyal a csapatot 2010 és 2013 között már dirigáló José Mourinho lép. Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint a portugál szakember már megérkezett Madridba, hogy mától munkába álljon a Realnál. Mourinhoért cserébe a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizetett a Benficának. Női labdarúgó világbajnoki selejtezők Magyarország Andorra 6-1 és Lettország Szlovákia 1-2. A magyarok és a szlovákok is tovább jutottak az első szakaszból, a kétfordulós playoff október elején rajtol. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyarok 31-29-re kikaptak Szerbiában, és mivel a visszavágót csak 31-30-ra nyerték meg, elveszítették a selejtező párharcot, nem jutottak ki a VB-re. Ezért a Magyar Szövetség szabadkártyát igényelt. Végül Törökország és Szaúd-Arábia indulhat szabadkártyával a világbajnokságon. A második játszmában félbeszakadt Fucsovics Márton első fordulós mérkőzése a hollandiai Hertogenbosban zajló teniszviadal nyitó felvonásában. Az első szettet ellenfele a lengyel Hubert Hurkacz nyerte 6-3-ra. A másodikban Fucsovics vezetett 2-1-re, amikor eső miatt félbeszakadt a meccs. Folytatás ma délután. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit női páros bejutott a londoni tenisztorna második fordulójába. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős viszont kikapott a nyitókörben. Győzelemmel tért vissza minden idők egyik legjobb női teniszezője, Serena Williams, aki a kanadai Victoria Emboko oldalán 2 játszmában diadalmaskodott.

0: 8:17 perc. A Szlovák Utazási Irodák és Utazási Ügynökségek Szövetsége új online portált indít, www.overseacestov.sk. A fogyasztók számára egyszerű lehetőséget kínál arra, hogy még az utazás megvásárlása előtt ellenőrizzék az utazási iroda vagy utazási ügynökség megbízhatóságát, és így ne váljanak csalás áldozatává. Kelemen Attila az Atlas Travel képviseletében a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Azt mondják az illetékesek, hogy e projekt célja, hogy növelje a fogyasztók tájékozottságát és erősítse a biztonságokat az utazások vásárlásakor. Mondja ezt a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet igazgatója ráadásul. Tényleg szükség van egy ilyen portálra? Mit tapasztalnak ezen a piacon? Ennyi a csalás?
1: Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van ilyen jellegű portálra, hiszen az elmúlt években az utazási piac rendkívül sokszínűvé vált. Az emberek ma már nem csak hagyományos utazási irodában foglalnak, hanem az interneten, meg különböző weboldalakon, közösségi média felületeken keresztül, tehát mindenféle helyen találkoznak különböző utazási ajánlatokkal. Sok esetben azonban nagyon nehéz megállapítani, hogy az adott cég, aki ezt hirdeti, az megbízható-e, illetve, hogy ellenőrizni lehessen ezeket az irodákat, utazási ügynökségeket, erre mindenképpen szükség van egy olyan portálra, ami ezt lehetővé teszi az utasoknak. Egy nyaralás általában a család számára az év egyik legfontosabb időszaka, és tényleg egyik nagy kiadása, úgyhogy rendkívül fontos és egy természetes elvárás is a részükről, hogy ellenőrizzék, hogy biztonságban lesz a pénz, amikor befizetnek, és azt gondolom, hogy ez a portál, ez pontosan ezt a célt szolgálja, hiszen néhány másodperc alatt meg lehet győződni arról, hogy az adott utazási iroda, az adott vállalkozás, az valóban létezik, és minden törvényi előírásnak megfelel.
0: Ha már csalásokról beszélünk, akkor tudna példát mondani esetleg, hogy kicsit a gyakorlatilasabb oldalt is tudjuk érzékeltetni a hallgatók számára? Milyen típusú csalásokkal találkoznak ma a leggyakrabban az utazási piacon?
1: Hát az egyik tipikus csalás az, amikor valaki rendkívül kedvező, már túlzottan kedvező áron kínál egy ajánlatot, megpróbál valamiféle olyan közösségbe becsábítani, amelyen keresztül mindenféle akciókat, kedvezményeket kínál, aztán elkér tőlünk különböző összegeket, hogy ennek ellenében majd mindenféle jó ajánlathoz hozzá fogunk jutni, aztán a végén kiderül, hogy ez nem így van, vagy adott esetben nincsen semmiféle utazás közvetítői, vagy ügynökségi, vagy szervezői engedélye, hanem úgy gondolja, hogy ő most össze fog rakni repülőjegyet, szállást, illetve transfert, és akkor lesz ebből egy jó kis utazás valakinek rendkívül jó áron, csak lehet, hogy emögött semmiféle engedély nincs, és abban az esetben, hogyha elmozdulnak a repjegyárak, vagy éppen a szállás már nem elérhető, akkor bizony a pénzünket már is a kukába dobtuk, hiszen az adott szolgáltató semmiféle vanyoni biztosítékkal nem bír, semmiféle kötelezettsége így már ugye nem keletkezik, amelyen keresztül visszaszerezhetnénk a pénzünket. Úgyhogy mindenkit óvatosságra intek, hiszen tényleg a biztonságos megoldás az minden esetben az, hogyha egy utazási iroda bonyolítja le a szervezést.
0: Ez lehet, hogy nem jó kalibrált perspektíva, de hogy van olyan desztináció is, aminél azt mondaná, hogy ha oda utazik valaki, akkor jobban nézzen utána, hogy jó irodával utazik-e?
1: Hát a desztinációhoz nem feltétlenül kapcsolnám, inkább a hihetetlen jónak tűnő ajánlathoz. Tehát sokszor előfordulnak egzotikus desztinációkban, ha már mégis ki kellene emelnem valamit, akár mondjuk egy Seychelles, vagy egy Dominika esetében, akár vagy egy Maldív, ahogy is említi. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy túlzottan kecsegtető az ajánlat. Tehát legyünk gyanakóak, hogyha valami túl jó, hogy igaz legyen.
0: Na jó, de hát ide meg van last minute, nem? Last minute.
1: Hát a last minute az megint más, mert ugye természetesen amikor valamikor kifogunk egy nagyon jó árat, az nem jelenti azt mindenképpen, hogy csalás áldozatai vagyunk. Erre jó például ez a portál, amit a beszélgetésünk elején említettünk, hogy rákeressünk, hogy ez valóban létező vállalkozás, létező utazási iroda vagy szervező kínálja, és akkor bátran foglalhatjuk annak ellenére, hogy rendkívül kedvező az ár. Tehát ezért tartom fontosnak pont az ilyen jellegű portálnak a létrehozását.
0: De attól, hogy a portálon meggyőződünk arról, hogy létezik, meg bejegyzett, meg működik, attól az mennyiben garancia arra, hogy nem leszünk átverve? Kötőjel, minden nyáron van a hírekben nem is egyszer olyan, hogy hát kint rekedtek utasok, mert tönkre ment egy utazási iroda. Na most ettől mi véd meg?
1: Mind a ketté is bontanám erre a válaszomat. Az egyik, hogy valóban attól függően, vagy függetlenül, hogy egy utazási iroda bejegyzett és működő, attól függetlenül nem arra van garanciánk, hogy ez az utazási iroda mit fog nekünk vállalni feltétlenül, hanem arra, hogy a pénzünk van biztonságban, illetve mi vagyunk biztonságban. Ugyanis minden ilyen szervezőnek, aki hivatalosan bejegyzett, van egy vagyoni biztosítéka, ami garantálja, hogyha kint van az utas bármely desztinációban, akkor onnan garantáltan akkor is haza fogják szállítani, akkor is végig tudja tölteni a nyaralását, ha az az utazás szervező az adott országban becsődöl. Tehát ezek a garanciák, ezek akkor is megvannak, hogyha az iroda csődöt jelent. Tehát nagyon fontos különbség az, hogyha valakinek a vállalkozása nem rendelkezik engedélyekkel, becsődöl, és azután nem tudják hazahozni az utasokat, meg van az a verzió, ami a legtöbb esetben szerencsére így van, hogy az utazás szervezőnek, utazási irodának vannak mindenféle engedélyei, például biztosítéka arra, hogy abban az esetben, ha netán csődölne, akkor egész biztosan haza tudják hozni az utasokat.
0: Mit tegyen az az utas, aki már mondjuk befizetett, de hát utólag kiderül, hogy a cég gyanús, vagy valami nem stimmel a megvásárolt nyaralással kapcsolatban. Milyen lehetőségei vannak az ilyennek?
1: Hát én mindenképpen inkább elé mennék ennek a dolognak, akkor fizessünk, akkor foglaljunk, hogyha meggyőződtünk róla, hogy minden rendben van. Senkit nem szeretnék megijeszteni, mert az utazási irodák 95-99%-a teljesen rendben van és jól működik. Tehát alapból megbízhatunk az irodákban, de legyünk óvatosak, tehát hogyha, ahogy említettem, túl kedvező az ár, túl meglepően jó az ajánlat, akkor azért nézzünk szét, illetve, tehát nagyon fontos, hogyha mégis úgy jártunk volna, hogy a pénzünket befizettük, de nem valósul meg az utazás, akkor természetesen jogorvoslattal kell élni, de ahogy említettem, erre azért sokkal kevésbé van esély, hogyha előtte ellenőrizzük az adott céget.
0: Mi a jellemző a mai utazás vásárlási trendekben? Még mindig dívik az, hogy valaki bemegy egy utazási irodába, amit én nem tudom, plázákba lehet látni, ugye a kirakatba felfüggesztve az egyes kirándulásoknak a kecsegtető kínálata, vagy például valaki interneten néz utána valaminek, vagy valaki megszervezi maga az egészet, megvéve a repjegyet, a transfert, a szállást, stb. Vagy én nem tudom, vannak új formák, hogy például vannak egyének, akik utazás szervezést vállalnak, és hát nem engedéllyel, de hogy ilyen mondjuk akár ismerősi ajánláson keresztül tényleg ilyen megbízható renomét kiépítve. Mi az, ami jelenleg látni ma a piacon?
1: Ezek közül, amiket most elmondott mindegyik, de a legutóbbira hívnám fel a figyelmet, hogy ott legyünk óvatosak. Ugyanis, ahogy az előbb említettem, a biztosíték arra vonatkozóan, hogyha mi kiutazunk egy adott országba, az akkor él, hogyha az utazási irodának, utazási szervezőnek, ügynökségnek megvannak azok az engedélyei és biztos hátterei, amelyekre szükség van ehhez. Na most azok, akik ilyen ismerőse ajánlotta, hogy című mondatok, ezek nem feltétlenül működnek jól abban az esetben, ha netán valami probléma merül fel. Mindig azt gondolja az ember, hogy miért pont velem történne meg. Na de miért pont ne? Tehát tegyük fel, itt vagyunk a Kanári-szigeteken, valamelyiken legyen ez mondjuk Tenerife, és mondjuk törlik a gépünket időjárási körülmények miatt, és nem tudunk hazajönni. Abban az esetben, hogyha ezt egy egyéni, valami ismerősével szerveztük meg, akkor semmiféle garanciánk nincs arra, hogy mi fog most történni. Ha egy utazási irodával megyünk, és törlik a járatunkat, és csak másnap jöhetünk mondjuk haza egy másik járattal, akkor az utazás szervező gondoskodni fog arról, hogy mi eljussunk egy szállodába, a szállodában tudjunk lenni, és ezért ne kelljen fizetnünk, és a másnapi gépen legyen meg a helyünk adott esetben, és haza tudjunk jönni. Abban az esetben viszont, hogyha törölték a járatot, amit csak egy ismerőse foglalt, akkor adott esetben visszakapjuk a pénzünket, amit mondjuk x forintért vagy euróért vásároltunk meg az adott légitársaságnál, az ismerősén keresztül, és már is bajban vagyunk, mert a következő napi járatra nem biztos, hogy lesz helyünk, a szállásunkat magunknak kell intéznünk, a transferünket a szállásra és vissza a repülőtérre magunknak kell intéznünk, tehát már is egy olyan helyzetbe kerülünk, ahol extra költségekkel fog nekünk ez járni, és még akár több száz eurót, vagy akár 1000 eurót is költhetünk pluszban, és erre semmiféle biztosíték nem lesz, és senki nem fogja ezt nekünk visszafizetni. Tehát mindenkit óva intenék attól, hogy be nem jelentett és engedélyekkel nem rendelkező utazás kínálóktól vásároljanak utazásokat, sokkal inkább az utazási irodákban, vagy ahogy ön is említette, online. Egyébként ez is abszolút működik, tehát manapság nagyon gyakori, hogy az utasok bemennek az irodákba, illetve az is gyakori, hogy online elindítják a foglalásukat, és alapvetően az e-mail fiókjukban megkapják az utazáshoz szükséges részvételi jegyeket, és már is indulhatnak a vágyott nyaralásukra.
0: Egy új szlovák szakportál ellenőrizhetővé tenni az utazási irodákat. www.overseacestovku.sk. Nézzék meg, kedves hallgatóink, amennyiben kirándulni igyekeznek. A részletekről Kelemen Attillával, az Atlas Travel egyik képviselőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szívesen, és mindenkinek nagyon jó nyaralást kívánok idén is. Minden.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 10-én, szerdán, Margit és Gréta napján. Óriási a felháborodás a szülők részéről, akiknek gyermekük gimnáziumba szeretett volna bejutni, de oda a helyszűke miatt nem került be, miközben éltanuló volt az alapiskolában. Mi lesz ezekkel a diákokkal, miközben volt köztük olyan is, aki a region ellenis politikusoktól olyan választ kapott, hogy hát menjen szlovák iskolába. Mindjárt jönnek a részletek, most régiós hírek Gazsik Viktoriától.
2: Halász Béla Guta polgármestere tegnap sajtótájékoztató keretein belül bemutatta azt a 7 jelöltet, akik független jelöltlistán indulnak a komáromi

0: fogja támogatni. A Hlaszos jelölt parlamenti képviselő is decemberben támogatta a büntető törvénykönyv módosítását, amely a Benes dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségét is tartalmazza. Közel 350 ezer eurós uniós támogatást nyert Rozsnyó önkormányzata a városi hulladékgazdálkodási szolgáltatások technikai fejlesztésére. Az új eszközök között fűnyírók, emelőkosaras jármű, teleszkópos rakodókép és konténerek is szerepelnek, amelyek egy része már munkába állt. A városvezetés szerint a beruházás jelentős megtakarítást eredményezhet, például az emelőkosár bélésre eddig évente 10 ezer euróba került. Az új fűnyírók gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a zöld területek karbantartását, a számítások szerint pedig évente mintegy 30 ezer euró megtakarítást hozhatnak. Az önkormányzat célja, hogy a közterületek gondozása rövidebb idő alatt, kevesebb költséggel és hatékonyabban valósuljon meg.
1: Időjárás.
0: Többségében borultékbot lesz ma jellemző az ország egész területén, sokfelé csapadék várható. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot is mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán az Amfiteátrumnál az új kórház felé, 10 perccel hosszabbodik a menetidő, ugyanennyit várakozhatnak baleset miatt Peres városrész előtt az Optima irányából, további torlódás várható a pozsonyi D2-esen Sztupava felől Ligetfaluig, és a D1-esen Aranyhomoktól szintén Ligetfalu irányába. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: 8 óra 34 perc, és megyünk is tovább. Lezárult a középiskolai felvételik első fordulója, közel 50 ezer diák már tudja, hova nyert felvételt. Viszont több mint 4109-es jövője még bizonytalan, közben a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott szülővel találkozhatunk, akik az eprilláski rendszert bírálják, sok diák ugyanis nem tudott bejutni elsősorban a gimnáziumokba. Nem azért, mert rosszak a jegyei, hanem helyszűke miatt. Számukra milyen lehetőség maradnak. Egyrészt azt halljuk, hogy nincs elég gyerek a magyar iskolákban, most pedig az ellenkezőjét látjuk, hogy nincs hely azoknak a diákoknak, akik magyar nyelven folytatnák tanulmányaikat. Erről beszélgetett Kis Lászlóval, a Dunaszerdai Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatójával, Bábel Ivett a tegnapi reggeliben.
3: Önöknél hogyan alakultak a számok, vannak-e még szabad helyek?
4: Az idei tanévben nagyon sok diák érdeklődött az iskolánk iránt, úgyhogy szabad helyünk már nincs. 167 jelentkezős érkezett összesen, és mindössze 56 diákot tudtunk felvenni.
3: Említsük meg ezt a bizonyos eprilláski rendszert, hogy ugye a hallgatók is világosabban lássák, hogy mi a helyzet. Ugye amikor tavasszal a diákok jelentkeztek a középiskolába, már akkor meg kellett adni, hogy melyik az az első számú iskola prioritás, ahová szeretnének bejutni. No most, hogyha nem sikerült bekerülniük ebbe az iskolába, mi alapján dönti el a rendszer, hogy hová mehetnek?
4: Én alapvetően két részre bontanám ezt a problematikát. Ugye az egyik az a törvényi szabályozás, és a másik pedig a kivitelezése az egésznek, és hát ebbe került be idén új elemként az eprilláski rendszer. Valójában ez a rendszer arra alkalmas, hogy a diákok, illetve hát a szülők ezen keresztül jelentkezzenek a középiskolákba, ezen keresztül zajlik a kommunikáció, és ezen keresztül zajlik a felvételi eredményeknek a nyilvánosságra hozatala, illetve a kiértékelése. Maga a rendszer, ugye ez egy teljesen új dolog. Én azt szoktam mondani, hogy akár jó is lehetne, de sajnos, hogy ez a rendszer ez menet közben alakult ki, tehát nem egy kipróbált, előre elkészített rendszerről van szó, hanem nagyon sokat változott ez alatt a néhány hónap alatt, és hát valószínűleg emiatt jöttek ezek a problémák. Magában a törvényi szabályozásban igazság szerint nem változott semmi. most már hosszú évek óta, szerintem több mint 10 éve, benne volt az oktatásügyi törvényben a felvételi eljárásnál a diáknak, illetve hát ugye a szülőnek az érdeklődés sorrendjébe kellett meghatározni eddig is a

0: az iskolákat, ugye két iskolába jelentkezhet a diák, plusz két tehetségvizsgás iskolába, és ezeknek a sorrendjét az érdeklődés szerint kellett megadni. Viszont eddig a felvételi rendszer ezt nem vette figyelembe, tehát teljesen mindegy volt, hogy a diák első vagy második helyen jelölte meg az adott iskolát, ugye meg dönthetett róla. Most annyi változott, hogy a felvételi kérvény beadásakor kellett meghatározni a sorrendet, így a rendszer ugye prioritásként vette azt az iskolát, amit elsőnek jelölt meg a diák. És mivel a rendszer ugye automatikusan működik, itt valójában a felvételi eljárás után, mikor megvolt a két időpont, a két felvételi időpont, a diákokból kialakult egy sorrend, és ez alapján, a sorrend alapján kezdett dolgozni ez az automata, és hogyha a diákot az első helyen megjelölt iskolába felvették, akkor oda sorolta be, amennyiben nem, viszont jó helyen állt a második iskolába, akkor oda került be. Ugye a probléma akkor van, mikor az egyik iskolába se került be a diák, és ilyenkor ugye az a lehetőség maradt, hogy fellebbezzen a szülő, vagy a másik lehetőség pedig az, hogy a második fordulóba beadja a kérvényét, ugye azokba iskolákba, ahol még maradtak szabad helyek, ők második fordulót írnak ki, és ide jelentkezhetnek még a diákok.
1: Ugye az oktatásügyi miniszter is azt mondta, hogy amennyiben a diákot helyszüke miatt nem vették fel a preferált iskolába, van értelme beadni a fellebbezést, de nyilván ennek csak akkor van értelme, hogyha az adott iskola még rendelkezik szabad helyekkel, tehát mondjuk az önök iskolájába hiába fellebbez a diák, hogyha már minden hely betelt.
0: Hát igen, ez a, ugye akkor lehet felvenni diákot, hogyha van szabad hely. És itt két lehetőség van, hogy eleve nem volt annyi jelentkező, és emiatt van még szabad hely, akkor viszont nincs értelme a fellebbezésnek, ugye, mert hát úgyis bekerült. A másik lehetőség pedig, hogy vannak mindig olyan diákok, akik külföldön szeretnének tanulni, és a törvény szerint az ő helyükre újabb diákot vehetünk fel. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen módon felszabadul hely, akkor arra a helyre tudunk felvenni újabb diákot.
1: Amennyiben a szülők reakcióit olvassuk, akkor azt halljuk elsősorban, hogy a gimnáziumokba volt nagyon nehéz bejutni. Mi lesz a sorsa azoknak a gyerekeknek, akik nem tudtak bejutni a gimnáziumba? Mert ugye egyrészt a minisztérium is azt mondja, hogy minden gyerek be fog jutni valahová, de nyilván nem mindegy, hogy hová, hisz mondjuk egy szakközépiskola azért más jellegű oktatást kínál, mint egy gimnázium. Szóval a számukra mi lehet a megoldás?
0: A gimnáziumokban elég nagy túljelentkezés volt, itt a környékünkön is. Azok a diákok, akik nem jutottak be a gimnáziumokba, van belőlük elég sok, ők azokra a helyekre pályázhatnak, ahol még van szabad hely. Ez a felvételi rendszernek az egyik, szerintem az egyik hibája, mivel csak két iskolát tud megjelölni a diák, és hogyha az a két iskola, az mind a kettő gimnázium, akkor az első körben ő nem kerül be az egyik iskolába se, már csak azokból az iskolákból válogathat, ahol kiírják a második fordulót, ahol még vannak szabad helyek, és hát ezek nem biztos, hogy azok a szakok, ami a diák elképzelése, mert ugye az egy dolog, hogy nem került be a gimnáziumba, de például egy szakközépiskolába, egy idegenforgalomra, vagy egy hotelakadémia, stb. Míg ugye bekerülhetne az eredménye alapján, viszont előfordulhat az is, hogy már azok a szakok is megteltek, így maradnak azok a szakok, ahol kisebb a jelentkezés, kisebb az érdeklődés, és lehet, hogy tőle sokkal gyengébbek, jobb iskolákba is bekerülhetnek.
1: Ugye is hát olyan gyerekekről beszélünk, akiknek az eredményei, tehát a jegyei is jók, tehát nem azért nem jutottak be, mert rosszak a jegyeik, hanem egyszerűen helyszüke miatt, és amennyiben több ilyen diák van, akár több tucat, mondjuk a Dunaszerdahelyi környékén, nem lehetne valahogy a megyénél vagy a minisztériumnál kérvényezni, hogy valamelyik Dunaszerdahelyi gimnáziumba meg lehessen nyitni még egy osztályt, hogy azért ezek a gyerekek is tovább tanulhassanak a gimnáziumban? Erről mit gondol?
0: A gimnáziumok, illetve a középiskoláknak a diáklétszámát, a felvehető diákok számát most már a minisztérium határozza meg. Eddig úgy volt, hogy a megye javasolta az adott számokat. Itt megint csak két dologról van szó. Egyrészt az oktatási törvény az meghatározza a maximális diák létszámot, ez 31, amivel lehet osztályt nyitni, viszont a szakképzési törvényben pedig benne van, hogy különböző kritériumok alapján az adott iskolák pontosan megkapják, hogy hány diákot vehetnek fel. És egy dolog ugye az, hogy esetleg plusz osztályt, viszont az iskoláknál nagyon sok esetben nincs kihasználó a kapacitás. Folyamatosan beszélnek ugye a konszolidációról, a racionalizációról, és pontosan az iskoláknál van ez a probléma, hogy azok az osztályok, amiket megnyithatunk, azok sincsenek tele. Tehát például mondom a mi esetünket, mi 56 diákot vehetünk fel. Valójában, ha én 60-at vennék fel, ugye akkor még 4 diák legalább bekerülne az iskolába. Gyakorlatilag semmi az ég a világon nem változik, pontosan ugyanannyi tanár kellene, pontosan ugyanannyi lenne az óraszám, csak plusz még 4 diák lehetőséget kapna. Tehát még ezt sem használhatjuk ki, úgyhogy arról pedig, hogy plusz osztály, ugye ezt a minisztériumnak kell eldönteni, ők ismerik a számokat, ismerik az előző évek számát, de valahogy az utóbbi években minden évben pontosan ugyanazt a felelhető diák létszámot kapjuk.
1: Beszéljük még az elbírás kirendszer további hiányosságairól is. Ugye azzal kapcsolatban is nagyon sok kritika érkezett, hogy a diákok túl sokáig vártak az eredményekre, ha jól tudom, akkor 4 hétig, és a pszichológusok is arra figyelmeztettek, hogy ez egy nagyon nagy teher volt a diákok számára. Az előző években meddig tartott a felvételik kiértékelése, és az, hogy ugye megkapják a diákok az eredményt?
0: Igen, ez nagyon elhúzódott ez a kiértékelés, és én azt mondom, hogy ez annak a hibája, hogy ez a rendszer nem volt kész. Ezt folyamatosan ellenőriztek, hogy az automata a saját bevallásuk szerint 10 másodperc alatt rakta sorrendbe a körülbelül 50 ezer diákot, az teljesen reális, viszont utána még valamilyen kézi úton, vagy nem tudom, hogyan ellenőrizték. Az előző években az úgy volt, ugye, hogy a két időpont mikor megvolt, akkor a második időpont után mi még gyakorlatilag aznap összeállítottuk a listát, és nyilvánosságra hoztuk. A különbség az volt, hogy ott meg kellett húzni a vonalat, hogy kik azok bekerültek, kik azok, akik nem kerültek, és természetesen ugye a bekerültek között, hát mondjuk a fele, vagy valamivel kevesebb, mint a fele, olyan volt, aki nem is a mi iskolánkba akart jönni, viszont ugye felvételt nyert, ezért akik vonal alá kerültek, őnekik fellebbezni kellett, és kezdődött ez a procedúra, hogy akkor most ki az, aki hozzánk jön, ki az, aki nem jön hozzánk, és ez tartott sokáig, tehát ott is volt egy bizonyos idegeskedési időszak, de az néhány nap alatt, egy 4-5 nap alatt lezajlott. Most ez nagyon hosszú ideig tartott, 11-én volt a második időpont, és utána 10 nap telt el, mire az automatát egyáltalán beindították, nem igazán értem, hogy miért volt erre szükség, hiszen őnekik minden adatuk gyakorlatilag a második időpont után megvolt, és még utána is eltelt hát egy újabb 10 nap, mire nyilvánosságra kerültek a végső listák, úgyhogy ez tényleg nagyon idegtépő volt a szülők számára.
1: Egyébként ön szerint mennyire indokolt az, hogy új felvételi rendszert vezessen be a minisztérium? Ön jelezte egy korábbi beszélgetésünkben, hogy az önök számára több volt a bürokrácia és az adminisztratív munka, de egyébként annyira rossz volt az az előző rendszer, hogy ezen változtatni kell?
0: Ez a rendszer én szerintem jobb. Tehát, hogyha ez a rendszer, ezt a rendszert kicsiszolják, akkor ez mindenképpen jobb lesz. Rengeteg munkától megkímél minket. Ugye nekünk ki kellett küldeni a határozatokat arról, hogy nincsenek felvéve a diákok, mindenkinek fellebbezni kellett. És itt ugye kezdődik egy húzavona, amit csak úgy tudtunk oldani, hogyha személyesen megkerestük a szülőket, hogy na most akkor az a diák szeretne hozzánk jönni, nem szeretne hozzánk jönni. Ha nem szeretne, akkor kihúztuk, és mentünk lefelé a következő diákhoz a vonal alatt. És ez azért nagyon soká tartott, sőt, ugye voltak szülők, akik azt mondták, hogy de nekik eddig az időpontig van joguk. Hát igen, van joguk, viszont amennyiben ő visszamondja, akkor egy másik diák nem kerül be hozzánk. nagyon sokszor volt olyan, hogy ugye megijed a szülő, mert úristen, nem kerül be sehova. Igaz, hogy nem ide akart jönni, mert ez volt a másik, de azért beirattuk őt biztos, ami biztos, leadták a beiratkozási lapot, és aztán néhány nap múlva megjöttek, hogy ja, akkor mégse is vinnénk a másik iskolába, mert oda is bekerült. Tehát ezt az egész hercehúrcát, ugye ezt kiküszöböli ez a rendszer, mivel a diákonak meghatározzák, hogy melyik a prioritás, és ha oda bekerült, akkor rendben is van. A kérdés az, hogy mikor kell meghatározni, mert most nagyon korán volt a beadási határidő, február 20-áig kellett beadni, eddig években mindig március 20-ig, és ez szerintem nagyon korai volt, de végül is előbb-utóbb mindenképpen el kell határozni, hogy hova szeretne menni.
1: Az oktatásügyi miniszter sem zárkózik el az elől, hogy még módosítsanak a rendszeren, ugye az ellenzék is bírálta, le is akarja váltani ezért a minisztert, tehát ön szerint maradnia kell a rendszernek, csak változtatni kell rajta, és talán a minisztériumnak is jobban elő kellett volna készíteni, jobban kommunikálni a szakemberekkel, akik valóban dolgoznak ezekkel a felvételi kérvényekkel?
0: Mindenképpen jobban elő kellett volna készíteni. Menet közben rengeteg változás volt. Tehát olyan dolgok, amit mi már megadtunk az iskolába, hogy mit, hogyan számoljon ki a rendszer, és utána menet közben változott. Tehát ez egy egyértelműen félkész rendszer volt. Amennyiben ez működne, ez jó lenne. Ugye bővíteni kell, változtatni kellene. Így, hogy minden iskola saját feltételeket szab, saját felvételit ad, ugye így a diáknak gyakorlatilag 9-ben 3-szor kell megmérettetni magát, egyrészt a tesztelésen, másrészt pedig a két időponton a felvételén. Ugye érdemes lenne elgondolkodni azon, és már voltak is erről hangok, hogy gyakorlatilag a 9-es tesztelés az egyben felvételiként is működhetne. Illetve ami jó lenne, hogy esetleg több iskolát megjelölhetne a diák, ez főleg a gimnazistákat érinti, mert hogyha bejelöli a két gimnáziumot, nem kerül be egyikbe se, ugye akkor jön a probléma. Viszont hogyha ott 4-5 iskolát megjelölhetne, akkor még őnek esélye lenne bekerülni a következő iskolába, mivel automata rendszer értékeli ki, ezért most nem 10 másodpercig fog futni, hanem 15-ig, hát szerintem semmi nem történt. Magyarországon van egy ilyen hasonló rendszer, ugye, ahol több iskolát jelölhetnek meg, és utána még egy alkalommal változtathatják az iskolák sorrendjét, és az a végső sorrend utána az alapján kerülnek be a diákok.
1: Visszatérnék még a szülők panaszaihoz, olyan véleményeket is lehetett hallani, hogy a szülők attól félnek, hogy a gyermekük egyszerűen nem fog tudni bejutni magyar tannyelvű iskolába, és kénytelen lesz szlovák iskolába jelentkezni. Beszéltünk arról, hogy ugye nagy az érdeklődés a gimnáziumok iránt, és nem lehetne valahogy bővíteni a létszámot, vagy új osztályt nyitni. Ön erről mit gondol a jövőre nézve, hogy tényleg ezek a magyar anyanyelvű gyerekek magyarul tanulhassanak, amennyiben tényleg a jegyeik is jók, és jó az átlaguk, hogy ne az legyen, hogy helyszüke miatt nem tud bejutni egy iskolába.
0: Én azt mondom, hogy magyar iskola volt eddig is elég, tehát tavaly óta nem változott semmi, nem zártak be iskolát, nem csökkentették az osztálylétszámokat, tehát itt figyelembe kellene venni mondjuk annak az évfolyamnak a népességét, hogy hány diák végez, nem tudom, hogy ezt mennyire veszik figyelembe, de én gyakorlatilag évek óta ugyanazokat a számokat látom, hogy ugyanannyi diákot lehet felvenni, úgyhogy hely van. A helyek elosztásának a módja, ami nem biztos, hogy jó, hogy a Szlovákiában az adott évfolyamból 20%-a a diákoknak tanulhat tovább gimnáziumban. Ennyi helyet adnak. Hogy ez miért jó, nem igazán világos, ugye, mert az egyetemeken pedig az adott népességnek a körülbelül 45-50%-a folytatja tovább a tanulmányait, tehát szakközépiskolákból is tovább tanulnak, ami azt jelenti, hogy valójában nem szakembereket képeznek, hanem ugyanolyan egyetemi diplomával fognak rendelkezni, mint akik a gimnáziumból kijönnek, és ilyen módon nem igazán látom értelmét annak, hogy korlátozzuk azt a létszámot, azt a számot, amit a gimnáziumok felvehetnek.
1: Lezárult a középiskolai felvételik első fordulója, közel 50 ezer diák már tudja, hová nyert felvételt, viszont több mint 4.900-es jövője még bizonytalan. Közben a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott szülővel találkozunk, akik az eprilás 9-et bírálják. Sok diák nem tudott bejutni a gimnáziumba, nem azért, mert rosszak a jegyei, hanem helyszüke miatt. Számukra milyen lehetőségek maradnak? Erről kérdeztem Kis Lászlót, a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatóját. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen. Szép napot mindenkinek.

8 óra 55 perc, és én el is köszönöm a kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkban június 10-én Margit és Gréta napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Jakubec László várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmester pedig Zsabka Levente. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. június 10-én Margit és Gréta napján. Először rendeznek 48 csapatos labdarúgó világbajnokságot, a fő esélyesekről is beszélgetünk Kele János futballszakíróval. Aztán idén is saját standdal, dedikálásokkal és programokkal lesz jelen a budapesti ünnepi könyvhéten a Bázis Egyesület. A Bázis két tagja, Tomkónoszek Barbara és Fáji Horváth Erika lesz a vendégünk. És ma van a Szecesszió világ napja is, ennek kapcsán pedig a szecesszió jellegzetességeiről és pozsonyi vonatkozásairól hallhatnak majd műsorunkban. Bővebb részletekkel a hírek után jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk, most a hírek következnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány a versenyképességről és a szociális támogatásokról tárgyal ma. Újabb csapás hullám indult az éjszaka az Amerikai Egyesült Államok és Irán között. Borult esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában. Átlagosan 22 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. A kormány mai ülésén a gazdasági versenyképesség javításáról, valamint az állami támogatások tavalyi alakulásáról is tárgyal. A jelentések szerint Szlovákia továbbra is az Európai Unió sereghajtói között van a versenyképességi rangsorban, különösen a munkaerőpiac, az innováció és a humántőke területén. A kabinet dönthet az ápolási díjak és a személyi asszisztencia óradíjának emeléséről is, amely júliustól léphet hatályba. Emellett tájékoztatást kap a Krasznahorka várának felújításáról is, ahol a közbeszerzés lezárása után válhat pontosabbá a befejezés időpontja. A Progresszív Szlovákia szerint a Robert Fico miniszterelnök fiának, Michal Ficónak jelentős, akár 100 000 eurót is meghaladó bevétele származhatott egy, a Smertpárthoz köthető ügynökségen keresztül kapott állami kampánytámogatásokból. Az ellenzéki politikusok szerint az Agentúra Smert nevű vállalat működése átláthatatlan, és a párt ezen keresztül kerülheti meg a kampányfinanszírozási szabályokat. Felvetették azt is, hogy Michal Fico két belvárosi pozsonyi lakást vásárolt jelzálogokat nélkül, és kérdéseket fogalmaztak meg a vagyon eredetével kapcsolatban. A PS azt állítja, hogy a jelenlegi szabályozás nem biztosít kellő átláthatóságot a pártokhoz köthető cégek pénzmozgásaiban, ezért szigorításokat kezdeményeznek. A Smerpárt visszautasította a vádakat és közölte, az ügynökség legális gazdasági tevékenységet folytat, pénzügyeit független könyvvizsgáló ellenőrzi, és nem történt jogsértés. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy Irán lőtte le azt az Apache harci helikoptert, amely hétfőn zuhant le a Hormuzi szoros közelében. Az elnök közölte, a két fő személyzet túlélte az incidenst, ugyanakkor az Egyesült Államoknak reagálnia kell a történtekre. Nem sokkal éjfél előtt az amerikai hadsereg önvédelmi jellegű légi csapásokat indított Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. A csapások, amelyek iráni légvédelmi rendszereket, radarokat és földi irányító állomásokat értek, közel 4 órával később ma hajnalban értek véget. Az iráni forradalmi gárda válaszol dróncsapásokat hajtott végre amerikai katonai célpontok ellen Bahrainban és Jordániában. A Fülöp-szigetek déli részén Mindanao szigetén hétfőn történt erős földrengés halálos áldozatainak száma 46-ra emelkedett. 630 ember megsérült, 17-en pedig eltűntek. A helyi hatóságok szerint a mentési munkálatok továbbra is zajlanak a legsúlyosabban érintett térségekben. A 7,8-as erősségű földrengés hétfő hajnalban rázta meg a régiót, jelentős károkat okozva lakóházakban, utakon és hidakon, valamint földcsuszamlásokat és cunami riadókat is kiváltott. A hatóságok több ezer megrongálódott épületről és több millió érintett lakosról számoltak be, az oktatás pedig több ezer iskolában szünetel. A térségben eddig több mint 2000 utórengést regisztráltak. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a kazak csapatot. A debreceni Nagyerdei stadionban teltház 20 ezer néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát. A januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
0: Időjárás.
2: Többségében borult égbolt lesz ma, jellemző az ország egész területén, sok felé csapadék várható. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot is mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán az Amfiteátrumnál az új kórház felé, 10 perccel hosszabbodik a menetidő, 10-15 perces tolódásra számíthatnak a pozsonyi D2-esen Sztupava felől Ligetfalu felé, a Lamacsi úton a központ irányába és a Racsinszkán a központ felé, továbbá az R7-esen Pozsony elején Somorja felől. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 10 perccel halljuk, miről lesz szó mai műsorunkban. Idén is saját standdal, dedikálásokkal és programokkal lesz jelen a budapesti ünnepi könyvhéten a Bázis Egyesület. Tomko Noszek Barbarával és Vályi Horvát Erikával a friss megjelenésekről, a Bázis könyvheti jelenlétéről, valamint egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is szó lesz. Kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság, amely több szempontból is történelmi lesz. Először rendezik meg 48 csapattal, 3 országban. Kik számítanak a legnagyobb esélyeseknek, mely válogatottak okozhatnak meglepetést, egyáltalán mire és kikre lesz érdemes odafigyelni a világbajnokság alatt, Kele János futballszakíróval beszélgetünk majd. A Szecesszió világnapja alkalmából Kun Kelemen Merinda művészet történésszel, galeristával idézzük meg a századforduló egyik legizgalmasabb művészeti irányzatát. Szó lesz a szecesszió jellegzetességeiről, pozsonyi vonatkozásairól, építészeti és vizuális örökségéről, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva arról is, hogyan jelenik meg a nő alaka a szecesszió művészetében. Munkatársaim Zsabka Levente hangmérnök és a hírszerkesztő Gazsik Viktória nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, rádiózzanak velünk!

Kedves hallgatóink, 9:50 múlt, 1 perccel, június 10-e van, az év 161. napja, névnapjukat a Gréták és a Margitok ünneplik, a mai nap a szecesszió világnapja, amelyet 2013 óta tartanak számon, és a kézművesség világnapját is ehhez a dátumhoz kötik. A szecesszió világnapját magyar kezdeményezésre indították el, és június 10-e azért lett a dátuma, mert ezen a napon hunyt el Antoni Gaudí és Lechner Ödön is. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. 1348. június 10-én lerakták a Karlstein vár alapkövét. IV. Károly német-római császár és cseh király reprezentatív, ugyanakkor stratégiai jelentőségű várat emeltetett itt, amely később a cseh korona ékszerek őrzési helyévé is vált. 1793. június 10-én a zsirondisták letartóztatása után a jakobinusok megszilárdították befolyásukat a francia forradalom irányításában. Ezzel a forradalom egyre inkább a radikális diktatúra felé fordult, és a közjóléti bizottság szerepe is felértékelődött. 1861. június 10-én az amerikai polgárháborúban lezajlott a Big Battle-i csata. A virginiai ütközetben a konföderációs csapatok visszaverték a náluk nagyobb uniós haderőt, és ez a déli fél korai fontos sikerének számított. 1898. június 10-én a spanyol-amerikai háborúban amerikai tengerész gyalogosok elfoglalták a Guantanamo-i öböl partvidékét. A területet ezután haditengerészeti támaszpontként használták a kubai és puertorikói hadműveletek támogatására.

1918. június 10-én olasz torpedónaszálok elsüllyesztették a Szent István osztrák-magyar csatahajót Premuda közelében. A támadásban 89 tengerész veszítette életét. Az esemény különlegessége, hogy a süllyedést filmre is vették, így ez a haditengerészeti történelem egyik legismertebb korabeli mozgóképes dokumentuma lett. június 10-én a náci megszállók megsemmisítették Lidice férfi lakosságát, a nőket és a gyermekeket pedig deportálták. A cseh falu kiirtása a Reinhard Heydrich elleni merénylet utáni megtorlás egyik legismertebb és legbrutálisabb példája lett. június 10-én a NATO felfüggesztette a Jugoszlávia elleni légitámadásokat, miután Slobodan Milosevic elfogadta a jugoszláv erők kivonását Koszovóból. Ez döntő lépés volt a koszovói háború lezárása felé. június 10-én küldte utolsó üzenetét a Marsról az Opportunity marsjáró. A NASA csak 2019. februárjában nyilvánította hivatalosan befejezettnek a küldetést, miután a porvihar miatt megszakadt kapcsolatot már nem sikerült helyreállítani.

Június 10-e több ismert személyiséghez is kötődik. Ezen a napon született Apáczai Csere János erdélyi magyar filozófus, természettudós és Csákányi Eszter, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, valamint ezen a napon hunyt el Lechner Ödön magyar műépítész, a magyar szecesszió atya. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. Száz éve 1836-ban ezen a napon hunyt el André-Marie Ampère francia fizikus. Az elektromágnesség kutatásának egyik legfontosabb úttörője volt. Munkássága alapvetően járult hozzá az elektrodinamika megszületéséhez, nevét pedig az elektromos áramerősség mértékegysége őrzi. A 19. századi természettudomány egyik legnagyobb hatású alakjaként tartják számon.

105 éve 1921-ben ezen a napon született Fülöp edinburghi herceg. Görögországban, Korfú szigetén látta meg a napvilágot, eredetileg görög és dán hercegként. Később II. Erzsébet brit királynő férjeként vált világszerte ismerté, és évtizedeken át a brit királyi család egyik legfontosabb közéleti szereplője volt. Száz éve 1926-ban ezen a napon hunyt el Antoni Gaudí, katalán építész. A szecesszió, illetve a katalán modernizmus egyik legnagyobb alakja volt, akinek épületei ma is Barcelona arculatának meghatározó részei. Legismertebb műve a máig épülő Sagrada Familia, szabad formakezelése, organikus szemlélete és különleges díszítővilága miatt a 20. század egyik legeredetibb építészének tartják, nem véletlen, hogy halálának napjához kötődik a szecesszió világnapja is. Öt éve 1941-ben ezen a napon született Bágyoni Szabó István magyar költő, prózaíró, műfordító és tanár. Az erdélyi magyar irodalom ismert alkotójaként verseivel, prózai műveivel és műfordításaival is maradandót alkotott. Ötven éve 1976-ban ezen a napon hunyt el Adolf Zukor, magyar származású producer, a Paramount Pictures alapítója. Az amerikai filmipar egyik megteremtőjeként tartják számon. Pályája során kulcs szerepe volt abban, hogy a stúdiórendszer Hollywoodban ipari méretekben szervezze meg a filmgyártást és a forgalmazást. Neve a filmtörténet legfontosabb úttörői között szerepel. Végül, de nem utolsó sorban, ha nem is kerek, s nem is félkerek évforduló, 2004-ben ezen a napon hunyt el Ray Charles, amerikai énekes, zongorista és zeneszerző. A soul és a rhythm and blues egyik legnagyobb alakjaként tartják számon, aki alapvetően formálta át a modern könnyű zene hangzását. Esemény naptárunk mai zárásaként most Ray Charles, talán legnagyobb slágere, a Hit the Road Jack szól.

0: olyan módszer találtak, ami a legsúlyosabb depressziós betegeken is segíthet. Színes híreinket hallják Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Minden évben több millió embernél diagnosztizálnak világszerte terápia-rezisztens depressziót. A kutatók emiatt évek óta tesztelnek egy olyan kísérleti megoldást, amelynek részeként pacemakert helyeznek a páciensek agyába, így szabályozva az agy különböző területeinek működését. Miután a készüléket beültetik az agyba, az nagy frekvenciás elektromos impulzusokat küld. A sok pozitív tapasztalat nemrégiben arra késztette a Mount Sinai Egyetem Icahn orvostudományi karának idegtudósait, hogy három majomagyán keresztül bemutassák, milyen tartós hatásokat válthat ki ez a megoldás. Ez már csak azért is kecsegtetően hangzik, mert a közelmúltig az elektrokonvulzív terápia volt az egyetlen elérhető alternatíva a súlyos depressziós betegek részére, amely az agy elektromos stimulálását jelenti, kontrollált rohamokat kiváltva. Ennek azonban megvoltak a maga kockázatai és negatív mellékhatásai. Ez tehát, ha az emberi tesztek is meggyőző eredményeket mutatnak, a kutatók szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy új terápiákat fejlesszenek ki. Augusztus 30-án bocsáthatják fel a Nancy Grace Roman űrtávcsövet, jelentette be a NASA. Az eszközt így az eredeti menetrendnél 8 hónappal korábban helyezhetik üzembe, korábban ugyanis 2027 májusa volt a céldátum. Az űrügynökség arra számít, hogy a Nancy Grace Roman űrtávcső segítségével a csillagászok példátlan mennyiségű megfigyelést végezhetnek majd. Várhatóan 100-szor nagyobb látószöggel fog rendelkezni, mint a Hubble űrtávcső, és képes lesz eltakarni a csillagok fényét, hogy közvetlenül rálásson az exobolygókra. A NASA szerint mindezeknek köszönhetően a Roman űrtávcső segíthet megérteni a rejtélyes sötét energiát, kideríthetik, miből áll a sötét anyag, és rengeteg új bolygót fedezhet fel. Július 7-től minden újonnan regisztrált autóban kötelező lesz az ESS technológia az Európai Unióban. Az Emergency Stop szignál lényege, hogy hirtelen lassításkor a féklámpák villogni kezdenek, ezzel megkülönböztetve a normál fékezést egy potenciálisan kritikus helyzettől. A villogás sokkal figyelemfelkeltőbb, mint az állandó fény és a forgalomban, különösen nagy sebességnél azonnali vizuális figyelmeztetéssé válik. Az ESS kötelezővé tételével az EU az egyik leggyakoribb ütközési forma, a ráfutásos balesetek csökkentését szeretné elérni. A cél a kockázat észlelésének növelése, különösen olyan helyzetekben, amikor a fény, a távolság vagy a sebesség megnehezíti a vészhelyzet azonnali felismerését. A technológiával kapcsolatban érdemes tudni, hogy a villogó fények nem kapcsolódnak be minden alkalommal, amikor a fékpedál lenyomódik. Az ESS csak akkor aktiválódik, amikor az autó fedélzeti érzékelője 50 km/h nagyobb sebességet és másodpercenként 6 méternél nagyobb lassulást rögzít.

0: Sütörtökön este közép-európai nyári idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrikai köztársaság mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A több szempontból is történelmi jelentőségű foci torna június 11-e és július 19-e között zajlik majd. Három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében először szerepel 48 válogatott, és először rendeznek összesen 104 mérkőzést egy világbajnokságon. Kik számítanak a legnagyobb esélyeseknek, mely válogatottak okozhatnak meglepetést, kik robbanhatnak be a fiatal tehetségek közül, ilyen és hasonló kérdésekről is Kele János futballszakíróval beszélgetünk. Szervusz János, köszöntelek a vonalban.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Kezdjük talán egy ilyen gyors kérdéssel a nyitó meccs kapcsán. Ugye az előrejelzések szerint viharos időre van kilátás holnap Mexikóvárosban, ez kinek kedvezhet inkább?
1: A mexikóiak hazai pályán mindig nagyon erősek, egyrészt a magaslat miatt, másrészt adott esetben a hőmérséklet miatt is. Én azért megkockáztatom, hogy ők játszottak már akár viharos körülmények között is otthon, és kifejezetten gyúrnak is arra, hogy a hazai pálya nekik nagy előny lesz. Ugye az eddig legjobb világbajnoki szerepléseik 1970-ben és 86-ban mindig a hazai pályához kötődtek, vagy kötődnek, úgyhogy én azért ebben a párosításban meg egyébként is Mexikóra tennék szerintünk egy jobb csapat, mint Dél-Afrika, de azért ott is van egyébként egy kicsit izgalmas tehetség, meg alapvetően szerintem egy egészen izgalmas csapat is tud lenni Dél-Afrika.
0: Ja, Kele János Futball másképp nevű Substack oldaladon egy nagyon részletes és rendkívül szórakoztató kisokos sorozattal jelentkeztél a VB-t megelőző napokban, hetekben. Részletesen írsz a VB-n résztvevő csapatok erősségeiről, gyengeségeiről, a tőlük várható taktikáról, a csoportesélyesekről, lehetséges meglepetés csapatokról. Minden futballrajongónak bátran ajánlom az oldalt. Nyilván a szűk időkeret miatt most nincs arra tér, hogy ilyen részletekbe belemenjünk, de azért nagy vonalakban próbáljuk mégiscsak megfesteni, hogy mi várható, miről szól majd ez a szűk másfél hónapos foci dömping. 48 csapat egy VB-n. Jó szerinted az irány, vagy azért ez már túlzás? Hogy látod?
1: Hát szerintem ahhoz, hogy igazán izgalmas tornát lássunk, vagy kiegyensúlyozott tornát lássunk, ahol azért a színvonal, a mérkőzéseknek a nívója, úgy általában az izgalmi faktor egyenletesen jó, ahhoz a 48 csapat valószínűleg sok. De nem is ebből az indokból van 48 csapat, tehát a FIFA nem is állított olyat soha szerintem, hogy azért van szükség 48 csapatra, mert ugye ettől majd jobb lesz a torna, vagy izgalmasabb lesz, vagy kiegyenlítettebb lesz a színvonal. Itt kifejezetten üzleti okai vannak ennek. Nyilvánvalóan az egyik az az, hogy igyekszik a FIFA akkor a világbajnokságot tervezni, amire ugye minél több ázsiai és afrikai válogatott tudja kivívni a részvételt. Ugye Afrikából 9-en kvalifikáltak közvetlenül erre a világbajnokságra, Ázsiából pedig 8-an. Most csak viszonyításképpen mondom el, hogy Európának 16 fix világbajnoki hely van, bocsánat, korábban volt 13, most 16 van, szóval így osztanak el a kvóták, és nyilván a FIFA azt látja, hogy azok a feltörekvő piacok, ahol még lehet új fizetőképes keresetet találni a futballra, a világbajnokságra, egyáltalán a játékra, azok azért inkább Ázsiában és Afrikában vannak, nem mellesleg ugye a népesség is a világon ott növekszik tovább, tehát tényleg ott lehet fejlődő piacokat találni, még ennek ez az

0: oka szerintem. És hát, hogyha jó hiszemben akarok ehhez közelíteni, akkor, és én ebben valóban látok egy kis futballromantikát, egy kis különlegességet, egy kis újdonságot abban, hogy olyan országokkal, mint Üzbegisztán, Jordánia, Zöldfoki szigetek, Curaçao vagy Haiti, ha tetszik, akkor megismerkedhet a futballvilág. Engem nagyon szórakoztatott, meg feltöltött az időszak, amikor utána néztem ezeknek a csapatoknak, megnéztem, hogy hogyan játszanak, megnéztem, hogy milyen játékosaik vannak, hogyan jutottak erre a tornára. Tehát amikor azért egy Jamaica Curaçao drámai 0-0 okoz nemzeti fiesztát egy pici kis országban, ugye Curaçao valahol legkisebb területű és legkisebb lélekszámú ország, amely kivívta a VB részvételt. Szerintem az valamennyit azért visszahoz a futballnak a régi szépségéből, a naivitásából is.
1: Hogyan hat, vagy hogyan hathat majd ez az irdatlanul sok mérkőzés a végső csatározásokig eljutó válogatottak játékosaira mentálisan és fizikai értelemben egy már egyébként is megterelő szezon után?
0: Ez az újfajta lebonyolítás szerintem hozni fog egy-két olyan rendet vagy tendenciát, amit még nem láttunk, és ez nem is biztos, hogy ezt előre meg tudjuk pont emiatt becsülni, hogy ez mi lesz, vagy milyen hatásai lesznek ezeknek, hiszen nem volt még ilyen torna. Ugye korábban 7 mérkőzéssel lehetett eljutni a világbajnoki címig, nem mondom, hogy hetet kellett nyerni, mert ugye nem kell mindig hetet nyerni ehhez, a csoportban lehetett döntetlenezni, és mondjuk ennek a királya, az olaszok most ugye nem lesznek itt a mezőny, mert ők nem fértek be a 16 európai válogatott közé. De szerintem egyébként éppen az extrém körülmények miatt, tehát a magas pára, magaslat, a adott esetben extrém hőmérséklet, tehát nagy meleg, meg egyébként is az a nagyon megterhelő klubszezon. Vannak olyan játékosok, akik tavaly ugye klubvilágbajnokságon szerepeltek egészen júliusig, aztán gyakorlatilag erőltetett menetből elkezdték ezt a szezont, végigjátszották ezt a szezont, mondjuk BL döntőben szerepeltek, és most jönnek a világbajnokságra, csak a Paris Saint-Germainnek a kulcsemberei például, William Pacho az ekvádori válogatottal. Szóval, hogy ez szerintem előrevetít olyasmit, hogy lesznek olyan nagy csapatok, nagy válogatottak, esélyes válogatottak, akik a torna első egy-két, az is az egy 3 mérkőzését egyfajta kiterjesztett felkészülésként értékelik most még, vagy kezelik most még. Ugye 48 csapat azért azt is eredményezte, hogy olyan kifejezett halálcsoportok, nagyon nehéz csoportok nincsenek. Ez a 48 csapatos lebonyolítás azt is eredményezi, hogy lényegében nehezebb kiesni a csoportból, mint továbbjutni, hiszen 48-ból 32-en továbbjutnak, a csoportok harmadik helyezettjeinek többsége is tovább fog jutni a következő körben. Nincs olyan, hogy az első két meccset elveszítette valaki, és már kiesett biztosan, nincs olyan, hogy valaki az első meccset elveszíti, és akkor azzal szinte lehetetlen helyzetbe kerül. Szóval akiknek megvan hozzá a kerete, megvan hozzá az erőssége, és egyébként is mondjuk rövidebb felkészülési időszakból érkezik, mint mindenki, hiszen ilyen rövid világbajnoki felkészülési időszak szerintem még nem nagyon volt a futball történelemben. Az az első egy-két papíron könnyebbnek kinéző mérkőzés lehet, hogy kísérletezésre, még a csapatszerkezet finomítására, tehát összességében felkészülésre fogja használni.
1: Az imént említetted, hogy ennyi induló csapattal esetleg előállhat egy olyan helyzet, hogy egy-egy mérkőzés unalomba fullad a csoportmeccsek során, de csak így margóra, hogy mit, meg nem adnánk egy unalmas magyar brazilért. Na de politikai értelemben vetülhet-e árnyék erre az idei VB-re? Ezt azért is kérdezem, mivel például ugye a 2025-ben Afrika legjobb férfi játékvezetőjének választott Omar Abdul Kadir Artan már biztosan nem vezethet mérkőzést, miután az amerikai hatóságok megtagadták tőle a belépést az Egyesült Államokba. Várhatóak hasonló incidensek, diplomáciai súrlódások?
0: Szerintem ezek vannak, tehát naponta olvassuk ezeket a híreket. Ez ketté bontanám, tehát egyfelől azért minden világbajnokságot, hogyha visszaemlékezünk, az elején azért ilyen történetek uraltak. Van az a helyzet, szituáció a nyilvánosságban, amikor már mindenki a világbajnokságra készül, már mindenki erre figyel, de még nincsenek mérkőzések, nincsenek események és történések, amikről beszélhetünk, és ilyenkor óvatatlanul fölnagyítódnak adott esetben a nyilvánosságban a rendezéssel kapcsolatos anomáliák. Emlékezhetünk Brazíliában, Dél-Afrikában, Katarban is, azért Oroszországban 2018-ban rengeteg ilyen történet volt, kiket nem engedtek be, Katarban mondjuk kritikus újságírókat nem engedtek be, lehet-e most akkor szivárványos a karszalag a német válogatotton, vagy nem lehet, Brazíliában kész lesz a stadion, összeomlik a stadion, Dél-Afrikában milyen a közbiztonság, és összeomlik a stadion, meg elkészül-e, befejezik-e. Tehát van egy ilyen tendencia, hogy alapvetően az utolsó pillanatig egyfajta pánik van a rendezéssel, szervezéssel kapcsolatos problémák miatt, és mindig mindenhol van probléma. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván ezeknek az ügyeknek némelyike, és például Katarban is ilyen volt, Oroszországban is ilyen volt, ezeknek az ügyeknek a némelyike, és most is ilyen, valóban rendkívül aggasztó. Tehát én azt gondolom, hogy egy játékvezető, még ha ő egyébként szomáliai is történetesen, aminek az eset szempontjából szerintem semmilyen jelentősége nincs, és még ha egyébként az Egyesült Államokban Szomáliára vonatkozóan nagyon szigorúak is a beutazási körülmények, ez mégiscsak egy FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által szervezett esemény. Ha FIFA egyébként ezt a játékvezetőt megbízta azzal és fölkérte arra, hogy mérkőzéseket vezessen ezen a tornán, akkor az Egyesült Államoknak úgy a kötelessége beengedni ezt a játékvezetőt. Tehát ilyen nem történhet meg. És összességében engem sokkol, hogy ilyen megtörténik. Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, amit ők maguk is Land of the Free, tehát a szabadság földjének hívnak. Ez szerintem ezen nagyon nehezen összeegyeztethető. De akár az is, ahogy a szenegáli válogatott megérkezett a repülőtéren, ugye erről vannak felvételek a közösségi médiában, hogy ők milyen vegzatúrának voltak kitéve egyébként a belépéskor, és nagyon nehéz elképzelni, hogy bocsánat, de fehér bőrű játékosok ugyanilyen vegzatúrának legyenek kitéve. Hogy azok az iráni szurkolók, akik nem tudom mennyiben tehetnek, valószínűleg semmennyiben nem tehetnek arról, hogy az országuk kvázi hadban áll az Egyesült Államokkal, ők egyébként azon a csatornán keresztül, amit a FIFA ilyen esetekre kialakít, világbajnokságokra kialakít, hogy ilyenkor 8%-ához a mérkőzések meccsbelépőinek hozzáférnek a két résztvevő országnak, külön-külön 8-8%-hoz a két résztvevő országnak a szurkolói, azokat ők a helyi szövetségen keresztül megvásárolták, leszervezték az utazásokat, kimentek az Egyesült Államokba, és őket nem engedik be az országba. Ezek szégyen teljes események, és szerintem nagyon komoly árnyékot vetnek erre a rendezésre, és én őszintén szólva meg vagyok rökönyödve azon, hogy azok az országok, amelyek mondjuk 4 évvel ezelőtt a katari rendezés kapcsán nagyon kemény kritikákat fogalmaztak meg, ugye itt Norvégia konkrétan azt mondta, hogy nem fog elindulni a világbajnokságon, akkor sem, aki jut. Ugye ezt akkor viszonylag könnyen mondták, mert nem jutottak ki. Idén kijutottak, sőt az egyik titkos esélyesként kezelik őket sokan, és nem hallom a Norvég Szövetséget az Egyesült Államok miatt panaszkodni. Aminek az okát persze én értem, de hát azért nagyon látvány az, hogy nem egyféle mércével mérnek itt sokan a nemzetközi közösségben.
1: Bízunk abban, hogy majd főleg a fociról és még inkább a jó fociról szól majd ez a VB, de várható jó foci ezen a világbajnokságon, vagy inkább így melyik csapatoktól vársz igazán jó szórakoztató labdarúgást?
0: Nagyon érdekes kérdés, és ez is olyan, amit ugye a lebonyolítás miatt, a körülményeknek az extrémitása miatt igazából nem nagyon lehet még belülni. Két különféle álláspontot vagy véleményt olvastam ezzel kapcsolatosan, az egyik az volt, a angol sajtóban jelent meg, hogy miközben a klubfutball ugye most már minden ízében, pórusában az atletikus képességekről, az intenzitásról szól, a rengeteg gyorsfutásról, sprintről, egész pályán kint vannak a csapatok emberezni, mindenki tud letámadni, nagyon-nagyon kevés a szabad terület és tér. Tényleg mindenkinek javaslom, hogy nézzem vissza adott esetben a régi mérkőzésekről, de csak 8-10 évvel ezelőtti mérkőzésekről részleteket, hogy mennyivel több terület van, mennyivel szélesebbek a folyosók, mennyivel hosszabb ideig tudja vezetni egy játékos zavartalan a labdát, és ma már ilyenek a top klubfutballban nem fordulnak elő. Szóval azt mondja ez az álláspont, hogy a klubfutball ilyen, de ezek között az extrém körülmények között ezt az intenzitást nem lehet fönntartani, hiszen 28 fok, 75%-os páratartalom mellette nem fogsz tudni 90 percig sprintben közlekedni és egész pályán letámadni, kitámadni, embert követni. Ezért sokkal inkább felértékelődik majd az edzői minőség a padon, sokkal fontosabb lesz a taktika, sokkal fontosabb lesz a szerkezet és a struktúra, sokkal több lesz a területe adott esetben játékosoknak, akik ezt ki tudják használni, és hát varázsolni tudnak nekünk gyönyörű passzokat, gólokat, indításokat, beadásokat, és a többi, és a többi. Ez az egyik, és szerintem emellett is szólnak érvek. A másik az, hogy pontosan az extrém körülmények miatt még nagyobb előnyben lesznek azok a csapatok, amelyek fizikálisan kiemelkednek a mezőnyből. Tehát akik adott esetben meg tudnak olyan 10-15 perces periódusokat nyomni egy-egy mérkőzésen, mondjuk 2-3 periódust kiválasztanak, amikor picit megnyomják a gázpedált, és elkezdenek keményen fizikálisan játszani, letámadni, kitámadni, emberezni, és mivel nekik lesz még esetleg ahhoz is szuflájuk, hogy a 60-70. Percben ezt megtegyék, vagy egyébként be tudnak cserélni a 60-70. Percben olyan játékosokat, akik elképesztő fizikális képességekkel rendelkeznek. Itt mondjuk a franciákra nézek, mert ott egészen extrém minőség van a kispadon is, és ebből a szempontból is kiemelkednek a VB mezőnyből. Az olyan behozhatatlan előnyt nyújthat majd, amivel nem sokan tudnak majd mit kezdeni. Ez viszont ugye azt eredményezni, hogy azért kevésbé jó meccseket látunk, sokan túlélni próbálnak az első 60-70 percben, spórolni próbálnak, nem nagyon akarnak focizni, nem nagyon akarnak sok energiát elégetni, mondjuk a csoportkörben egy kisebb csapat ellen egy győzelemre vagy 3 pontra, Angliára nézek itt, aki olyan kerettel érkezett erre a világbajnokságra, hogy 2 eredmény elképzelhető tőlük, a 0-0 és az 1-0. Tehát én körülbelül ezt a 2 meccseredményt láttam az angol keretben, és letlezetlenül erre próbálnak játszani. Most már tornák óta, de ezúttal is ez lesz majd. Ez azért kevésbé szórakoztató meccsképeket rajzol ki nekünk. Én nem tudom még előzőben, melyik lesz az igaz, az is lehet, hogy bizonyos csapatoknál az egyik, bizonyos csapatoknál a másik, de ez is mutatja, hogy mennyire bizonytalan most jelenleg minden körülmény.
1: Hogyha kellene mondanod öt olyan csapatot, amelyiket mindenképp a legjobb 8 közé vársz, akkor melyek lennének ezek, illetve melyik szerinted az a 3-4 csapat, amelytől már az is csoda lenne, hogyha pontot vagy pontokat szerezne, akárcsak a csoportmeccsek alatt?
0: Hát a nagy esélyesek között azért olyan írtózatosan meglepő nevet nem fog tudni felsorolni, szerintem a franciák keretmélységben, a játékos minőségben, és hogy mekkora volumenben állnak rendelkezésre ezek a játékosok, abszolút kiemelkednek a mezőnyből. Szerintem a spanyolok hasonlóképpen, már ugye a legutóbbi győzelmük óta azért a világbajnokságokra általában bukni járnak, tehát vagy visszatértek ez a hagyományos spanyol. A VB-ken nem nagyon sikerül kiugrani teljesítéshez, ugye 2010-ben világbajnokok lettek, azóta összesen 3 mérkőzést nyertek mind a 3 tornán, egyet, és nem a zajos sikereiktől volt hangos egyik világbajnokság sem, de azért ez a keret nagyon erős, és ott van szerintem a világ jelenlegi legjobb játékos, Lamine Yamal. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen fizikai állapotban, de ugye erre is céloztam a beszélgetés elején, hogy az első egy néhány meccs azért ilyen minőségű csapatoknál még bőven a felkészülés részeként is felfogható, és nem a világ tragédiája, hogyha nem tud játszani Lamine Yamal mondjuk az első néhány meccsen. Szerintem az angolok is erősek, jó keretük van, nem tudom, hogy ezzel a már-már pofátlan futball csalással meddig lehet eljutni, hogy ők nem nagyon szeretnének majd futballozni. Az argentin keret az nagyon izgalmas, az elmúlt években ugye román nyerték magukat Scalonival, mindent megnyertek, Copa Amerikát, világbajnokságot, oda-vissza verték a selejtezőben a brazilokat, de közben azért itt több kulcsember túl van már a csúcson, pont fizikumban, fizikalitásban ez a keret nem annyira kiemelkedő, védelemben óriási problémáik vannak, szélső hátvéd, középhátvédek. Németek, hollandok szerintem picit felemás képet mutatnak most, akik nagyon erősek keret szempontjából, azok a portugálok. Ott szerintem van egy nagyobb kérdője Cristiano Ronaldo, tehát hogy ő, ha kezdő lesz, már pedig kezdő lesz, akkor hogyan és meddig bírják el azt, hogy labda ellen mínusz egy emberrel játszanak. Ronaldo szempontjából és meg a portugálok szempontjából is szerintem sokkal hasznosabb vagy hatékonyabb lehetne, hogy mondjuk cserekként jönne a meccsek végén, amit említettem, fizikumban a fáradó erre félre ráereszteni egy egészen kiváló állapotban lévő játékost. Ronaldo ennek a tankönyvi példája, de ez is egy nagyon-nagyon erős keret. Tele vannak fantasztikus játékosokkal, középpálya és a védelem is nagyon-nagyon erős. Akik talán nem annyira közismert nevek, de nekem nagyon tetszenek így profilra, az Japán, Szenegál, Elefántcsontpart, Ecuador egy nagyon izgalmas profil, mert ők gyakorlatilag 0-0-át játszanak, akárki valaki szemben jön, a selejtezőkben 8 darab, 0-0-ig volt amúgy 19 meccse veretlenek, tehát ez az igazi, nagyon kemény, fizikális, védekező dél-amerikai foci, úgyis másodikok lettek a selejtezőben, hogy 3 pontot levontak tőlük a indulásképpen, szóval vannak ilyen izgalmas profilok, és a leggyengébbek, amik fölmerültek, nehéz választani, mert sok outsider csapat van most viszonylag a mezőnyben. Én Új-Zélandot láttam az egyik leggyengébbnek, én Katart láttam az egyik leggyengébbnek, Curaçao nyilvánvalóan kilóg azért ebből a mezőnyből lefelé. Haitit én egy picit jobbnak érzem, ott vannak egészen izgalmas játékos profilok, Jordánia, a zöldfoki szigetek merülhet még föl, meg Üzbegisztán esetleg, én őket is azért egy fokkal lefölött az Új-Zéland, Katar, Curaçao 3-as fölé helyezném, de mondom, őket azért nagyon nehéz belőni, mert nem olyan szintű ellenfelek ellen játszottak selejtezőket, mint akik majd itt szembe jönnek nekik a világbajnokságon.
1: A mindenkori nagy esélyesek közül melyik válogatott korai botlására látsz a legnagyobb esélyt?
0: Hát, hogyha a hollandokat ide vesszük, akkor szerintem a hollandok lehetnek ilyenek, mert nekik nagyon érdekes a keretük abban a szempontból, hogy a védelem és a középpálya az kifejezetten erős és kifejezetten elit, és előrefelé pedig hát egyre vékonyodik ez a keret. Aki meghatározó játékosuk lehetne, vagy mondjuk kreatív játékosuk lehetne elől, amire nagyon nagy szükségük van, a Memphis Depay nincs olyan állapotban, hogy 90 percet játszon még a torna elején, szóval el tudom képzelni azt, hogy azokon a meccseken, ahol nekik kellene kezdeményezniük a torna elején, Tunézia ellen, Svédország ellen egyébként, ott ők bajban lesznek, mert a labdával kevéssé tudnak majd bontani, főleg mélyen védekező csapatokkal szemben, de ha eljutnak mondjuk a legjobb 8-ig, akkor onnantól kezdve tudnak kontrázni, ami meg sokkal jobban áll ennek a csapatnak. A németek azok nagyon, ugye az előző két tornán láttuk őket, hogy abszolút vagy nagyon beletalálnak, vagy nagyon könnyen össze tudnak omlani. Ez a csapat is olyan, hogy szerkezetileg nagyon sok kérdőjel van benne, labdavesztés után kontrák ellen nagyon sebezhetőek. Úgyhogy ezt én látom bennük. Ugye a brazilokról nem beszéltem az előző szegmensben, bűnös feledékenységem okán. Ők is sok problémából jönnek és érkeznek. Ez a keret egyesek szerint 1990 óta a leggyengébb brazil keret, akár egyéni képességeket nézve is. Cserébe szerintem az egyik legjobb edző az ő kis padjukon ül, Carlo Ancelotti személyében, aki ráadásul pontosan az ilyen tornákon szokott lubickolni, úgyhogy én őket emiatt nem gondolom, hogy nagyon nagyot hasalnának ezen a tornán, de aztán ki tudja, mert hát x-eltek Tunéziával tavaly ősszel, szóval sok minden benne van a pakliban.
1: Felsoroltál az imént néhány olyan országot, akiket legtöbben nem tartanak az éremesélyesek között, de valóban kik okozhatnak szerinted, vagy melyik lehet az a, hogyha egy csapatot kellene megnevezned, akkor melyik lenne az, amelyik kellemes meglepetést okozhat a tornán?
0: Én Japánt nagyon várom. Az előző két világbajnokságon is már tovább mentek a csoportból, de nem tudtak még egyenes kieséses meccset nyerni, de ez a keret most már abszolút nem ez a lelkes technikásokat futó kis japánok, akik egyébként akár meg is lephetnek valakit, de azért a végén nem fognak senkit. Ez egy kifejezetten erős csapat, majdnem egy éve veretlenek, nagyon-nagyon jó eredményeket értek el, megverték márciusban a Wembley-ben az angolokat, korábban megverték 0-2-ről felállva a brazilokat barátságos meccsen. Az, hogy Ázsiában dominálnak, az egy dolog, és szerintem az most már hosszú ideje így van, de most már kifejezetten villantanak oroszlán körmöket erős csapatokkal szemben, és az egyik legjobban szervezett labdás játékuk van, egy nagyon érdekes struktúrában játszanak. Iszonyatosan szorgalmasak a játékosaik, nagyon pontosak, mindegyikük most már Bundesligában, Premier League-ben játszik, holland bajnokságban 24 gólt szerzett a csatáruk Ueda. Ha még Mitoma is itt lehetne, ugye, aki szintén egy Premier League játékos, és a világ egyik legjobban cselező szélsője volt az elmúlt években, de sérülés miatt nem tud jönni, akkor még magasabbra taksálnám őket, de szerintem ők olyan meccseket is fognak játszani, amit érdemes lesz bekapcsolni, úgyhogy ha egy ilyen abszolút sötét lovat kellene mondanom, akkor azok ők. Akik még szerintem izgalmasak egy-két mondatban, az mondjuk Elefántcsontpart, nyers tehetségben szerintem top 10-ben vannak, tehát ha csak a játékosok, főleg a támadók egyéni képességét nézzük, csak bal szélre van három klasszis játékosuk, ez csak a bal szél, bal oldali támadó, meg a norvégok, akiknek az egyetlen ugye hibapontjuk az lehet, hogy azért ez a trópus éghajlat nem biztos, hogy a norvég játékosoknak fog a legjobban feküdni.
1: Vészesen fogy az időnk, az még érdekel, hogy a fiatal feltörekvő tehetségből lesz bőven. Mit gondolsz, hogy kik lehetnek az idei VB nagy felfedezettjei?
0: Ha már így beharangoztam Elefántcsontpartot, meg a bal szélét ennek a csapatnak, akkor Jan Diomandét mindenképp mondanám, 19 éves balszélső a Lipcsében játszik, 100-120 millió euró környékén fog elkelni ezen a nyáron. Döbbenetes tehetség, gyorsaság, cselezőkészség, nagyon nyers még a fiú, de szerintem a következő időszak egyik nagy játékosa lehet. A hazaiaknál van Gilberto Mora személyben, Mexikóban egy 17 éves srác, ő tavaly már az 20-as világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, tehát 16 évesen, most már ott van 17 évesen a felnőtt keretben, klubjában, a Tijuanában már gólokat szerzett, nem lesz kezdő, de szerintem nem kizárt, hogy bejátsza magát a csapatba. Svájciaknál van Johan Manzambi, aki középpályástól kezdve csatárig sok mindent tud játszani, 20 éves a Freiburggal, Európa Liga döntőt játszott idén, ő is egy izgalmas profil szerintem, és akkor mondok még egyet, aki az argentinoknál lehet ennek a VB-nek a nagy felfedezetje, sztárja, az Nico Paz, 21 éves klasszikus 10-es, nagyon jó középpályás, a Kómóban játszik Olaszországban, és nagyon jó szezonból érkezik.
1: Zárásként egy dupla kérdése maradt, fél-fél percünk nagyjából, vagy hát még annyi sem, összesen maradt ennyi időnk. Szóval, hogy te kinek szurkolsz majd a VB-n, és úgyhogy csak egyetlen csapatot kellene megjelölnöd, mint a torna legnagyobb esélyesét, akkor melyikre tennéd a voksorat?
0: Jó, én az angoloknak szurkolok, mint mindig, és valószínűleg ezúttal is, mint mindig hiába fogom ezt tenni, és hát a legnagyobb esélyes az szerintem Franciaország.
1: Csütörtökön este közép-európai nyári idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakírót hallották. Köszönöm szépen, János, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó szurkolást! Szervusz!
0: Köszönöm szépen, szervusz!

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, idén is saját standdal, dedikálásokkal és programokkal lesz jelen a budapesti ünnepi könyvhéten a Bázis Egyesület. A Bázis két tagja, Tom Kornoszek Barbara és Vályi Horváth Erika lesz a vendégünk az előttünk álló órában. További részletek műsorunkkal kapcsolatban a hírek után. A mikrofonnál most Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést. Újabb csapás hullám indult az éjszaka az Amerikai Egyesült Államok és Irán között. Porult esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában, átlagosan 22 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést a parlamentben. A testület nem volt határozatképes, csupán 49 képviselő volt jelen. Először 8 órakor, másodszor pedig 9 órakor próbálkoztak az ülés megnyitásával. A házelnökség a vitát a következő ülésre várhatóan őszre halasztotta. Az ellenzéki KDH, a PS és a Szlovenszko Mozgalom a minisztérium elprihláski nevű elektronikus jelentkezési rendszerét bírálta, amely szerintük drága, nem kellően tesztelt és technikailag hibás, valamint elveszi a szülőktől a döntési jogot a középiskolai felvételinél. A miniszter elismerte a hibákat és kivizsgálást ígért, de hangsúlyozta, hogy a rendszer modernizációs lépés, amely több mint 130 ezer szülő számára már működött. A Progresszív Szlovákia szerint Robert Fico miniszterelnök fiának, Michal Ficónak jelentős, akár 100 ezer eurót is meghaladó bevétele származhatott egy, a Smer párthoz köthető ügynökségen keresztül kapott állami kampánytámogatásokból. Az ellenzéki politikusok szerint az agentúra Smer nevű vállalat működése átláthatatlan, és a párt ezen keresztül kerülheti meg a kampányfinanszírozási szabályokat. A PS azt is állítja, hogy a jelenlegi szabályozás nem biztosít kellő átláthatatlan hatóságot a pártokhoz köthető cégek pénzmozgásaiban, ezért szigorításokat kezdeményeznének. A Smerpárt visszautasította a vádakat és közölte, az ügynökség legális gazdasági tevékenységet folytat, pénzügyeit független könyvelő ellenőrzi, és nem történt jogsértés. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy Irán lőtte le azt az Apache harci helikoptert, amely hétfőn zuhant le a Hormuzi szoros közelében. Az elnök közölte, a két fő személyzet túlélte az incidenst, ugyanakkor az Egyesült Államoknak reagálnia kell a történtekre. Nem sokkal éjfél előtt az amerikai hadsereg önvédelmi jellegű légicsapásokat indított Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. A csapások, amelyek iráni légvédelmi rendszereket, radarokat és földi irányító állomásokat értek, közel 4 órával később, ma hajnalban értek véget. Az iráni forradalmi gárda válaszul dróncsapásokat hajtott végre amerikai katonai célpontok ellen, Bahrájnban és Jordániában. Legalább 12 ember meghalt, 9-en pedig megsebesültek egy fegyveres támadásban a dél-afrikai Johannesburg keleti elővárosában. A rendőrség szerint ismeretlen támadók egy csoportja egy fehér kis busszal érkezett a Cleveland nevű térséghez tartozó informális településre, majd több ponton tüzet nyitott a lakókra. Ezután elmenekültek. Az áldozatok között 8 férfi és 4 nő van. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőket, de eddig senkit sem tartóztattak le. A térségben gyakoriak az ilyen jellegű erőszakos bűncselekmények, amelyek főként bandaháborúkhoz és személyes konfliktusokhoz köthető. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a kazak csapatot. A debreceni nagyerdei stadionban telt ház 20 ezer néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
0: Időjárás.
2: Többségében borult égbolt lesz ma jellemző az ország egész területén. Sokfelé várható csapadék, elsőfokú viharriasztás érvényes a Kassai, az Eperjes és a Besztercebányai kerületben. Itt kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 15 perces a tolódás a D1-esen a Pöstjéni pihenőhelynél Trencsén irányába, és Kiszuca újhely előtt Csaca felől. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 10:45 lesz 4,5 perc múlva. Hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk itt a szerdai nappaliban, majd a következő témákkal várom a hallgatókat. Idén is saját standdal, dedikálásokkal és programokkal lesz jelen a budapesti ünnepi könyvhéten a Bázis Egyesület. Tomko Noszek Barbarával és Váji Horváth Erikával a friss megjelenésekről, a Bázis könyvheti jelenlétéről, valamint egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is szó lesz. A Szecesszió világnapja alkalmából pedig Kunkelemen Melinda művészet történésszel, galeristával idézzük meg a századforduló egyik legizgalmasabb művészeti irányzatát. Szó lesz a Szecesszió jellegzetességeiről, pozsonyi vonatkozásairól, építészeti és vizuális örökségéről, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva arról is, hogyan jelenik meg a nő alak a Szecesszió művészetében. Műsorunkhoz további kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok, rádiózzanak tovább! Továbbra is velünk!

A Jó világban felvétele után kultúrpercek rovatunkat hallják, tartsanak velünk! Csehi Zoltán költő, műfordító, irodalomtörténész és kritikus kapja idén az Írók boltja üveggolyó díját, amelyet ma adnak át Budapesten. Csehi Zoltán költőként és műfordítóként is jelentős alkotó, nevéhez többek között Ovidius Átváltozások című művének, valamint Petronius, Martialis, Petrarca és Pasolini szövegeinek fordítása is kötődik. A díj rangját az eddigi kitüntetettek névsora is jelzi, korábban többek között Mészöly Miklós, Parti Nagy Lajos, Eszterházi Péter, Nádas Péter, Tandori Dezső és Darvasi László is megkapta.

Tegnap elkezdődött Komáromban a 61. Jókai Napok országos színjátszó fesztivál, amely 5 napon át kínál színházi programokat Jókai Mór városában. Az idei programban 9 diák színpad és egy felnőtt színjátszó csoport mutatkozik be. A repertoárban Agatha Christie krimi, Cortázar adaptáció, Rozsek abszurd és kortárs művek is szerepelnek. A versenyelőadások mellett beszélgetések, könyvbemutató és koncertek is várják az érdeklődőket. Többek között Mokos Attilával, Julius Szatyinszky köteteivel, a Push-up zenekarral és Emmer Péterrel. A fesztivál június 13-án szombaton Jókai Mór szobrának koszorúzásával, díjkiosztóval, majd a Hárompatak zenekar koncertjével és táncházzal zárul. Bővebb részletek a komáromi Egressy Bénivárosi Művelődési Központ honlapján.

Holnap 17 órakor a Lévai Revicki házban tartják a helytörténeti előadás sorozat 137. alkalmát. Müller Péter 100 éve 1926-ban történt Léván címmel tart előadást. A héten immár 12. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Több mint szomszéd magyar kulturális hét program sorozatot Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet Pozsony szervezésében. A hét során gálaest, kiállítás, szakmai előadások, szabadtéri pop-up kiállítás, üzleti fórum és több más program várja a magyar kultúra iránt érdeklődőket. A hét második felében a pozsonyi főtéren koncertek, gasztronómiai és kézműves vásár, valamint hungarikum játszóház várja a közönséget. Fellép többek között a Forest Street, a Parnograszt, a Magyar Állami Népi Együttes, a Republik, Szarka Tamás, valamint Miklós Erika és tanítványai. A szabadtéri programot pedig filmzenés est zárja. Június 13-án szombaton délelőtt 10 órakor rendezik meg Dunaszerdahelyen a 17. bringás napot. A résztvevők a golfjátszótérről az állomási park mellől indulnak, majd nagyjából 10 kilométeres biciklis felvonuláson vesznek részt a város utcáin. A program után biciklitúra is indul Pozsony-Eperjesre, az Eper Fesztiválra, ennek távja körülbelül 20 kilométer.

június hátra levő részében is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a Füleki Városi Művelődési Központ. Június 13-án a Kassa Itália Színház érkezik Fülekre a Csotrogányné, Lepsénynél még megvolt című zenés kabaréval, június 14-én pedig a Római Katolikus Templomban rendezik meg a Nemzetközi Melódiák Szárnyai című kóruskoncertet. Június 25-én a Zsák Színház Végre egy úriasszony című vígjátéka lesz ismét látható, az előadás pedig a társulat kulisszatitkait bemutató beszélgetés követi. A rendezvényekről bővebben a Füleki Városi Művelődési Központ honlapján olvashatnak.

0: 52. alkalommal rendezik meg idén nyáron július 7-e és 12-e között a honismereti kerékpár túrát, amely nem csak sportesemény, hanem közösségi és kulturális élmény is egyben. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről bővebb részletek találhatók a www.hktura.sk honlapon. Hodosi Katalin főszervező rövid meghívóját halljuk.
1: Sok szeretettel várjuk a hallgatókat, kicsiktől nagyokig, családosoktól egyedülállókig, bárki, aki nyerekbe ülne és jönne velünk honismertni, azt szeretettel várjuk.
0: Kassa megye sok nemzetiségű arca kerül középpontba a Nemzetiségi Mozaik program sorozatban, amely június 8-a és 13-a között több helyszínen kínál kulturális, közösségi és zenei eseményeket. A fő programot június 12-én pénteken Kassán a Rodostói Ház udvarán tartják, ahol délelőtt iskolásoknak szóló magyar nyelvű programok, délután pedig kézműves foglalkozások, vásár, gasztrozóna, interaktív standok és családi program. Programok várják az érdeklődőket. A zenei kínálatban fellép az Acoustic Impulse, a Romano Suno, a Romano Drum, valamint a Csík zenekar Lábas Vikivel. A program része lesz egy magyar nyelvű és pakli podcast beszélgetés is a Csík zenekar és a Romano Drum tagjaival. A belépés ingyenes.

Június 11-e és 14-e között a Bázis Egyesület saját standdal lesz jelen Budapesten a 97. ünnepi könyvhéten, a Dunakorzón a Vigadó térnél a K30-as standon. A standon 9 szlovákiai magyar, illetve szlovákiai magyar kötődésű kiadó és műhely könyvei lesznek elérhetők. A Bázis Egyesület, az Abacus Plus, az Anser, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet, a Dunaszerdei Kaligram, a Pozsonyi Kifli, a Woman Press, a Books and Guts és a Nap kiadó kiadványai. A kínálatban friss szépirodalmi, gyerekirodalmi, műfordítás és képzőművészeti kötetek is szerepelnek, például Gyenes Gábor 113 lövés című képregénye, Német Ilona a Jövő kertjei című könyve, Barak László Beton és disznózsír című verses kötete, valamint Lucia Molnár Szatyinszká Kedves Tató című kötete magyar fordításban. A könyvheti jelenlétet dedikálások is kísérik, többek között Száz Ildikó, Benkő Tíme, a Maros Diana, Gyenes Gábor, Német Ilona, Barak László, M. Kovács Melinda, Havran Kati és Német Zoltán, valamint Forgács Miklós, Halász Rita és a Bázis műfordítói is találkoznak az olvasókkal. Június 13-án a Három Hollóban külön programot kap a Pozsonyi Kifli és a Woman Press, lesz beszélgetés régi Pozsonyról, közösségről és könyvekről, valamint több friss Woman Press kötet bemutatója. A Bázis standja itt nem csak könyvvásárlási lehetőség, hanem találkozási pont is lesz azoknak, akiket érdekel a kortárs szlovákiai magyar irodalom, műfordítás és könyvkultúra.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a budapesti ünnepi könyvhéten mutatja be a Szlovákiai Magyar Szépirodalom 2026 című antológiát. A bemutatóra június 12-én, pénteken 13 órától kerül sor a Vörösmarty téren, a Smith 82-es pavilonjánál. A kötet a kortárs szlovákiai magyar irodalom friss terméséből ad válogatást, és a könyvhéten személyes találkozásokra is lehetőséget kínál az olvasóknak.

6. alkalommal hirdeti meg a szövetség a közös célokért társulása Pogány Erzsébet díjat, amelyet 2021-ben hoztak létre az egykori igazgató emlékére. Az elismeréssel olyan felvidéki magyar közösségépítő háttérembereket díjaznak, akik legalább 10 éve kitartóan, sokszor a nyilvánosság reflektorfényétől távol dolgoznak a közösségért. Jelöléseket június 3-a és augusztus 24-e között lehet benyújtani kizárólag a SZACC tagszervezetein keresztül. A díjátadót november elején rendezik meg ünnepélyes gálaest keretében.

Június 18-án a diószegi Innovatechben lesz a megnyitója a Mihnai Ida Galántai lányból Párizsi dáma című tárlatnak. A kiállítás a Galántán született Mihnai Ida életútját idézi meg, aki egy francia mérnökkel kötött házassága révén Párizsba került, és Georges Clemenceau francia miniszterelnök menyeként akaratán kívül is történelmi legendák szereplőjévé vált. És végül, de nem utolsó sorban, június 19-én pénteken 18 órától a Komáromi Sej János gimnázium aulájában Varga Szabolcs történész lesz a kikötő polgári szalon vendége. A beszélgetés középpontjában a Mohácsi csata és annak történelmi emlékezete áll. Valóban elkerülhetetlen tragédia volt-e, vagy az utókor formálta nemzeti traumává? Szó lesz az 1526. augusztus 29-i ütközet körüli tévhitekről, a csatatér kérdéséről, valamint arról is, mit tudunk ma Mohácsról másként, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az Estházigazdája Bödő Gergely történész lesz.

0: Idén is saját standdal, dedikálásokkal és izgalmas programokkal lesz jelen a budapesti ünnepi könyvhíten a Bázis Egyesület. A folytatásban két bázis taggal beszélgetünk, Tom Kolnoszek Barbarával, a Women Press kiadó vezetőjével, a Bázis könyvheti katalógusának szerkesztőjével, valamint Váji Horváth Erika, kétszeres madácsdíjas műfordítóval, irodalomterapeutával és újságíróval. Szó lesz a friss könyvekről, a Bázis könyvheti programjairól, szerzőkről, fordítókról, valamint a Szó kép tűrés határ című kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is, ahol irodalom és vizualitás, szöveg és kép lép párbeszédbe egymással. Barbarával és Erikával megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Sziasztok, köszöntelek benneteket a vonalban.
1: Sziasztok, üdvözlöm a nézőket.
0: Kezdjük talán személyes élményekkel. Barbara, neked mi jut eszedbe elsőként az ünnepi könyvhét kapcsán? Milyen személyes élményeid kötődnek ehhez a rendezvényhez?
1: Az ünnepi könyvhéten kezdetben hosszú éveken át olvasóként vettem részt. A nagy változást talán 2024 hozta, amikor Matusz Tinege Noévivel átvettük a Women Press kiadó vezetését. Azóta nem csak látogatóként, hanem tervezőként és kiadóként is jelen vagyunk, részben a bázis tagjaként, részben a kiadó képviseletében, és külön öröm számunkra, hogy a Bázis Egyesületnek köszönhetően évek óta bemutathatjuk legújabb kiadványainkat és programjainkat. Én személy szerint a könyvhetet nagyon szeretem, mivel nagyon különleges, már-már családias hangulata van, illetve az, hogy az olvasók közvetlenül találkozhatnak a szerzőkkel, a fordítókkal, a szerkesztőkkel, és mindezt a Dunapart egyedülálló környezetében.
0: Erika, te többféle szerepben, alkotóként, fordítóként, beszélgető partnerként is jelen vagy. Számodra mit jelent ez a könyvheti közeg?
2: Hát én tulajdonképpen üdvözlöm én is a Pátia Rádió hallgatóit, sziasztok. Én alapvetően ezt az emberi kapcsolódást emelném ki, mert számomra mindig az volt a fontos, hogy évek óta, amikor ott vagyok a könyvhéten, akkor személyes kapcsolatokat ápolhatok fordítókkal, szerkesztőkkel, kiadókkal, mert tulajdonképpen itt nyilván a könyvön van a hangsúly mindig, de alapvetően számomra az a fontos, hogy megmutatkozhatnak azok az emberek is, akik a könyvek mögött állnak, tehát akik csinálják a könyveket, akik felelnek értük, tehát a szerzők, a fordítók, az illusztrátorok, vagy a szerkesztők és a kiadók is itt kapcsolatba léphetnek egymással. Nagyon értékes ez a találkozás számomra, és azt gondolom, hogy ez az irodalomnak is a lényege, hogy gyakorlatilag itt új lehetőségek nyílnak meg, ahogy az emberek találkoznak egymással.
0: Hogy látod, egy szlovákiai magyar irodalmi művészeti közösségnek mit adhat egy ilyen budapesti bemutatkozás?
2: Hát elsősorban az, hogy fölkerülünk a magyarországi magyar szcénára azzal, hogy akár a Bázis Egyesület révén bevonjuk a magyarországi magyar szerzőket, vagy hozzuk a szlovák szerzők magyar fordításait, mert azt látom, hogy nagy igény van rá, és hál' Istennek a visszajelzések is azt mutatják, hogy érdeklődnek a szlovák irodalom iránt. Ugye erre nyilván majd Barbi is fog kapcsolódni, mert a Women Press is számos szlovák szerzőt jelentett meg magyar nyelven.
0: Valóban, Barbara, hogyha kitérünk erre már a részletekre, mire helyeztétek a hangsúlyt az idei könyvheti jelenlét összeállításakor?

0: milyen könyvekkel, szerzőkkel, milyen programokkal készül a bázis nagy általánosságban?
1: Elsősorban arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet adjunk a bázis közösségéről. A idén is elkészítettük a hagyományos bázis katalógust, amelyben ugye a tagok előző évi, illetve idei önálló megjelenéseit gyűjtöttük össze. Összesen 25 szerző és 8 műfordító, 43 friss megjelenése szerepel benne, és ugye ez jól mutatja, hogy ez a közösség, a bázis egyesület mennyire sok színű és aktív. A műfajat tekintve gyerekkönyveket is válogattunk be, prózát, lírát, tehát nagyon-nagyon széles spektrumot, illetve ugye a programok mellett még dedikálásokkal is készülünk péntektől vasárnapig, hogy az olvasók közelebbről is megismerhetsék a bázis szerzőit.
0: Te hogy látod, mit jelent a bázis számára, és akár a Women Press számára, hogy idén is jelen lehet Budapesten az ünnepi könyvhéten?
1: A budapesti jelenlét egyszerre szakmai lehetőség és fontos, szimbolikus gesztus. Számunkra lényeges, hogy a bázis tagok alkotása, illetve a hazai magyar irodalom is aktív része legyen, vagy látható része legyen a magyar kulturális térnek. Erre ugye Erika is utalt már. És az, hogy a bázis immár több éve önálló standdal vesz részt a rendezvényen, az is mutatja, hogy sikerült stabil helyet teremtenünk magunknak ezen a rangos eseményen.
0: Van olyan program, dedikálás vagy megjelenés, amit külön is kiemelnél?
1: Nehéz egyetlen eseményt kiemelni, mert éppen a programok sokrétűsége teszi izgalmassá az idei jelenlétet. Ha mégis választanom kellene, akkor talán Havran Kati Millió éves krátereket simogat című verskötetét említeném. Ez nálunk a Women Pressnél jelent meg, konkrétan tegnap. Tehát ez egy nagyon-nagyon friss megjelenés, amelynek különlegessége, hogy Szőke Erika kísérleti fotóeljárással készült alkotásai kísérik a verseket. A szerzővel Gyurász Marianna fog beszélgetni pénteken 14:30 a Három Hollóban.
0: Erika, ugye a programban több helyen is feltűnsz, többek között a műfordítói szeminárium résztvevőjeként is. A bázis könyveti jelenlétében mennyire erős idén a fordítás, a nyelvek és kultúrák közötti közvetítés vonala?
2: Fontos számunkra, hogy a bázis egyesületnek a program, könyveti programja éppen a műfordító szemináriummal kezdődik, mert visszanyúlnék én 10 évvel ezelőttre, amikor 2016-ban Szlovákia volt először a díszvendége a könyvfesztiválnak. És akkor Deák Renáta szervezett először egy műfordító workshopot számunkra, azok számára, akik szlovák irodalmat fordítanak magyarra, és akkor kezdődött el ez a műhely munka, ami azt gondolom, hogy egy hiánypótló kezdeményezés, mert ugye a kevesen tudják azt, vagy gondolnak abba bele, hogy a műfordító az tulajdonképpen, a műfordítás egy nagyon magányos műfaj, mert az ember otthon ül, csinálja a szöveget, tele van kérdésekkel, tele van sárga jelzésekkel, amit egyedül nem tud megoldani, tehát konzultálnia kell. És azért jók ezek a műfordító szemináriumok, ami most is lesz péntek 10 órától, hogy tulajdonképpen mindenki felteheti azokat a kérdéseket, azokat a nünükéit szakmai térbe hozhatja megbeszélésre, amelyeket egyedül nem tud megoldani. És nagyon hálásak vagyunk, mert mindig mindenkinek vannak ilyen kérdései, és ezt ott végig tudjuk beszélni, és nagyon nagy segítség így a saját magányos műfordítói munkánkban, azt gondolom.
0: Vannak most olyan fordításkötetek, fordítói munkák, amelyeket fontosnak érzel kiemelni?
2: Én azt gondolom, hogy folyamatában jönnek, jelennek meg nagyon fontos munkák, de itt a műfordító szemináriumon elsősorban azokat a szakmai kérdéseket beszéljük meg, konkrét eseteket, amelyeket nem tudunk egyedül megoldani. Nagyon fontos most Verona Sikulovának megjelent Mészáros Tünde fordításában, szintén a Women Pressnél egy új könyve, ezt kiemelném. Kiemelném, mert saját magam felé hajlik a kezem Pavol Rankov mesekönyvét, amely az Abakusznál jelent meg. Erről majd kicsit a gyerekirodalmi résznél szívesen beszélnék, mert nagyon fontosnak tartom a gyerekirodalom, hogy ez is helyet kapott.
0: Épp ez lett volna a következő kérdésem, ugye, mert hogy ott leszel többek között a legújabb könyvek gyerekeknek című programban is. Közben kisé elment a hangod, reméljük, hogy ez csak egy ilyen röviden tartó technikai probléma. Remélem halljuk egmást?
2: Igen. Jó, igen, én hallok.
0: Most már
2: én.
0: A hang is jobb. Szóval mit látsz most izgalmasnak a gyerekkönyves kínálatban?
2: Én fontosnak tartom, hogy szombaton 16 óra 30-kor lesz a Három Holló Kávéházban a legújabb gyerekkönyveknek a bemutatója, mert itt 5 kiadó mutatja be azokat a frissen megjelent gyerekkönyveit. És itt Entó Tanikó a Fedezfel múzeumpedagógiai mesekönyvéről fog beszélni, én pedig a Pavol Rankov Európai Unió Irodalmi Díjas szerzőnek a frissen megjelent Hercegnők és Hercegek című mesekönyvéről, amelynek én voltam a magyar hangja, és egy nagyon innovatív könyvről van szó, mert Pavol Rankov volt mindenki idáig komoly felnőtt szerzőként ismerte, és most meséket írt, és nagyon különlegeseket, és azt gondolom, hogy éppen a mesének ez a része fontos, amikor, hogy a mese kilép ebből a klasszikus térből, mert itt QR-kódokkal önismereti kérdéseket is raktunk a könyvekhez, tehát nyit a modern kultúra, meg a tudatos digitális tartalom fogyasztás felé, de helyet kap egyébként itt a nagyon menő cseh könyveket kiadó Csirimolyó kiadó is, Petyoska Flóra is be fogja mutatni az új könyveit, és Boleman Téva a pozsonyi kiflitől, és ugye hát Tom Konuszek Barbara pedig a Woman Press gyerekkönyveit ismerteti majd.
0: Beszéljünk még külön a szókép tűrés határ kiállításról, hogyha jól értem, ez a szókép projektetek újabb állomása, a leírás szerint képész, szöveg, vizualitás és irodalom lép párbeszédbe itt egymással. Hogyan kell elképzelni ezt a kiállítást?
2: Ez szombaton délután 4-kor a Három Hollóban lesz ennek a vándor kiállításnak az első budapesti állomása, megnyitója, ahol Entó Tanikó, Karafiát Orsolya és jó magam fogjuk megnyitni ezt a kiállítást. Ez egy olyan vándorkiállítás, amely 4 évvel ezelőtt indítottunk, 4 évvel ezelőtt indítottuk el ezt a kezdeményezést, amikor az ukrán-orosz háború kitört, és akkor az volt a téma, hogy kit vagy mit vinnénk magunkkal, ha el kellene hirtelen hagynunk az otthonunkat. És úgy képzeljük el ezt a kezdeményezést, hogy 12 képzőművész, fotós Szlovákiából, Magyarországról készített a tűréshatár témára alkotásokat, és ezekre a fotókra írtak 12-en szövegeket Szlovákiából és Magyarországról, és ezt a 12 szöveg, ha szlovák írta, akkor magyarra fordult át, ha magyar írta, akkor szlovákra lett fordítva, kiváló műfordítók dolgoztak rajta, és alapvetően azt gondolom, hogy számomra azért fontos ez a téma, mert folytattuk ezt a nagy hatású programot, ami 4 évvel ezelőtt elkezdődött, mert tulajdonképpen ez is egy közösséget hoz létre alkotókból, művészekből, szerzőkből, műfordítókból, és az idei a tűréshatár azért izgalmas, mert egy képből lesz egy történet, és egy szöveg, ami mindenkinek mást jelent, és a kiállítás is tulajdonképpen erről a találkozásról szól. A címben szereplő rés azt a nyitott társadalmi, személyes és alkotói teret jelenti, amely két nyelv, két kultúra között jön létre, és azt gondolom, hogy László, te is részese vagy ennek az alkotói folyamatnak, mert és lehet, hogy most visszakérdezek, hogy elmondhatod, hogy te miről írtál, hogyan élted meg ezt a folyamatot, mert te konkrétan Újszászi Tünde textil és képzőművész képére írtál szöveget, amit aztán Merva Attila fordított szlovákra.
0: Ez talán majd egy másik beszélgetésnek lehetne a témája, nem szeretnék magamról beszélgetni, de mindenképpen nagyon izgalmas projekt volt, aminek örülök, hogy én is sem részese lehettem. Azt említetted, hogy ez egy vándor kiállítás, még talán, hogyha ezt elárulnánk, hogy hol, mindenhol lesz majd esetleg megtekinthető.
2: Alapvetően azt emelném ki, hogy ebben a kezdeményezésben javarészt bázistagok vesznek részt, és kiváló művészek Szlovákiából és Magyarországról is. Tehát első számú cél az volt, hogy a bázis egyesület tagjainak megmutatkozási lehetőséget biztosítsunk Magyarországon és Szlovákiában, és célzottan olyan rendezvényekre, fesztiválokra fogjuk elvinni ezt a kiállítást, ahol egy új innovációként bemutathatjuk ezt a projektet, de fontos, hogy a bázis egyesület rendezvényein is ott legyünk, de ugyanúgy a képzőművészek által nyáron szervezett in-situ művésztelepen bemutatjuk majd a munkákat, vagy a Bázis Szabad Egyetemen, és ősszel a Bázis Fesztiválon, és a Novotvar Fesztiválon, ami ugye szlovák érdekeltségű Pozsonyban.
0: Egy záró kérdésre maradt még időnk. Tom Konoszek, Barbarához fordulok. Barbara, kikre számítotok a standnál? Milyen közönséget vártok egyáltalán? Mit szeretnétek, hogy a könyvheti látogatók megérezzenek a bázis szellemiségéből az idei ünnepi könyvhéten?
1: Örömmel várjuk kortól, nemtől függetlenül kicsiket és nagyokat, kezdőolvasókat, könyvmajókat, mindenkit, aki szereti a vagy ismeri a szlovák vagy a magyar kortárs irodalmat. Azt szeretnénk elérni, tehát, hogy a bázis egy ugye nyitott, sokszínű és párbeszédre épülő közösség, és hiszünk az irodalom szabadságában, a kulturális sokféleség értékében és abban, hogy a különböző nézőpontok gazdagítják egymást, tehát hogyha a látogatók ebből egy kicsit is érzékelni tudnak, tehát hogy ezt a kíváncsiságot, a szakmai igényességet és a emberi nyitottságot érzékelni fogják, akkor már elértük a célunkat.
0: A Bázis Egyesület tehát idén is saját standdal, friss könyvekkel, dedikálásokkal és izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a budapesti ünnepi könyvhéten. Tom Konoszek Barbarát és Vályi Horváth Erikát hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: 6 perc múlva lesz 11 óra, most a vasárnap családi magazin előzetesét halljuk Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Marilyn Monroe. 100 éve született Hollywood tragikus sorsú csillaga, akinek a nevét a világon szinte mindenki ismeri. De azt már kevesebben tudják, mi volt ennek a sikernek az ára. Kulcsár Gábor cikkében éppen erről kérdezi Polemant Lilla női esélyegyenlőségi szakértőt. Ki gondoskodik majd rólunk időskorunkban? Könnyen megtörténhet, hogy intelligens robotokkal fogunk beszélgetni, derül ki Vrabec Mária összefoglalójából. 50. alkalommal zajlott Dunaszerdahelyen a dunamenti tavasz. Kuklis Katalin helyszíni riportjából kiderül, milyen volt a jubileumi fesztivál hangulata, és kik voltak az egyes kategóriák díjazottjai. Melyek a nyári szépségápolás alapszabályai? Hogyan hűtsük a lakást a kánikulában? Ezekkel a témákkal is foglalkozik mellékletünk, a nyári kalauz. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

neki, neki meg a megadom, maga magam adom, neki megadom, neki maga magam adom, neki, neki, neki megadom, a maga magam magam adom, neki megadom, magam adom, neki megadom.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ma van a szecesszió világnapja. Ennek alkalmából hamarosan Kunkelemen Melinda művészet történésszel idézzük meg a stílus jellegzetességeit és pozsonyi vonatkozásait. Most hírek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Másodszor sem sikerült megnyitni a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést. 7 embert és 2 céget vádoltak meg a halálos hongkongi tűzvész ügyében. Borult esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában, átlagosan 22 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést a parlamentben. A testület nem volt határozott képes, csupán 49 képviselő volt jelen. Először 8 órakor, másodszor pedig 9 órakor próbálkoztak az ülés megnyitásával. A házelnökség a vitát a következő ülésre várhatóan őszre halasztotta. Az ellenzéki KDH, a PS és a Szlovenszko Mozgalom a minisztérium e-prihláski nevű elektronikus jelentkezési rendszerét bírálta, amely szerintük drága, nem kellően tesztelt és technikailag hibás, valamint elveszi a szülőktől a döntési jogot a középiskolai felvételinél. A miniszter elismerte a hibákat és kivizsgálást ígért, de hangsúlyozta, hogy a rendszer modernizációs lépés, amely több mint 130 ezer szülő számára már működött. Tegnap összenőtt úgynevezett sziámi ikellányok születtek Pozsonyban, akik jelenleg stabil állapotban vannak, közölte a Gyermekgyógyászati Intézet vezetője egy sajtótájékoztatón. Az orvosok szerint mindkét újszülöttnek külön szíve, tüdeje és vesője van. Ugyanakkor a medencéjüknél összenőttek, és a hasonrégi szervek pontos elrendezése még nem teljesen ismert. A tervek szerint ma egy első diagnosztikai célú műtétet végeznek rajtuk, vagyis holnap, amely során további vizsgálatokat és szükséges esetén ideiglenes megoldásokat is alkalmazhatnak. Az édesanyja állapota stabil, az orvosok szerint az eset ritka, és a végső prognózis egyelőre nem adható meg. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 20 támadást hajtott végre az ukrajnai Harkiv ellen, a helyi hatóságok szerint 5 ember megsérült. Ukrajna eközben mélyen orosz területek ellen indított drón és rakéta csapásokat. Szamara városában a Kujbisev olajfinomítóban tűz keletkezett egy találat után, miközben a hatóságok több száz drón támadásáról számoltak be. A támadások miatt Szamarában légiriadó volt, az ideiglenesen leállított tömegközlekedéssel jár. Ukrajnai jelentések szerint az oroszok 207 drónt indítottak, amelyek többségét lelőtték. A harcok más térségeket is érintettek, köztük Odesszát, Herszont és a megszállt Krím félszigetet, ahol egy múzeum is megsérült. A hongkongi hatóságok 7 személy és 2 vállalat ellen emeltek vádat a tavaly novemberi lakótelepi tűzvészsel összefüggésben, amelyben 168 ember vesztette életét. A gyanúsítottakat összesen 25 bűncselekménnyel, köztük gondatlanságból elkövetett emberöléssel, pénzmosással, adócsalással és az igazságszolgáltatás befolyásolásának kísérletével vádolják. A vizsgálat szerint a felújítás alatt álló lakókomplexumban a tűz egy védőhálón keletkezett, majd a gyúlékony anyagok és a bambusz állványzat miatt gyorsan elterjedt az épület nagy részére. A hatóságok szerint a tragédia napján szinte valamennyi tűzvédelmi rendszer meghibásodott emberi mulasztások következtében. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a kazak csapatot. A debreceni Nagyerdei stadionban telt ház 20 ezer néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
0: Időjárás.
2: Többségében borultékbolt lesz ma jellemző az ország egész területén, sokfelé csapadék várható. Elsőfokú viharriasztás érvényes a kassói, az eperjei és a esi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot is mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, a szél viharok kíséretében felerősödhet.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Nem működik a fényjelzés Nagyabonyban a vasúti átjárónál. Egy félreállt, elromlott autóra figyelmeztetnek a D1-esen Galgót után Nagyszombat felé. A szorosi ereszkedőnél Kassa felől a kanyarban pedig egy meghibásodott kamiont jelentenek. Jó utat kívánunk!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

Már több mint 7000-en írták alá az igazságos elbírálásért és a rászoruló emberek méltó életéért című petíciót, amely a majapeticia.sk oldalon érhető el. A kezdeményezés hátterében az úgynevezett integrált elbírálási rendszer szlovákul integrované poszudzovanyé bevezetése áll. A petíció megfogalmazói szerint családok ezrei kerültek nehéz, sokszor kilátástalan helyzetbe, mert hónapokig várnak a hivatalos döntésekre. Ez idő alatt sokan jövedelem, ápolási díj, személyi asszisztencia, segédeszközök, terápiák vagy más támogatás nélkül maradnak, miközben nap mint nap olyan hozzátartozóikról gondoskodnak, akik autizmussal, súlyos fogyatékossággal, stroke utáni állapottal vagy más komoly egészségi problémával élnek. A petíció aláírói azt kérik a kormánytól, a parlamenttől és a munkaügyi minisztériumtól, hogy rövidítsék le az elbírálási határidőket, és biztosítsanak segítséget azoknak a családoknak is, akik még csak várnak a döntésre. Fontos követelésük az is, hogy Szlovákia minden régiójában egységes, szakmai és igazságos legyen az elbírálás. Külön kiemelik az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek helyzetét, és azt kérik, hogy állítsák le az indokolatlan döntéseket, amelyekkel egyes családoktól megvonják a súlyos fogyatékosság státuszát és az ehhez kapcsolódó támogatásokat. A petíció üzenete tehát röviden az, a rászoruló emberek segítése nem válhat túlélési harcá, és az állam nem háríthatja a rendszer hibáinak következményeit azokra a családokra, amelyek már így is hatalmas fizikai, lelki és anyagi terheket viselnek. A petíciót a majapeticia.sk oldalon találják meg. Petícia za spravodlivé posudzovanie a dôstojný život odkázaných ľudí név alatt.

0: Járt már ön a pozsonyi kék templomnál, ha nem, feltétlenül látogassa meg, hiszen egy igazán unikális építményről van szó, amelynek országhatáron túlról is csodájára járnak. A magyar szecesszió meghatározó alakja, Lechner Ödön tervei alapján épült templom, hivatalos nevén a pozsonyi Árpádházi Szent Erzsébet templom, nem csupán színével tűnik ki Pozsony épített örökségéből. Külső és belső művészeti elemeinek létrehozásában a korszak neves magyar mesterei is részt vettek. A templom belső terét díszítő különleges üvegablakok a legendás üvegfestő és mozaik művész Róth Miksa műhelyéből származnak, díszes majolikái és kerámiai pedig a híres zsolnai gyárban készültek. A szecesszió világnapján a folytatásban Kunkelemen Merind a művészet történésszel, galeristával idézzük meg a századforduló egyik legizgalmasabb művészeti irányzatát. Szó lesz a szecesszió jellegzetességeiről, egyéb pozsonyi vonatkozásokról, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva arról is, hogy hogyan jelenik meg a nő alak a szecesszió művészetében. Kedves Melinda, szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm, ez hatalmas öröm számomra, hogy beszélhetünk.
0: És az én számomra is.
1: Dolgokról.
0: Így van. Emlékszel még, hogy mi volt a reakciód, amikor legelőször jártál a kék templomnál?
1: Egy mesebeli világ, teljesen kiszakít a valóságból, és egy csodálatos, tiszta gyermeki öröm. Ez a reakció, és ezért van az, hogy a világon is a Pozsonyba látogató turisták, anélkül, hogy bármit tudnának Szlovákiáról, Magyarországról, kulturális, történelmi, művészettörténeti vonatkozásokról, minden embert egyformán megérint. Az a hihetetlen, egyszerű, mégis annyira mindenkihez szóló szépség. Tehát a gyermekeimen láttam, hogy ők is. Tehát, mint hogyha egy mesét néznénk, vagy egy fantázia világban lennénk. Tehát a színek, a kompozíció ezer meg ezer apróságból áll össze, de ott vannak például az apró tükrös elemek, amiből ki van rakva, tehát este, amikor sötét van télen, és megvilágítják a templomot, akkor úgy érzed, hogy szikrázik a hótól, a jégtől, és egy meseország. Tehát volt egy pár éve egy sokat látott mese, ami jégrevű, musical, zene, mindenhol megjelent. És akkor ennek a hangulatát megidézte azoknak a gyerekeknek is, akiknek fogalma nem volt arról, hogy valójában ez egy mennyire komoly művészettörténeti épület, vagy mennyire fontos egyébként, tehát kulturális szempontból, építészeti szempontból, és akár a keresztény vonatkozás szempontjából, Szent Erzsébet szempontjából semmit nem tudsz, úgy oda mész, tehát egy kínai turista vagy, akkor is megállsz, és biztos, hogy van olyan részlet, ami szól hozzád, és önmagában az egész kompozíció annyira gyönyörű, annyira kis ékszer, annyira nem a monumentalitás, vagy a funkcionalitás határozza meg, hogy egyszerűen nem tudsz ellenállni annak, hogy érezd ezt a gyermeki örömöt, ezt a tiszta fantáziavilágot, ami megnyugtat, ami feltölt, a kék szín eleve. Tehát, hogy amellett, hogy fontos vallási szimbólum, Szlovákiában nyilván egy nagyon gyakran használt tradicionális kék szín, Lechner Ödön, aki a magyar szecesszió nagy képviselője volt, eklektika képviselője volt, a monarchia idején egész élete során más típusú épületeket tervezett. Mégis ez az utolsó pici, ez jelentette számára azt, hogy forduljunk a szín felé, forduljunk az általánosan érthetőség felé, annak ellenére, hogy rengeteg apró motívum van, rengeteg részlet van, és még mindig láthatjuk az arab hatást is például. Tehát Tehát, hogyha egy török, egy arab turista jön neki, és el fogja mondani, hogy ott van az a szám a háromszögben, a mindent látó szám, ami egyébként a keresztény kultúránkban is benne van, tehát a Szentlélek, az Isten szemmel mindent lehet, és ennek vannak olyan vonatkozásai, amiket mi nem tudunk, tehát a bizánci művészet annak idején ki mit tekint ilyen szempontból mindenhatónak, ugyanakkor napjainkban apró hűtőmágneseken, pici ajándékokon, bárhol megtalálható ez a szem. Tehát, hogy van, aki úgy találkozik vele, hogy de cuki, biztos valamilyen vízi halnak a szeme, és akkor a kulcstartó mollog. Tehát ezek nagyon apró részletek. Számomra a kék templom nyilván ennél sokkal több, hiszen tanultam róla, hiszen a szakmám része. De tudom, hogy az emberek többségének ez az alapélmény, amit érezni lehet, ez egy olyan általános pozitívum, vagy egy olyan általános szépség, ami mindentől független, tehát bárhogy be tudod fogadni, gyerekként, felnőttként, bárhogy be tudod fogadni. És hát, ha lebontjuk a témánkkal kapcsolatban, akkor Pozsony a monarchia idejében egy nagyváros volt, de nem volt igazán központ, annyira viszont fontos volt, hogy itt nagyon szabadon tudtak keveredni az emberek. Tehát volt ugye Lechner Ödön, aki tervezte a templomot, és megálmodta a templomot, de ott voltak azok, akik építették, és ott volt az egyház, mint közösség, mint mecénás, aki megrendelte. És ez egy nagyon szokatlan dolog a szecesszióban, hiszen a polgárság, a biztosítók, a gyárak, a bankok, ők voltak a fő megrendelők. Mégis az egyház itt máshogy döntött. Nagyon fontos Erpátházi Szent Erzsébet alakja, akit az előbb említettél. Tehát tudjuk, hogy mikor halt ki az Erpátház, tehát nagyon vissza kell menni a múltba. Erpátházi Szent Erzsébet 1231-ben halt meg. Tehát ez nagyon-nagyon messze visszamegy a történelemben. Ugyanakkor egy nemzetközi szent volt. Tehát bárhol Németországba házasodott a magyar királylány, és ott, bár csak 24 évig élt, annyira hihetetlen, adakozó, jóindulatú, szegényeket, elesetteket, betegeket segítő életvitelt folytatott, hogy nagyon gyorsan szenté vált. Tehát, hogy az egyházban ugye a szentéavatás egy komoly, hosszú folyamat. Nála ez valamiért nem volt kérdés. Miért nem volt kérdés? Mert az életét, azt a rövid életét arra áldozta, hogy segítsen az elesetteken. És a kék templom ezért van tele az ő motivumával, ezért az egyház azt választotta, hogy igen, mi szeretnénk egy ilyen gyönyörű, szép templomot, ott van mellette a plébánia, ami szintén hozzátartozik az épülethez, ma is gyönyörű szépen fel van újítva, tehát fontos ma is. És Erpátházi Szent Erzsébet alakja, az ő legendája, az ő csodája. Nyilván a férje nem örült ennek az adakozásnak, tékozlásnak tekintette, és vagyon ez így teljesen a szegények segítésére leszámva. De az üzenet ennél sokkal-sokkal fontosabb, és ugye ment Szent Erzsébet, a legenda, ment Szent Erzsébet ismét segíteni a szegényeken, és be volt csomagolva a kenyér a kis ruhadarabbal, és amikor lelepleződött volna, hogy ő már megint nagyon-nagyon rossz dolgot csinál idézőjelben, hogy ő a vagyontékozója, és a szegényeken segít, és miért csinálja ezt, akkor meg kellett mutatnia, hogy mi van a ruhában, és a benne lévő kenyér rózsákká változott. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép szimbolika, és ezért van a fő bejáratnál, a főkapunál Szent Erzsébet alakja a rózsákkal ebben a ruhában, és körülötte az egész mozaik, valahogyan a Szentlélek, a jó indulat és a meglévő jóságnak a rajta keresztül áramlása egy olyan kor arisztokratái közé, ahol az emberi érték nem igazán vonatkozott mindenkire. És ez ma is érvényes. Érvényes akkor, amikor az egyházra gondolunk, az egyház segítségére, az elesettek felé, de érvényes bármikor. Tehát ezért is az üvegablakok, a szentek tevékenységének kiemelései, ezért lett ilyen gyorsan szenté avatva, és ezért egy nemzetközi szent. Tehát, hogy mindenki számára nemzetiségtől függetlenül egy nagyon fontos alak.
0: Azt olvastam, hogy amikor 1909-ben megbízták a pozsonyiak Lechner Ödönt, hogy építse meg ezt a templomot, akkor nagyon megörült a megbízatásnak, mert hogy több éve nem kapott állami megrendelést. Nagyon furcsa volt, hogy Lechner Ödön miért?
1: Hát nem. A helyzet az, hogy ő egy nagyon nagy megrendeléseket csinált, de ebben az időszakban Lechner Ödön már idős volt. Tehát, hogy már nem
0: ura miatt?
1: Túl volt a csúcspont, tehát neki voltak tervei, de effektíve már nem tudta felügyelni a folyamatokat.
0: De azt is olvastam, hogy ilyen döntéshozók elég besmérlően vélekedtek. Hát nyilván persze. Akkor is volt.
1: Hát persze, hát túlságosan veszélyes alakja volt, túlságosan felvilágos volt, túl sokat utazott külföldre, túlságosan befolyásos volt. Tehát az, aki nem függ az aktuális hatalomtól, ez mindig valamilyen szempontból veszélyt is jelenthet.
0: Zavaró tényező.
1: Főként akkor, hogyha egy gondolkodó, intellektuális ember.
0: Tehát, ami nagyon érdekes szerintem, aki megtekint, látta már a kék templomot, az így észreveszi ezt, hogy nagyon erős az összhatás, tehát a szín, a forma, a kerámia, az üvegablakok, a belső tér, hogy mitől működik ez ennyire ilyen egységesen, mint egy ilyen kis ékszerdoboz valóban az egész?
1: Hát legtöbben nem mennek be. Tehát, hogy ha csak ott sétálnak, már egy csodálatos összhang. Hát gondoljunk bele, hogy hogyan épül fel egy város. Ott a környezetben mindenféle épületet találunk, és annyira ritka, hogy egyszer csak sétálunk a tömegközlekedés, a modernitás közepette, és akkor ott van a mesevilág. És ott van ez a hihetetlenül jól karbantartott, csodálatosan szép kék épület a tornyaival, a megannyi részletével, mellette ott van a plébánia, és ott van a kert, és a kert szintén nagyon szépen karbantartott a rózsákkal, a virágokkal, és hát a szecesszió általános jegye a visszanyúlás a természethez. A virágindek, a motivumok, ez ugye összekapcsolódik Árpádházi Szent Erzsébet alakjával. Szóval tökéletes az összhang, és nagyon-nagyon meglepő, amikor sétálunk az aszfalton, és egyszer csak a semmiből ez a pici épület, mert hogy nem egy nagy épületről van szó, tehát Lechner Ödön egyéb épületeihez képest, vegyük csak az Iparművészeti Múzeumot, ez egy aprócska épület, a mai Pozsonyon belül is egy nagyon aprócska épület.
0: Nem lehet nem észrevenni,
1: annyira csodálatos, és a mellette lévő gimnázium, ami sárga színű, tehát nem ez a nagyon szép, tiszta kék szín hasonló stílust követ. Tehát Lechner tervei alapján, de két pozsonyi magyar építő csinálta, szóval nagyon-nagyon szép az összhatás, hogy a sárga mellett ott van a kék, hatalmas épület, gyönyörű szépen fel van újítva, és minden részletre odafigyeltek. Tehát, hogy a kék templom zsolnai kerámiái között a mozaikok, ahogy ki vannak rakva ezekből a különböző mázakból, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon összetett technika, amit ma már nem igazán találunk meg úgy épületeken, hogy ne egy restaurálás következménye legyen, vagy a szecesszióra ez is jellemző arra a rövid időszakra, tehát nem a későbbi időszakról beszélek, hanem arról a pici rövid időszakról, amikor még a kézművesség nagyon magas művészetben megjelent, és az üvegművészettől kezdve a kerámiáig, a majolikáig, és az egész Európára jellemző nagyon magas színvonalat ért el. Tehát ma ez már egészen máshogy néz ki, az építészetben ezt már nagyon nehezen találjuk meg, nem itt tartunk, csupán a restaurált épületeken láthatjuk bárhol. Tehát
0: valahogy így fogalmaztál tegnap, amikor még a beszélgetésünket megelőzően jegyeztettünk a témák kapcsán, hogy szecesszió az utolsó nagy korszakok egyike volt, amikor az iparművészet még igazán központi szerepet kapott, hogy ipar még az volt, ami...
1: Hát szerintem ez volt az egyetlen. Ez volt az egyetlen olyan, amikor az iparművészet nagyon nagy teret hódított, és ezt most úgy értem, hogy nyilván voltak üvegablakok korábban, nyilván volt majolika is korábban, de az a mennyiség, amiben ezt meg tudták csinálni, és az, hogy ott legyen az épületeken, az példátlan, korábban nem volt, tehát korábban kisebb műhelyek voltak, kisebb mesterek voltak.
0: Tehát ennek is köszönhető ez az összhatás?
1: Egészen biztosan. Roth Miksa műhelye, aki szintén egy nemzetközileg jártas üvegművész volt, és akkor itt most behoznám a párizsi szecessziót René Lalique alakjával, hiszen a kettő összefügg, tehát ott is ugyanazok a folyamatok zajlottak, mint nálunk. Tehát a Pozsonyban is megtalálható Roth Miksa műhelyének több üvegablaka, és most nem konkrétan róla van szó, hiszen Budapesten a Zeneművészeti Akadémia, a banképület, vagy egészen fontos épületek konkrétan az ő nevéhez köthetők, de a nagyobb műhely, a polgárság megengedhette magának, hogy a nagyobb műhelytől rendeljen. Tehát vannak olyan szecessziós házak Pozsony belvárosában, ahol láthatóak ezek az üvegablakok, ahol még ott van, persze nyilván nem hatalmas üvegablakokról van szó, de ez megtalálható. És hogyha a szecesszióról beszélünk, és említetted, hogy jó lenne, hogyha csak úgy az általános jegyeit is elmondanám a legegyszerűbben. Tehát a virágindek, a virágminták, a tulipánok, a rózsák, ami fut, ami burjánzik, ami kering, tehát elképzelünk egy futó rózsabokrot, és hogyha látunk egy ilyen épületet, egészen biztosan a szecesszióról van szó.
0: Ez nagyjából így a századforduló világa, a szecesszió az első világháború előtti időszak egyik meghatározó

0: Szóval az akadémikus historizáló művészet szeretett volna megújulni, elszakadni, kimenni a természetbe, behozni a magas művészetbe, behozni az építészetbe, behozni az életbe azt a csodálatos, burjánzó természetet, amit korábban nagyon szigorú szabályok szerint lehetett csak ábrázolni. És ezt aztán mindenhol, az összes szecessziós régióban megtaláljuk. Megtaláljuk ezt Gaudinál, ami hát egy saját kategória, de nagyon-nagyon gazdag. Gazdagok a színek, gazdagok a formák, gazdagok a motívumok, az állatvilág, a növényvilág hihetetlen gazdagságát látjuk, az ornamentika gazdagságát látjuk. Ugyanez elmondható az üvegművészetről, elmondható az ékszerekről, elmondható a ruhákról, elmondható szinte mindenről, ami a szecesszióhoz kötődik. Tehát René Lalique ugyanígy tervezte az ékszereit, ami aztán összeköthető Rótmiksával, aki szintén az üvegablakokat csinálta. A mai napig része az életünknek, tehát René Lalique mai napig egy működőképes vállalkozás. Butorokat, vázákat, parfümös üvegeket találunk. Csak már nem tudjuk visszavezetni oda, hogy ez honnét indul. Tehát az a csodálatos visszanyúlás a természethez, az jelen van. És valahogy a városiasodás, a polgáriasodás magával hozta ezt az igényt, hogy igenis igény van arra, hogy valahogyan bejöjjön a természet, valahogyan bejöjjön az az organikus forma. Tehát Lechner Ödönnel kapcsolatban ugye említettük az arab hatásokat. Ezek az arab hatások, ezek ugyanígy érezhetőek Spanyolországban is. Nálunk ez annyiban fontos, hogy az egyszerű tulipán, ami egy nagyon gyakori motívum, mindenki ismeri, teljesen mindegy, hogy Hollandiához, Törökországhoz, az arab hova köti, ki hova köti, ott van a legegyszerűbb virágos kertben is. És ez egy nagyon fontos motívum. Az is marad. Tehát, hogy a szecesszió tulipánja, az egy nagyon erős motívum, és akkor ide jön hozzá az, hogy ez egy női motívum is, ez a természet motívuma is, teljesen függetlenül attól, hogy a szecesszió mit akart, bármikor érvényes.
1: Te személyesen mit szeretsz a leginkább a szecesszióban? Mitől szép számodra? Van neke külön kedvenc épületed? A Kék templom az már nyilvánvaló, hogy az egyik, hogy alkotások, amiket így kiemelnél.
0: Nincs olyan, amit ne szeretnék. Uh-huh. Gyönyörű, csodálatos, tiszta, finom, mindenhol annyira komplexen benne van a szépség, a finomság, a természet, a formáknak a csodálatossága. Tehát nincs bármikor bárki kérdez a szecesszióról, csak is jól tudok mondani. Tehát most, hogyha Szlovákiáról beszélünk, és beszeretnénk emelni egy nagy alakot, akit mindenki ismer, világszerte mindenki ismer, akkor megemlíteném Alfonz Muchát. És ezt azért említem meg, és az egészen a picitől indulok, mert rengeteg plakátszerű nyomat volt ott a háztartásokban. Óra volt, naptár volt, és van a mai napig.
1: Mai napig. Uh-huh.
0: És akkor én gyerekként azt láttam, hogy a nagymamámnál van a falon, nem tudom, melyik családtag vásárolta, és láttam egy csodálatos nőt egy kertben, és ennyit tudtam róla. Ennyi bőven elég. Ugyanakkor felnőttként a hatalmas világot körbeutazó Alfonz Mucha kiállításon is ott voltam, és láttam, hogy Sara Bernard megihlette őt, és igazából így lett ekkora világszínvonala a szecessziónak, ami tovább él, és mindig tovább fog élni, és erősítette a szecessziót. Nekünk fogalmunk sincs

0: valahogy ő volt a legfontosabb múzsája. Nem is kell tudni. Mindenki tud azonosulni ezzel az éteri, finom, női alakkal. És, ha már Szlovákiánál kezdtem, visszatérek ide, Pöstjénben van egy szálló, aminek mai napig ott van a reggelizőjében Alfonz Mucha egyik legfontosabb személyes alkotása, hiszen a leánya beteg volt, és Pöstjénben kezelték, és ő megajándékozta ezt az akkori palotát, ami ma már hotel, palotát, gyógyfürdőt, ma már hotel és gyógyfürdő ezzel a pannóval. A pannó azt jelenti, hogy fára készített műalkotás, és a lánya jelenik meg egy múzsaként. Ránézel első pillanatban, gyönyörű. Nem kell, hogy tudd a részleteket, a finom éteri nőalakot látod, pasztózus színekkel. El is lopták, és akkor ez egy nagyon jó hír volt, hogy megkerült, hiszen nagyon kevés műkincs kerül meg, és a mai napig látható. Tehát, hogy az ember bemegy, és csak megnézi.
1: Hogyha már nőalakok szóba kerültek, ugye az idei szecessziós világnak a nemzetközi fókuszában a nők állnak, női alkotók is, de most mi inkább azt az irányt érintenénk, hogy hogyan jelenik meg a nőalak a szecesszió művészetében, tehát, hogy milyen nőideált látunk ezeken az alkotásokon, mit árul el ez a korról, a férfi tekintetről, a szépségeszményről?
0: Hú, szerteágazó. Nagyon nem lehet, nem szabad. Tehát nyilván, amiről ideig beszéltünk, hogy a női finomság és a természet formái, ez teljesen így van mindenhol. Tehát, hogy ez nem kérdés. De nagyon nagy különbség van konkrét múzsák között, és nagyon nagy különbség van a népművészet irányából érkező nő alakok között. Tehát, hogy ez a kettő együtt létezett. Megemlíthetném Blaha Lujza személyét, vagy Márfi Ödön Csinszka személyét. Tehát, hogy ez egy olyan összefonódás, hogy míg költőnek múzsája volt, festőnek múzsája volt. Szóval, hogy férfi szemmel nézve nyilván a múzsa egy nagyon-nagyon fontos ihlet, ugyanakkor a múzsa lehet, hogy nem csak inspirál, hanem maga is alkot, vagy alkotótárs, akkor, amikor a végtermék ugye lehet, hogy férfi névhez köthető, de valójában az alkotás folyamatában két emberről van szó. Tehát, hogy az egyik megilleti a másikat, ő azt mondja, hogy én itt szeretném látni magam, így festve, én ilyen vagyok. És ez egy inspiráció, egy nagyon fontos inspiráció a művész számára. Sarah Bernhardt már ugye említettem, de nagyon változó az inspiráció. Beszéltünk az előbb Mucha lányáról. Tehát a táncos nők, a színésznők, a költők szerelmei, a festők szerelmei, rengeteg-rengeteg különböző múzsát lehetne sorolni, akár itt szomszédban, Pozsonyhoz képest szomszédban, Bécsben is, tehát a bécsi szecesszió, ami szintén kihatott Pozsonyra, megtaláljuk ugye Klimtet, megtaláljuk az ő múzsáit, hasonló a gödöllői művésztelephez, ami Budapesten volt. És aztán a másik irány, ami arról szólt, hogy a nők sokkal aktívabban részt vesznek a társadalomban, ez azt jelentette, hogy a népművészet nem az a tradicionális értelemben vett pici falvak népművészete, hanem már a polgáriasodás, az iparosodás, a picit az önállósulás felé vezető nő. Tehát a szecesszióból ugye haladunk afelé, hogy, hogy üvegművészet van, hogy gyárak vannak, hogy biztosítók vannak, hogy gépíró kisasszonyok vannak, hogy változik a mindennapi élet. És akkor ilyen értelemben véve a nő alak is változik, tehát a népművészet felől jövő nő alak munkája, amit megjelenítettek, az is már megváltozott. Tehát, hogy egy olyan gyakorlatias változás állt be, hogy már nem csak a néptáncosok csipkeruhái és hasonló dolgok, hanem nagyon szép a női szerepet, a kor női szerepének a változását is megjelenítették, és ez már tovább lép. Tehát például beszéltünk az előbb a Kék templomról, mellette pedig az iskolaépületről. Az az iskolaépület, a szecesszió iskolaépülete, de egy utcával arrébb ott van egy másik épület, ami alapvetően a nők számára épült, a lányoknak, akik szerettek volna tanulni, szerettek volna tovább tanulni. Stílusában ez már nem az a magas szecesszió, hanem ez már picit tovább lép, ez már praktikusabb. A tervezője kifejezetten iskolaépületet tervezett, geometrikusabb nőalakokat ugyanúgy megtaláljuk. Tehát ez is egy ilyen társadalmi változás, hogy akkor jelenítsük meg. Igen, ez egy lányiskola ma, egyébként magyar iskolaként működik, de ilyen tekintetben azért fontos elmondani, hogy kérdezted, hogy abban a korszakban hogyan jelenik meg a női alak. Tehát ez egy fontos dolog, hogy igen, tanulhatnak a nők.
1: Nem nagyon mehetünk el szó nélkül Gaudi mellett, hiszen ma van épp halálának 100. évfordulója, és hát ott van Barcelona Sagrada Familia épülete, ugye ezzel kapcsolatban muszáj elmondani azt, hogy épp most az évforduló kapcsán a bazilika legmagasabb tornya, Jézus Krisztus torony, ami 172,5 méteres, ilyen magasságú, ez épp idén készül el, ma lesz egy torony megáldás és felavatás, egy ünnepi szentmise is, még aki nagyon ügyes lehet, hogy estére odaér, de viccet félretéve. Szóval, hogy Gaudi mennyire illeszhető bele ebbe a szecessziós világba, és mennyiben teljesen külön jelenség?
0: Nagyon jó a kérdés. Beszéltünk erről korábban, hogy Gaudi alakja abszolút beleilleszthető a szecessziós világban, hiszen a természet, az ornamentika, az állatvilág, a színek, a burjánzás, nyilván Spanyolországban, illetve Barcelonában, Katalóniában, ez az arab hatás, ez nagyon-nagyon erős, Marokkon keresztül nagyon-nagyon erős. Ehhez kapcsoltam Lechner Ödön művészetét. Bármennyire is fura, szintén van arab hatás. Tehát, hogy mindenképpen összetudjuk hangolni, de erre is érvényes az, hogy nem feltétlenül kell, hogy a mai turista tudja, hogy ez miből építkezik, honnét jön. Egyszerűen hatással van ránk bármi, ami a természetet ábrázolja, bármi, ami a növényeket, a virágokat, az állatvilágot, a színeket, a színek sokasságát ábrázolja. Nem kell
1: és
0: ehhez.
1: Ez a meseszerűség, amit mondtál.
0: Igen, így igaz. A meseszerűség.
1: Ilyen álomszerű.
0: Igen.
1: Gyönyörű. Zárásként, hogyha valaki a mai beszélgetés után kedvet kapna szecessziós emlékeket keresni, akkor hova küldenéd először a Kék templomon kívül?
0: Pozsonyban?
1: Azt mindenki. Akár Pozsonyban, vagy máshol, környéken.
0: Hát egy kis sétára invitálnám Pozsonyon belül. Ez az óvárost jelenti. Nagyon egyszerű a 10-15 perces távolságok. Hogyha szeretne picit utazni, akkor el lehet menni Budapestre, el lehet menni Bécsbe, hogyha még messzebb szeretne menni, akkor lehet menni Prágába, lehet menni Párizsba, lehet menni Londonba, lehet menni Spanyolországba, tehát hogy bocsánat, Barcelonába. Egy pici apróságot megemlítenék, hogy a Casa Batlló, ami magyarok számára leírva egy nagyon magyar név, semmi köze nincs a magyarokhoz, tehát hogy ugyan van magyar vonatkozás ezen a területen, de az egy ottani megrendelő család.
1: Értem. Ez legyen a zárszó?
0: Nem, nem kell, hogy ez legyen a zárszó.
1: Mondjuk fél valami, ami szépet a szecesszióról.
0: Mindenkinek kívánom, hogy fel tudja fedezni, hogy be tudja fogadni, és legyen benne öröme. Tehát, hogy manapság már nagyon nehéz egy álomszerű világba, akár csak egy pillanatra is belemerülni. És ez egy nagyon-nagyon szép erőt tud adni ahhoz, hogy tovább lépjünk a mindennapok szürkeségében.
1: Főleg ebben mai túl stresszes, túl idegeskedő, túl sok gyűlölettel teli világban. A Szecesszió világnapján Kunkelmann Melind a művészet történésszel, galeristával idéztük meg a századforduló egyik legizgalmasabb művészeti irányzatát. Szó volt a szecesszió jellegzetességeiről, pozsonyi vonatkozásokról, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva arról is, hogy hogyan jelenik meg a nő alak a szecesszió művészetében. Kedves Melinda, köszönöm, hogy befáradtál, és köszönöm a beszélgetést. Élmény volt, gyere máskor is.
0: Nagyon helyes vagyok, én is nagyon köszönöm, remélem, hogy másoknak is hasonló élmény lesz, mint nekem volt.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Gazsik Viktória hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el. Találkozzunk jövő szerdán, itt a Nappaliban ismét. További szép napot és hetet kívánok. Viszont hallásra!

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést. Az ellenzék ismét arra kérte az államfőt, hogy ne nevezze ki nagykövetnek Peter Kmezet és Miroslav Radacsovszkit. Újabb csapás hullám indult az éjszaka az Amerikai Egyesült Államok és Irán között. Borult esős idő várható ma az ország legtöbb régiójában, átlagosan 22 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Denisza Szaková gazdasági miniszter nem tartotta be a határidőt Szlovákia tulajdonrészeinek rendezésére a Szlovák Atomenergiai Társaságban, amellyel teljes állami ellenőrzést kellett volna elérni az új atomerőmű projekt felett. A kormány ezért új határidőt szabott neki, mégpedig ez év július 10-éig. A tavaly szeptemberi kormányhatározat alapján eredetileg április végéig kellett volna biztosítania a tulajdonjogok rendezését. A társaságban lévő 100%-os részesedés szlovák állami kézbevételével biztosítani lehet az új atomerőmű építésére kijelölt telkek állami ellenőrzés alatt álló tulajdonjogait. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést a parlamentben. A testület nem volt határozatképes, csupán 49 képviselő volt jelen. Először 8 órakor, másodszor pedig 9 órakor próbálkoztak az ülés megnyitásával. A házelnökség a vitát a következő ülésre várhatóan őszre halasztotta. Az ellenzéki KDH, a Progresszív Szlovákia és a Szlovenszko Mozgalom a minisztérium áprilás kinevő elektronikus jelentkezési rendszerét bírálta, amely szerintük drága, nem kellően tesztelt és technikailag hibás, valamint elveszi a szülőktől a döntési jogot a középiskolai felvételinél. A miniszter elismerte a hibákat és kivizsgálást ígért, de hangsúlyozta, hogy a rendszer modernizációs lépés, amely több mint 130 ezer szülő számára már működött. Az ellenzéki pártok arra kérik az államfőt, hogy ne írja alá Peter Kmet és Miroslav Radacsovszki nagyköveti kinevezését Olaszországba és Ciprusra. A Progresszív Szlovákia, az SZSZ, a KDH, valamint a parlamenten kívüli demokraták szerint a jelöltek nem alkalmasak diplomáciai feladatokra, és kétségek merültek fel szakmai múltjuk miatt. Az ellenzék hangsúlyozza, hogy Olaszország és Ciprus kulcsfontosságú partnerek, ezért megbízható képviseletre van szükség. Az államfő hivatala közölte, a kinevezési folyamatot nem kommentálják annak lezárásáig. A külügyminiszter viszont túlzónak nevezte a kritikákat, és azt mondta, a jelölések minden formai feltételnek megfelelnek. Tegnap összenőtt úgynevezett szijámi ikerlányok születtek Pozsonyban, akik jelenleg stabil állapotban vannak, közölte egy sajtótájékoztatón a Gyermekgyógyászati Intézet vezetője. Az orvosok szerint mindkét újszülöttnek külön szíve, tüdeje és veséje van, ugyanakkor a medencéjüknél összenőttek, és a hasüregi szervek pontos elrendezése még nem teljesen ismert. A tervek szerint holnap egy első diagnosztikai célú műtétet végeznek rajtuk, amely során további vizsgálatokat és szükség esetén ideiglenes megoldásokat is alkalmazhatnak. Az édesanyja állapota stabil, az orvosok szerint az eset ritka, és a végső prognózis egyelőre nem oldható meg. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy Irán lőtte le azt az Apache harci helikoptert, amely hétfőn zuhant le a Hormuzi szoros közelében. Az elnök közölte, a két fő személyzet túlélte az incidenst, ugyanakkor az Egyesült Államoknak reagálnia kell a történtekre. Nem sokkal éjfél előtt az amerikai hadsereg önvédelmi jellegű légicsapásokat indított Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. A csapások, amelyek iráni légvédelmi rendszereket, radarokat és földi irányító állomásokat értek, közel 4 órával később, ma hajnalban értek véget. Az iráni forradalmi gárda válaszul dróncsapásokat hajtott végre amerikai katonai célpontok ellen Bahreinben és Jordániában. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 20 támadást hajtott végre az ukrajnai Harkiv ellen, a helyi hatóságok szerint 5 ember megsérült. Ukrajna eközben mélyen orosz területek ellen indított drón és rakéta csapásokat Szamara városában, a Kujbisev olajfinomítóban tűz keletkezett találat után, miközben a hatóságok több száz drón támadásáról számoltak be. A támadások miatt Szamarában légriadó volt, és ideiglenesen leállították a tömegközlekedést. Ukrajnai jelentések szerint az oroszok 207 drónt indítottak, amelyek többségét lelőtték. A harcok más térségeket is érintettek, köztük Odesszát, Herszont és a megszállt Krím félszigetet, ahol egy múzeum is megrongálódott. Ma áll bíróság elé az északírországi Belfastban az a 30 éves szudáni menedékkérő, akit gyilkossági kísérlettel vádolnak, miután késsel támadt rá egy 40 éves férfira, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A hétfői incidens erőszakos bevándorlás ellenes tüntetések hullámát váltotta ki a városban és Észak-Írország más részein is, ahol a tüntetők megtámadták a rendőrséget, járműveket gyújtottak fel és házakat rongáltak meg. A tűzoltók és a rendőrség beavatkozása megakadályozta a további károkat és sérüléseket. Az erőszakot a politikai vezetők is elítélték, és a helyzet megnyugtatására szólítottak fel. A rendőrség közölte, hogy a gyanúsítottat rövidel a támadás után őrizetbe vették, majd több bűncselekmény vádjával hivatalosan is vádat emeltek ellene. Az ausztrál hatóságok további 19 vádpontot emeltek a 24 éves Navid Akram ellen a Sydney Bondi Beach-en történt tavaly decemberi lövöldözéssel kapcsolatban. A férfit korábban már több mint 50 bűncselekménnyel vádolták, köztük gyilkossággal és emberölési szándékokkal elkövetett súlyos testi sértéssel. Az új vádpontok többek között szándékos lövöldözésre, fegyverhasználatra, a letartóztatás elkerülése érdekében, valamint súlyos testi sértés okozására vonatkoznak. A tragikus támadásban 15 ember halt meg, és több tucatnyian megsérültek. Az incidens antiszemita indítatású volt, és országos vizsgálatot indítottak a társadalmi feszültségek és az antiszemitizmus ügyében.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmund góljaival 3-1-re legyőzte a kazak csapatot. A debreceni Nagyerdei stadionban teltház 20 000 néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen a világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó válogatott 3-0-ra nyert Izland ellen. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit női páros bejutott a londoni tenisztorna második fordulójába. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai kettős viszont kikapott a nyitókörben. A Caroline 5-3-ra győzött a Las Vegas otthonában a jégkorong NHL Stanley Kupa döntőjének negyedik mérkőzésén, így 2-2-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: Időjárás.
1: Többségében borult égbolt lesz ma jellemző az ország egész területén. Sokfelé várható csapadék, elsőfokú viharriasztás érvényes a kassai, az eperjesi és a besztercebányai kerületben, ahol kiadós eső is valószínű. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a déli régióban melegebb is lehet, akár 30 fokot mérhetünk. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Árokba hajtott egy autó Várna előtt Zsolna irányából, rövid fennakadást jelentenek az érintett útszakaszon. A szoros ereszkedőnél Kassa felől a kanyarban pedig egy meghibásodott kamionra figyelmeztetnek. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Ma visszatérünk a mába napjaink slágereivel, valamint slágeresélyes és adásunkban még nem hallott újdonságokkal érkeztem. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Az első dalunk már is egy pátriás bemutató. Közös szerzeményt készített a Zaporozsett zenekar és a Magna Cum Laude énekes gitárosa Mező Misi. Köszi! Engem

Köszi! A Zaporozsec és Mezőmisi közöse indította műsorunkat. Audio poéta hip-hop előadót adásunkból leginkább a Sosem halunk meg és a Mindent lehet című zeneszámai kapcsán ismerhetik. Itt az új, az Italozom, játsszuk. Utána velünk lesz Csemer Boglárka Boggi, a Hogy is van ez, a By Alex és a Slep, az Én országom, a Blaha Louisiana, a Sűrű végtelen, a Fish, a Senkikből valakik, a Pandora projekt, az Ahol a legjobban fáj, valamint MOBA a Legyen igazad című felvétellel. Hölgyeim és uraim, folytatódik könnyű zenei összeállításunk itt a Pátria Rádióban vadonatúj dalokkal.

Diana, a Fish, a Pandora projekt, valamint MOVA előadásában. Szerdánként napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogatunk. Összeállításunk második felét Gubik Petra indítja a Kő marad című zeneszámmal, amelynek szövegét Závada Péterrel írta. Ezt követően velünk lesz Moriones a Remontada, a rozsnyói születésű Pál Balázs Kármen és magyarországi társa Patocska Olivér a People Person, Dash és Youngfly a Kiskece, Szeder a Kanyar, a Carson Coma dobosa énekese Héra Barnabás az Üres, valamint Dr. Béres és Radics Gigi a Még nem veszíthetek című felvétellel. Az utóbbi Zambó Jimmy slágerének az áldolgozása a Jimmy Másképp sorozat keretében készült. Tisztelt hallgatóink, folytatódik a zenefolyam itt a Pátria Rádióban. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az elmúlt percekben Gubik Petra, Moriones, Pál Balázs Kármen és az Oliver from Earth, Dash és Youngfly, Szeder, Héra Barnabás, valamint Dr. Béres és Radics Gigi egy-egy dala forgott. A mögöttünk hagyott több mint háromnegyed órában napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal szórakoztattuk Önöket. Hölgyeim és uraim, a zenefolyam a 4 órai hírek után folytatódik. A beszélgetős Pentatonban ezúttal nem interjú hangzik el, hanem 15 adásunkban eddig nem hallott szerzemény csendül fel 4 nagy lemezről. Holnap pedig a régmúlt múltba ruccanunk ki, itt a déli hírblokk és az 1 órai hírek közti sávban.
2: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Továbbra is kevéssé versenyképes Szlovákia. Több áldozatot is követelt egy johannesburgi fegyveres támadás. Marad a borult idő 22 és 30 fok közötti hőmérséklettel. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, mondom a részleteket. Denisa Szaková gazdasági miniszter nem tartotta be a határidőt Szlovákia tulajdonrészeinek rendezésére a Szlovákiai Atomenergia Társaságban, amellyel teljes állami ellenőrzést kellett volna elérni az új atomerőmű projekt felett. A kormány ezért új határidőt szabott neki, mégpedig ez év július 10-éig. A tavaly szeptemberi kormányhatározat alapján eredetileg április végéig kellett volna biztosítani a tulajdonjogok rendezését. A társaságban lévő 100%-os részesedés szlovák állami kézbevételével biztosítani lehet az új atomerőmű építésére kijelölt telkek állami ellenőrzés alatt álló tulajdonjogait. Szlovákia továbbra is az Európai Unió kevésbé versenyképes országai közé tartozik. A kormány elé került jelentés szerint az ország 2024-ben a 27 tagállam közül a 23. helyen állt a versenyképességi rangsorban. A legnagyobb problémát a munkaerőpiac, az innováció és a humántőke helyzete jelenti. A szakértők szerint csökkenteni kellene a munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint többet kellene fordítani oktatásra, kutatásra és fejlesztésre. A jelentés a munkaerőhiány és az előregedő társadalom kezelését is sürgeti. Az ellenzéki pártok arra kérik az államfőt, hogy ne írja alá Peter Kmec és Miroslav Radačovský nagyköveti kinevezését Olaszországba és Ciprusra. A Progresszív Szlovákia, az SZSZ, a KDH, valamint a parlamenten kívüli demokraták szerint a jelöltek nem alkalmasak diplomáciai feladatokra, és kétségek merültek fel szakmai múltjuk miatt. Az ellenzék hangsúlyozza, hogy Olaszország és Ciprus kulcsfontosságú partnerek, ezért megbízható képviseletre van szükség. Az államfő hivatala közölte, a kinevezési folyamatot nem kommentálják annak lezárásáig. A külügyminiszter viszont túlzónak nevezte a kritikákat, és azt mondta, a jelölések minden formai feltételnek megfelelnek. Siamese ikrek születtek kedden a Pozsonyi Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A két kislány a medencéjüknél nőtt össze, tájékoztatott kedden Peter Bartony, a gyermekkórház igazgatója, Alexander Mayer, a Pozsonyi Egyetemi Kórház igazgatója, és további szakorvosok, akik részt vettek az ikerpár világra segítésében. Szlovákiában utoljára 2009-ben születtek Siamese ikrek. A szakemberek szerint a Siamese ikrek édesanyja gyorsan felépül, a két kicsi azonban nagyon sérülékeny lehet. A gyermekkórház igazgatója elmondta, mindkét kislánynak van saját szíve, tüdeje és veséi, de természetesen még számos kivizsgálás vár rájuk. A krasznahorkai vár felújításának közbeszerzési előkészítése várhatóan júniusban vagy júliusban fejeződik be, ezért a munkálatok befejezésének időpontja továbbra sem ismert. A Kulturális Minisztérium szerint a felső vár áll legközelebb a kivitelezés folytatásához, míg az alsó és középső vár esetében egy bírósági per nehezíti a munkát. A felújítás befejezéséhez még mintegy 17 millió euróra lesz szükség. Legalább 12 ember meghalt, 9 pedig megsérültek egy keddi fegyveres támadásban Johannesburg egyik keleti elővárosában. A dél-afrikai rendőrség szerint több mint 10 támadó érkezett egy kis busszal, majd tüzet nyitott egy informális telep lakóira. Az elkövetők elmenekültek, a hatóságok nagy erőkkel keresik őket. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, de felmerült, hogy az illegális aranybányászathoz kapcsolódó bűnbandák közötti leszámolás állhat a háttérben. Az ausztrál hatóságok további 19 vádpontot emeltek a 24 éves Navid Akram ellen a Sydney Bondi Beach-en történt tavaly decemberi lövöldözéssel kapcsolatban. A férfit korábban már több mint 50 bűncselekménnyel vádolták, köztük gyilkossággal és emberölési szándékkal elkövetett súlyos testsértésért. Az új vádpontok többek között szándékos lövöldözésre, fegyverhasználatra, a letartóztatás elkerülése érdekében, valamint súlyos testi sértés okozására vonatkoztak. A tragikus támadásban 15 ember halt meg, és több tucatnyian megsérültek. Az incidens antiszemita indíttatású volt, és országos vizsgálatot indítottak a társadalmi feszültségek és az antiszemitizmus ügyében.
2: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, többfelé eső is eshet, délután 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pozsonyban a Lamackán, a Tesco-nál Lamacs felé, az R1-esen Aranyosmarót után Zsarnóca irányában, Kassán a Palackéhon a központ felé, és a D1-esen Kassa kivezető szakaszán Magyarbőd irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet. Fica Jánossal.
3: Köszöntöm Önöket! Pece Károly, szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegenda a legnagyobb szlovák kluboknál, de Lengyelországban, valamint a görög és a török élvonalban is dolgozott. Mi azonban leginkább a DAC vezetőedzőjeként emlékezünk rá szeretettel, hiszen 1987-ben az ő irányításával nyerte el a Dunaszerdahelyi klub máig egyetlen trófeáját, a Csehszlovák kupát. Az idén 80 éves Pece Karcsi bácsival nem csak Csallóközi emlékeiről és a fociról beszélgettem, hanem zenéről, a tanulásról és arról is, hogy szerinte mi a siker titka. Ha tehetik, tartsanak velünk!

feszíteni kell csupán a pályát. Jobb esetben mindkét fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még, Flórikám, hogy kerül a háló.

0: Pece Károllyal beszélgetek, aki februárban ünnepelte 80. születésnapját. Ezúton is gratulálok ehhez a kerek évfordulóhoz. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm!
0: Mi most Pozsonyban beszélgetünk egy kávézóban, ön Pozsony mellett lakik egy faluban, de Dunaszerdahelyen sem felejtették önt el, hiszen a 80. születésnapi alkalmából a DAC is felköszöntötte az egyik mérkőzés előtt a stadionban, a szurkolókkal közösen, sőt nemrégiben a dunaszerdai polgármestertől emléklapot is kapott. A város ajándéka volt ez ön számára. Ez azt jelenti, hogy bár fizikailag nincs Dunaszerdahelyen, de azért az szíve, meg a kapcsolata, az megmarad Dunaszerdahellyel máig?
1: Dunaszerdahelyet nem lehet elfelejteni. Dunaszerdahely és a DAC a mai napig egy szívügyem volt, és tulajdonképpen eredményeinkkel bizonyítottuk azt, amit a csarnokja szeretett volna. Régen volt ez, majd csak több mint 40 éve, de viszont annál inkább nagy örömmel szoktam visszatérni Dunaszerdahelyre, meccsekre, tovább drukkolok. Persze, hogy el ne felejtsem, hogy ezt a rögzítést egy kicsit megközelítsem. Van egy hétvégi vityillónk is közel Dunaszerdahelyhez, és ez is bizonyítja azt, hogy annak idején én a csarnokközt nem ismertem, mivel keleti származású vagyok. Először kerültem el Dunaszerdahelyre, akkor, amikor már felkértek az edzői poszt a lefoglalása szempontjából, és nagyon megszereztem ezt a környezetet.
0: Milyen volt az első benyomás a Csallóközről, Dunaszerdahelyről, amikor először jártott?
1: Az embernek az edzői pályafutása, minden személynek ez a pályafutása, úgy szereti, hogyha felfelé ívelő lenne. Én elkezdtem az edzői pályafutásomat Zsolnán, elég magasan. Utána elkerültem a Szlovan Bratislavához. Az annak idején a Federális Ligában az egyik legnagyobb csapatok közé tartozott, meg maradt is, tartozik is tulajdonképpen. És amikor a Dunaszerdahely megkeresett, hát nem volt könnyű dönteni, hogy elmenjek, ha bár ottan a szerződésem már befejeződött tulajdonképpen, és tudták, hogy válaszúton vagyok, de nekem sokkal erősebb és nagyobb ajánlataim voltak már, mivel már feldolgoztam magam nagyon eléggé magasra, úgy mondanám, ezeken a lépcsőfokon. Na és most jött a Dunaszerdahely, az a vezetősége, Weiss Mihály és a társaságával megkerestek. Én nem adtam be könnyen a derekamat, hogy őszinte legyek, mert nagyon nehéz volt eldönteni.
0: Mi győzte meg, hogy végül a DAC-ot válassza?
1: Ismételt volt a felkérés, nem volt az, csak olyan észrevettem, hogy tényleg komolyan gondolják. Aztán utána néztem jobban, ki is ez a Dunaszerdahely, mi is ez, hogy is, mint tudatában voltam annak, hogy már kétszer nem jutottak fel. Mérlegeltem a dolgokat, hogyha elmegyek, nem sikerül a feljutás, az én karrieremben egy lépcsőfokkal lefelé megyek, nem felfelé. Mert ezt az ember annak idején, ami fiatalkorban mégiscsak követi egyre inkább. Aztán végül is, hát úgy éreztem, amikor ők beszélgettem, mint hogyha hazajönnék. Szóval itt a beszélgetésünk csak magyar nyelven folytatódott. Úgy döntöttem, hogy elmegyek, megnézem, hol van ez a Dunaszerdahely, és ez volt az egyik óriási meglepetésem, amikor előttem a Dunaszerdahelyre, és megláttam a futballpályát, oda vittek, oda jöttem, és láttam a Fatribünt, egy hányagolt pályát, olyan értelemben, ha mondom, a Szlovan, 50.000 Szlovan stadiontból jövök ide, hova jössz te, Pece? Fordulj egyet, és menj gyorsan vissza, még mielőtt idő van, de észrevette ezt a Weiss Mihály, és mondja nekem, hogy mester, legyen nyugodt. Hát csapat felkerül, itt minden megváltozik, itt minden új lesz. Én még csak bólogattam, mondom, hogy ha szépen mondják, akkor nagyon szép, meg stb. Így akarják még meggyőzni. Erre még rátett egy lapáttal. Felkerül a csapat. Látta ott a főtére, ott van a Petőfi szobra. Mellette ott fog állni a Pecé is. Szóval viccelgettünk, már igyekeztek meggyőzni minden formában. A végül is úgy döntöttem, hogy jó, ennek most már nekivágok. Így kezdődött el a dőlaszerdei menetelés.
0: Hogyan kezdte el a munkát? Ugye elég nagy kihívás elé lett állítva azáltal, hogy jusson föl a DAC a Csehszlovák Federális Ligába. Hogyan lehetett elkezdeni ilyen állapotok, vagy ilyen körülmények között a munkát?
1: Tulajdonképpen amikor oda jöttem Szerdahelyre, én voltam az egyedül, akinek első a Federális Liga tapasztalatai voltak. A dunaszerdaiak Pozsonytól Terebesig ismerte a járatot, Csehországban, szóval a Federális Liga az távol volt nagyon. Úgyhogy én sok minden olyan dolgot hoztam magammal, amit már tapasztaltam az előtti csapatoknál. Tudatában voltam annak, meg hát ők is elvárták tőlem a vezetőség, hogy egy olyan támadó focival folytassam továbbra, mert ezt játszott a Dunaszerdahely. Nagyobb részt már több ideje együtt volt a játékos keret. Tudtam, hogyha nem lesz valami erősítése a csapatnak, nem lesz ennek a csapatnak nagy jövője, mivel figyelembe kell venni az életkorit is a játékosoknak, akik már jól beépültek, több ideje ott vannak, meg stb. Idősebbek is, minden éven, meg stb. De megvan a pozíciók is, erre fel kell lesz, hogy készülni. Na nem volt egyszerű dolog, meg tudtam azt, hogy ott, ahol voltam, vagy Zsolnán is, meg Bozsonyban is, hogy a csapatot fel kell készíteni. Erről itt szempontjából elsősorban, esetleg is kihágásokat, vagy olyan forma esést, vagy valamit tudjunk kompenzálni, hogy a csapatokat képesek legyünk lefutni. Valami ilyen alapokon gondolkoztam annak idején, mert tudtam, hogy egy auditót majoros csatársor nagyon jól szerepel, de a hátam mögött fontos, hogy legyenek jól felkészült játékosok, akik nem engedik az ellenfeleket könnyebben helyzetbe hozni. Úgyhogy ezek az alapokat kezdtem építeni, és új játékosokat hozni magammal. A Szlovantól hoztam egy-két játékost, akik erősítettek főleg a védelmet. Volt egy Neziba, egy Leska, aztán jöttek fokozatosan játékosok, akiket már én az elképzelésem szerint a játék felfogás megkívánta, és ebben a szempontból segítségemre volt a jelenlegi vezetőség.
0: Nagy változás volt a Csehszlovák Federális Liga DAC számára akkor?
1: Óriási. Én ezt emlegettem, mondtam. Sikerült megnyerni a Szlovák Ligát. Vállál mellett, a Nyitrával berekedtünk, ahogy szoktuk mondani. De most már sikerült végül is az álmainkat biztosítani egy továbbjutással. De állandóan említettem, hogy ez nem elég a Federális Ligára. Változtatni kell ezekkel a játékosaimmal, akikkel most megnyertük ezt a Szlovák Nemzeti Ligát, ez egy szép eredmény, de megint egy évvel idősebb valamennyien. És akik megszokták ezt a játékstílust, játékmodort, nagyon nehezen fognak tudni váltani, főleg akkor, amikor hasonló ellenfelekkel találkoznak, akik már sokkal magasabb erőt képviselnek. És itt aztán közel játszanak sok minden más dolog is, ami aztán elveszti az önbizalmát a csapat esetleg, és nem tudja hozni még őt. Úgyhogy mindig frissítésre van szükség. Hát volt egy olyan előnyöm, hogy kaptam egy szobát olyan épületben, ahol az elnök, a fotball szakosztály elnöke Sánta Imre dolgozott. Ott itt maradtam Dunaszerdahelyen, elmentem oda hozzá, és mindig valamivel csiklandoztam, így mondjam, leegyszerűsen mindig mondtam valamit, hogy én mindig valamit követelek. Kiküldött az egyik ajtól, de én másnap reggel a másikon megint ott voltam, és mondtam, hogy azért mégis meg kell tudni győzni a többi tagját is a vezetőségnek, hogy ide újabb játékosok szükségesek. Addig ilyen csendben ment, ameddig nem mentünk el a Bohemiansra. Második forduló a Federális Ligába, kaptunk egy 8-ast. Attól a pillanattól kezdve mindent, amit mondtam, nyugodtan mondhattam már tovább, mert mindenki már odafigyelt. Egyszerűen mondta, megijedtek ők is, nem esek én. Igen, akkor tudok tulajdonképpen tovább maradni, meg biztosítani a csapatnak a menetelést, és a követeléseim mindig eleget tudnak tenni. És így aztán kezdődött a játékosoknak, egy Micsinyesznek, egy Pavliknak, egy Srámeknak, egy Vahalának. Szóval jöttek egyik a másik után olyan Kaspar, aki már Szlovánnál dolgozik, mai napig ott is maradtak, jött egy Fieber, aki olimpiai válogatottban szerepelt, úgyhogy jött egy Kapko, annak is egy nagyon érdekes menete volt, még meggyőztem a vezetőséget, hogy a Kapkot el kell hozni. Ezt nem sikerült elérnem a Szlovannál, de a Kapkonak egy olyan múltja volt, mikor a Dukla Prágában futballozott, ott volt katona, olimpiai válogatott, csak nagyon szeretett kártyázni, meg szerette az éjjel életet. Úgyhogy egyszer lekésett valamilyen összpontosításról is a Csehszlovák Futball Szövetségnek az elnöke, Kocek nevezetű személy volt, aki a Duklának is volt az elnöke egyöntetően, úgyhogy kirúgták, azt mondták, hogy nincs további folytatás Duklai Prágánál. Ő hazajött, mert Trencsén mellől származik, Trencsénből. Én még annak idején a Szlovánál voltam, és mondtam ez a vezetőségnek, hogy ez a játékos egy tehetség, meg stb. A vezetőség azt állította, hogy Iszhákos ilyen, meg olyan, meg kártyázó, meg stb., hogy ez nem. Nem tudtam meggyőzni őket, de mikor elkerültem a Szerdahelyre, én nem adtam fel. Itt meg viszont nagyon meghallgattak. Akkor elmeséltem Weisz Mihályra, hogy ez a játékos egy perspektíva, jövő szempontjából. Azt mondja, mester, hát mit fog itt a Duna Szerdahelyen? Tízkor minden kosmát becsuknak, azt mondja. Itt mindenkiről tudunk. Mi majd megtanítsuk egy csöppet rendben. Szóval ez is egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy végül a Kapko oda került, és Kapkóból válogatott lett. Ez alatt az időszakban, attól a pillanattól kezdve már ilyen ellenőrzés alatt megtalálta a jövendőbeli feleségét, családot alapított, mai napig ott lakik Dunaszerdahelyen. Aztán így folytatta a pályafutását, én még később, még Trnavára is elvittem magamhoz. Amikor már befejezte, Dunaszerdahelyen valamikor, vagy jó pár év után, én mikor elkerültem Trnavára, akkor még egyszer visszatértem, ott is építettem a csapatot, hogy ilyen típusú jobb hátvédre van szükségem. Ott is megértették.
0: Daccal a klub máig egyetlen kupagyőzelmét, vagy legnagyobb sikerét érte el. Hogyan emlékszik vissza a kupadöntőre?
1: Ez a menetelés évről évre jobb eredményeket hozott. Én 5 évig voltam Dunaszerdahelyen. Azért említem ezt csak, hogy tulajdonképpen a csapatépítése szempontjából ebben közrejátszik a vezetőséggel való közvetlen viszony. Ez mind közrejátszik ahhoz, hogy a csapat évről évre jobban szerepelt. A kupa szereplés volt a legmagasabb cél, mert azt tudtuk, hogy itt ez a legrövidebb út elérni valamilyen nagyobb eredményt, mert annak ellenére, hogy végül is a Csehszlovákiai ligában a 3. helyen végeztünk, bronzérmesek lettünk, de már akkor éreztük, szóval mindig vannak nagyobbak, akik ahhoz, hogy megnyerjen egy bajnokságot a csapatára, kimondott óriási szerencsére is van szükség, úgy, mint például most sikerült a Győrnek megnyerni a magyar bajnokságot, senki se várta, de sikerült, de ezek olyan összetevők, amik egybe kell, hogy essenek el egyes dolgok. Úgyhogy így kerültünk aztán tulajdonképpen abba a pozícióba, hogy a kupa szereplésünk nem volt egyszerű, mert keményen dolog, de mindig meg tudtuk oldani a továbbjutás lehetőségét. Nem arra koncentráltunk, hogy szép futballt játszunk, valami és itt tudnám megmaradni, hanem hogy mindig meg legyen az eredménye az utolsó percig is. Ez az utolsó perc még oda tartozik a esetleges hosszabbítások, esetleges 11-esek, meg stb. Ez mindig, és ennek köszönhetjük, hogy végül is a nagy erőt képviselő Spartával kerültünk a döntőbe, és végül is helyt álltunk, úgy mondanám, pontrugásokból eredményesebbek voltunk, mert erre is készültünk. Szóval nem volt olyasmi, amit lebesültünk volna, amire nem gondoltunk volna. Annak idén talán nem is érzékeltük ezt annyira, hogy milyen nagy eredményt értünk el. Mai napon már annál inkább, amikor több mint egy felé eltelt, és tulajdonképpen ezt még nem sikerült megmellőzni.
0: De ne csak Csallóközről beszéljünk, hiszen ön Kassán született és Szepsin nőtt fel. Milyen volt a gyerekkora? Hogyan emlékszik vissza a Szepsi gyerekkorra?
1: Szepsivel végeztem az alapiskolát, tanulmányomat, a gimnáziumot, magyarul érettségiztem. Magyar tornatanáraim voltak, akik nagyon is hozzásegítettek ahhoz, hogy a sporttal való kapcsolatom egyre inkább nőtt. feltételezem, hogy eléggé ügyes lehettem, mert minden sportágban, amivel nekivágtam, eléggé jó szerepeltem már az iskola keretén belül, mit tudom én, vagy volt az atlétika, vagy volt egy asztali tenisz, járási bajnok lettem. A fociban próbálkoztam, voltak példaképeim, szomszédoktól kezdve, nem utolsó, az édesapám, aki 30-as években valamikor kezdte a labdarúgó csapatnak építését Szepsibe. Úgyhogy ezek ilyen kontaktusok voltak, de mivel én a háború utáni gyerekek közé tartozok tulajdonképpen, ezek a feltételek annak idején mindig olyan kezdőek voltak. Ezt úgy kell venni, hogy én 46-os születésű, egy évvel a háború befejezése után, 50-es évek, stb. Az állam építése, családok, stb. Felújulása, mi minden közepette. Úgyhogy nem nőttem fel valamilyen olyan környezetben, hogy minden adott volt. Azért meg kellett küzdenem egy lépten nyomon, arra is vezetett az édesapám, hogy először is odafigyeljek a tanulmányaimra, mert szerettem volna, hogyha magasabb képzettségű emberré válok, majd lehetnék. Így megadta a lehetőséget arra, hogy megadták a szülőm a lehetőséget, hogy úgy az iskolai tanulmányaim, és aztán megszerősítve a zenei tanulmányaimmal kapcsolatosan, mert otthon volt egy harmonikánk, amin az édesapám játszott, de amatőr szempontjából magának, és ő tanított meg az első billentyűzésre a harmonikán otthon, és nekem azt tetszett. Utána sikerült egy zongorához jutni, így kezdtem el tulajdonképpen a zenei alapokat, aztán a zeneiskolába való tovább szereplésemet, végül is ott elvégeztem a 7 éves alapokat a zeneiskolába, és elkezdett ütközni a zene a sporttal. Másik dolog viszont ott ismertem meg az élettársamat, aki aztán megint egy, majd csak kontraproduktív volt, mert ez is ütközött a sporttal tulajdonképpen, hogy inkább aztán oda kellett figyelni a zeneiskolába, és hogy be tudjam fejezni, mivel egyszerre érettségiztem a zeneiskolába is, és egyszerre a gimnáziumba is. Tulajdonképpen egy éve úgy talán. Már hamarabb feladtam volna ezt a zenét, mert már kezdtem játszani a csapatba, már kezdtem futballozni, már erősebb pozícióba kerültem. Végül is aztán csak megtörtént, ami megtörtént, tulajdonképpen, mert az élet olyan, hogy mindig hoz magával valami meglepetéseket. Én részemre az egészségügy szempontjából változott a helyzet, egy elég komoly betegségen estem át, vagyis ami utolért annak idején, és fel kellett adnom abban a pillanatban a sporttal. Már csak egy fél évig voltam a kórházban, egy sárgasággal kapcsolatos betegséget ebben szenvedtem annak idején, és betiltották a sportolást az orvosok, már magasabb színvonalú folytatását. Hát ez volt a kezdete Szepsibe, és aztán jöttek a közvetlen események, mivel én nem adtam fel a sportot. Annak ellenére, hogy tiltották, próbálkoztam mindig azzal, hogy tényleg képes-e vagyok, én mire vagyok, egyáltalán képes, meddig enged a szervezetem, vagy nem. Hát sikerült egy év diétázás, meg mi minden után ezt a szüleimre köszönhetem, mert tulajdonképpen ők építettek fel. Oda kerülni, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy jó lenne megpróbálkozni a testnevelési főiskolával. Meg is próbálkoztam, de nem voltam felkészülve, mert nem voltam olyan állapotban, de a fejemet vitt, hogy menjek. Persze ez a kezdet nagy csalódás volt részemre, hogy nem vettek fel. Na, nem kerültem el a 16 személy közé, akik mit tudom én, abból a több száz személyből, akik arra a szakra, amire jelentkeztem, oda kerülhettem volna. Úgyhogy megint aztán visszakerültem a zenéhez, kialakítottam egy zenei együttest, és elkezdtünk a zenével foglalkozni egy csöppet komolyabban.
0: És mit játszottak?
1: Hát annak idején játszottuk mind úgy magyar, mind a szlovák slágereket annak idején, amik mentek, és úgy szintén elestük a nyugati számos, de csak hallásból nagyobb rész, mert nem tudtunk hozzájutni. Annak idején nem volt az a lehetőség, hogy kiutazok, hazahozok valamit, a Luxemburg, Rádió Luxemburg volt annak idején egy olyan, ahol ezeket a Beatles-tól eredő számokat, meg a rock'n'roll, meg akkor kezdte megismerni ki Elvis Presley, meg mi az ő száma, és igyekeztünk ezeket beépíteni, és hát főleg a magyar slágerek, annak idején voltak ezek a mindenféle versengések, slágertornák, amikből aztán merítettünk mi is valamit, és a környéken, hát bejártuk az járásba, magyar lakta vidékeken, lakadalmoktól kezdve minden. Egy ideig ez is elvitte a figyelmemet egy kicsit, de aztán így én állandóan edzettem. Olyan értelemben, hogy már próbálkoztam mindig talán kicsit többet megpróbálni, tenni valamit ahhoz, hogy fel legyek készülve. Nem volt egyszerű meggyőzni a szüleimet sem. A szüleim is mondták, hogy mit fogsz tenni a sporttal? Hát lesz a 30 éves, már nem fogsz tudni, meg stb. Mert én be kell vallanom, minden éven kitüntetésre végeztem az iskolában. Úgyhogy nem okozott gondot. Hát neked jó a fejed is, hát menj neked, vagy orvosnak, vagy mérnöknek, ez lenne a szép, ez lenne a jó. Végül is a betegségem közepette, meggyőztek arra, hogy menjek el. Én bejelentkeztem Kassára, Kohászati Egyetemre. De amikor első év, amikor látom, hogy mi mindenből áll, milyen tantárgyakat kell foglalkoznom, a minden állattól kezdve, mi minden meg engem egyáltalán nem érdekel. Úgyhogy egy próbálkozás volt itt részemről, ott hagytam, nem hozott eredményt, nem nyerte meg a tetszésemet, mert itt konkurált a sport, meg a zene is, mind a mellett. Olyankor az ember tulajdonképpen nem nagyon sokat spekulál.
0: Azt akartam pont kérdezni, hogy miért tartott ki végül ön a foci mellett? Tehát, hogy még gyerekként sok más sportot is kipróbált, a zene is ott volt, más tanulmányok is ott voltak, mégis kitartott a foci mellett. Mi volt az, ami miatt ennyire aztán ragaszkodott a focihoz, illetve a testnevelési egyetemhez?
1: Lehet, hogy ez a génekben van. Talán úgy érzem, ezt nehéz megmagyarázni, mert mindenkit valami vonza. Érzi, hogy valahol többre tudja vinni, mint másért. Annak ellenére, hogy megemlítette, hogy nekem könnyen mentek más sportba is, meg könnyen ment a zene is. Olyan értelemben, hogy gyorsan tanultam. De aztán gyorsan abba is hagytam, mert tulajdonképpen mindig azt hiszem, hogy nagyon könnyű meg tudok oldani aztán mindent, bármint gyerekfejjel. Közvetlen szomszédom a Kassai VSS-be játszottak. Mindegy Tóth, mindegy Gacek, mindegy Kozman, vagy Stefán. Ezek a neveket annak idején mindenki ismert. Na és talán olyankor, mikor az ember ezekkel találkozott, hát úgy érezte, hogy hát mi lenne, hogyha mégis megpróbálkozhatnák. Dicsérgettek, hogy milyen jó vagy, meg stb. Azon a színvonalon, amit játszottam a Szepsei, a harmadik liga színvonalán annak idején, meg a sportban elért eredményeim mindig valahogy megmellőzték a többit. Szóval közelebb hoztak, közelebb vittek, és az elképzelésem tulajdonképpen annak idején olyan volt, hogy a sporttal foglalkozni, mint testnevelő tanár. Mert szerettem síeléstől kezdve, téli sportoktól kezdve, nyári sportoktól kezdve könnyen mentek ezek a dolgok nekem.
0: Összességében így visszatekintve az egész pályafutására, mit szeret a legjobban a futballban?
1: Szerintem minden edzőnek van egy elképzelése. Hogy szeretne eredményeket elérni? Mi az, ami egy néző szempontjából megfelelő játék? Az elképzelése mindig az volt, hogy egy támadó futballot kell, hogy produkáljon a csapatom, mivel ez elégíti ki a közönséget, amikor látja, hogy az első, az utolsó percig igyekszik bevenni az ellenfél kapuját. Azért az első percektől kezdve, hogy elkezdtem az edzői pályafutásomat, azon törekedtem, meg arra törekedtem, hogy a játék felfogása szempontjából ezeket beiktassak az edzés programomba. Ez bizonyította az is, hogy Duraszerrei szereplésem sikeres volt, mert egy támadó futballal léptünk fel az első perctől, hogy megtelt a stadion. A 3000-es közönségből 10000-esé vált a Duraszerrei stadion. Főleg sikerült megdupláznom Trnaván. Ott már úgy jöttem, mint egy tapasztalt edző, tulajdonképpen már több csapatot edzettem időközben, a magyarországi győri csapatát, úgy szintén a lengyel Viszla Krakó csapatát, csak nem mindig mindenütt volt adott a lehetőség ehhez hozzásegíteni. Tudtak, vagy sikerült a vezetőségnek. Minden klubot, amit egy csapatot átvesz az edző. Mindig valakit átvesz, akik már azelőtt dolgoznak. És most mindenki elvárja, hogy vagy fogja folytatni abban, amit csináltak, vagy jobban, amit csináltak. De itt váltani így valami olyan dolgot, mint amit én, amikor jöttem Travára, tulajdonképpen jöttem egy olyan játék felfogással, amit előtte voltam 6-7 év Németországban. Összekötöttem az én tanulmányaimat, a nyelvtanulmányaimat egy ilyen stázzsal kapcsolatosan, hogy mivel megvoltak a kapcsolataim a Bayern Münchennel, volt egy barátom, aki ott élt, Aschaffenburgban, aki biztatott, hogy egy második ligás csapathoz el tudná most vinni engemet, meg stb. De én jártam edzésekre. Hindél előtt ott ültem a padban, az előadáson, a nyelvvel foglalkoztam, de utána meg beültem az autóba, és 200-250 kilométer, attól még, mert Schwäbisch-Hallban voltam, ott laktam, onnan aztán vagy Frankfurtba, vagy Münchenbe mentem az edzésekre, meg a meccsekre, meg stb. Én azt az időt abszolút igyekeztem kihasználni, de ez mind a saját költségemre ment. Ezt senki sem biztosította részemre, csak igyekeztem kihasználni az addigi szereplésemnek a kontaktusait, eredményeit. És amikor láttam ezeket a csapatoknak a felkészülését, mert mindig azon törtem a fejemet, mi ez a különbség? Hol különbség megnyilvánul a nyugati csapatok szereplése és mink szocialista szektorban szereplő csapatok között. Annak ellenére, hogy magas színvonalon volt a csehszlovák labdarúgás, azt viszont be kell, de valamiben mindig az a professzionalizmusnak a megnyilvánulása, mert nálunk szocialista környezetben éltünk, ez a szó, ez nem voltak.

0: Említettem, hogy nem sikerült ott a szerződést, csapatot szereznünk. Oda kerülnöm, hogy leegyszerítsem. Nem egyszerű dolog ez. És akkor kezdtem el építeni a Trnavai csapatot, hogy ott is a 3500-as nézőből 25 000 lett tulajdonképpen 3 év keretén belül. Na ott is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen ők is kezdték építeni egy új csapatot, és talán ezt az előnyt ki tudtam használni, hogy magyarul a szót fogadott mindenki, amit mondtam, amit szerettem volna az elképzelésem szerint igyekeztek biztosítani. Nem voltak ezek abszolút semmilyen abszolút nehéz dolgok, mert a játékosokból alakítottam ezt a csapatot, akik nem voltak már átlépések. Egy nagy volt az Radványi szereplés, akit Németországból hazahoztunk, mert Németországban szerepelt a Radvány Miki, és ő volt az, aki több pénzbe került, ahogy szoktuk mondani. Úgyhogy így sikerült, én aztán a Trnavával és a bajnokságért küzdeni, tulajdonképpen az utolsó pillanatig, és aztán tulajdonképpen így jöttem rá, hogy az ember sok mindent megtehet, megcsinálhat, ahhoz, hogy elérje az eredményeit, de mindig kell hozzá egy kis szerencse is. És lehet, hogy ezt így neveztem meg, hogy akkor annak idején Kassának egy kicsit több szerencséje volt. Nem akartam mondani, több pénze, mert az így volt. És ők nyerték a bajnokságot. 29 fordulót a 30-ból az első helyen voltam, az utolsó vesztettük el a lehetőségét a bajnokság megnyerésének. Szóval ilyen az élet, a sportélet, hogy nem csak mindig győzelmekből tevődik, hanem vannak itt-ott kudarcok is, úgy is mondhatnám, mert annak ellenére a csapat Európába kikerült, Európába fotballozott, de ott mindenki várta a bajnokságnak a megnyerését. Én is.
1: Önt magyarként is tisztelték a szlovák környezetben? Tehát, hogy ez nem okozott problémát, inkább tiszteletet adott? Tehát, hogy elfogadták?
0: Kiemelném azt, hogy már a nevemmel árulja, hogy magyar származású lehetek. Kezdetek kezdetén, amikor megkaptam az első profi szerződésemet a Zsolnára, kimondott szlovák, abszolút szlovák környezetbe, tartottam is attól, hogy fognak fogadni, de aztán meggyőződtem a felől, hogy amilyen munkát végez az ember, mindenkit meggyőzhet, hogy meggyőzhet a felől, hogy elsősorban a szakma, az eredmények, és ha nem keresi a fölösleges surlódásoknak a lehetőség, mert ez adott mindenütt. És ezáltal tulajdonképpen sikerült olyan pozícióba kerülnöm, hogy annak ellenére, hogy valamennyien tudták, hogy magyar vagyok, nem került sor arra, hogy ezt nekem túl erősen emlegetjék. Mert mindig sikerült az eredményeimmel lefékezni ezeknek a megnyilvánulásnak a lehetőségét. Úgyhogy tulajdonképpen alkalmazkodni kellett nekem mindenütt, ahol voltam, ahhoz a környezethez, ahol dolgoztam. Még emlékszem, mikor Zsolnára jöttem, hogy meg kellett még tanulni jobban szlovákul is nekem, hogy ne okozom gondot a szlovák nyelvre. Ahogy említettem, magyar iskolába érettségiztem, főiskolai tanulmányomat viszont már szlovákul végeztem, de még mindig éreztem a hiányosságát, a gyors kifejezéseknek a lehetőségét, reagálását, lényeges dolog néha a megfeszített pillanatokban, amikor eredményről van szó. Úgyhogy ez is egy ilyen lehetőség volt arra, hogy bizonyítsam azt, hogy talán a munkával meg tudom mellőzni azt a kiesések lehetőségét, hogy valaki ezt nekem a kiemelje talán. Hogy. De erre rájöttem úgy szintén, amikor már voltam Lengyelországban, vagy Magyarországon, vagy Törökországban, hogy mindig oda, ahol az ember képes gyorsan alkalmazkodni, elfogadják.
1: Hogy kezdett el törökül tanulni?
0: Amikor Győrbe kerültem, tulajdonképpen újra kellett magyarul tanulnom a szakkifejezéseket, mert ezeket nem tanultam sehol, mert mindenütt főiskolán is csak szlovák nyelven ment. Lengyelországban nekiütköztem ugyanúgy a problémáknak, ott is könyvet kellett vennem újra tanulnom, és elsajátítani, amennyire lehetett azt a nyelvet. A törököknél már viszont ott már nem volt semmi összefüggés más nyelvekkel. Ott abszolút ki voltam téve egy tolmásnak a segítségére. De viszont ezt a munkát

0: Hát úgy végezni, hogy csettolmáson keresztül, szóval lehet, hogy talán nagyon nagy névre kell, hogy tegyen szert az ember, tudom én, aki megnyeri az Európa-bajnokságot, mint jött a Venglos a Fenerbahcéhoz, és tulajdonképpen akkor mindent tudnak neki biztosítani a legmagasabb színvonalon. Én egy olyan csapathoz kerültem a fővárosba, Ankarába, ahol talán az a 5.-6. hely olyan volt, hogyha mint a bajnokságot nyert volna a csapat. De viszont, amikor oda kerültem, és vittem magammal a játékos, egyik volt játékosomat, tanulva róla Gabrielt, aki időközben már Törökországban szerepelt, mint játékos. A konyha nyelvet bírta, elsajátította, de ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy egy csapatot irányítani tudjunk ebből a szóbőségből, amire neki jutott. Úgyhogy mindaz idáig, ameddig nem kerültünk oda, amikor egy játékosom sikertelen szereplése után a mérkőzésen mindig következett egy analízis, egy elemzése a menetnek, és én felrótam a hibákat, ameddig ez a csapatkapitán nem jelentkezett, és megkért, hogy mondhat-e valamit. Tessék, kérem, és azt mondta, hogy Karol hozzá, mert így hívtak engem ott. Még mindent megteszünk, amit fogunk igyekezni megtenni, talán így mondanám helyesebben, amit kérsz tőlünk. De lehet, hogy nem értettünk meg jó. Én abban a pillanatban éreztettem már magammal, hogy én ki akarom bírni továbbra is edző akarok maradni, valamit tennem kell. De mit tehetek én tulajdonképpen, amikor edző vagyok, mint egyedüli személyiség, úgy a vallás, úgy a sport, úgy a nyelv szempontjából nem beszélek törökül. Körzetemmel nem tudom felvenni a közvetlen kapcsolatomat, mert a játékosaimnak a 70%-a csak törökül beszélt. Úgyhogy ez a közvetlen kapcsolat. Úgyhogy megkértem az elnököt, és a klub tulajdonos, hogy én szeretnék megtanulni törökül, és kérek egy tanítót, valakit, olyan személyt, aki képes velem már több mint 50 éves koromban foglalkozni, és tulajdonképpen ezáltal egy óriási ütőkártyát szereztem Törökországban, mivel egy év tanulmányos, aktív odafigyelés után, meg azt a tanítót, amit elküldött, az is egy érdekesség volt, az más nyelven nem tudott beszélni, csak törökül. De óriási pedagógiai képzettsége volt megnyerni az embereket, rávezetni. Ő engem rávezetett arra, hogy én minden szót a saját nyelvemben tudtam odaírni, mint ő hozott könyveket persze, stb. Nagyon érdekes tanulmányi forma, és főleg a kollégáim, akik törökök voltak, a többi három pályázó asszisztenseim, azok nagyon magas tiszteltek és besültek, hogy én a török nyelvvel meg akarok próbálkozni. És mondhatom őszintén, ez a nyelvnek nincs semmi összefüggése más nyelvek szempontjából, mert 1928-ig, még nem alakult meg az a modern török állam, addig az arab töröket használták, gondolkozása, mert ezek arab, szóval jobbról balra, nem balról jobbra, mondatok, a szavak formális beosztása, szóval komoly gondot okoz ez. De hál' Istennek ott értem, és látták az igyekezetemet, úgyhogy amikor egy év letelte után meghívtak a török televízióba, és bár nem kellett tolmásot vinni magammal, olyan annyira beszéltem, értettem. Ez adta meg azt az alapot ahhoz, hogy további szerződéseket kaptam. Óriási betűkkel jelezték ezt a tévé szereplésem után, hogy talán az első edző, aki megtanult törökül az ő pályafutása alatt Törökországban. És az a tulajdonos, amikor ezzel a kéréssel jöttem, rákérdezett, azt mondja, hát mit gondol ez az edző? Hát meddig fog ez itt nálunk dolgozni, hogy meg akar tanulni törökül? Mert meg volt szokva ahhoz, hogy legfeljebb egy évig van ott valaki, mert mindig cserélték az edzőket, meg stb., mert nincs eredmény, nincs szórakozás, nem tudja az embert meggyőzni az elképzeléséről, nem tudja a vezetőségi tagokat, közvetlen környezetét. Szóval ez egy nagyon fontos menetelés volt, és a mai napig emlegetik a közvetlen kollégáim is, hogy valami egy edzésre 2-3 órás felkészülés kellett, mert mindent megmagyarázni. lefordítani, hogy tudják, mit csináljanak, megértsenek ők először is, és átvezetni a csapatra, meg stb. Az időbe telt mindig, és aztán már megkönnyebbültek voltak, meg közvetlenebb, mert sokkal gyorsabban ment ez egy egyes menetek is. Így az ember jobban érezte magát.
1: Ön szerint mi a siker kulcsa?
0: Hát a siker kulcsa az erősebben az, hogy az én mottom is, hogy ember küzdj, és bízva bízzál. Mert küzdelem nélkül nincs semmi, nem szabad feladni. Annak ellenére, hogy sok minden akadálynak ütközik az ember, semmi sem potyan az éve, mint egy sült galamb, ahogy szoktuk mondani. Kell, hogy az embernek legyenek megfelelő áttekintése, úgy a pedagógiai, pszichológiai, sport szempontjából. Talán egy gyors feltaláló képessége, hogy meg legyen alkalmazkodni tudjon az eseményekhez, és meggyőzze a személyeket maga körül, hogy azt a célt, amit követ, ez jó irányba halad. Mert ez nem egyszerű dolog. Annak ellenére, hogy én nem dicsekedhettem a múltammal, hogy mint egy válogatott játékos lettem volna, és nagyon gazdag NB1-es, NB1-es szereplés hátterében. De viszont az én áttekintésem úgy éreztem, hogy elég nagy, nagyjá vált azáltal, hogy sok mindenbe igyekeztem megtalálni az alapjait az eredményességnek. És mi szükséges ahhoz, hogy a közvetlen kollégáimat, játékosaimat meg tudjam győzni a cél erése szempontjából a domináns fontosságokról. Nem mindenit szerettek olyan értelemben, hogy csak tapsoltak volna, mivel eléggé keményen léptem fel, főleg amikor és elég keményen kritizáltam. Én nálam ez nem volt, hogy lazsálás. Akkor már Zsolnára kerültem, én voltam az, aki a játékos gárdát kivezényeltem a hegyekbe, a Dubényre, és én voltam az első, aki vezettem a futást, mert még akkor olyan fiatal voltam, és mindenki haragudott rám a véget, hogy milyen tempóval kellett viselni az edzéseket. Szóval itt ilyen kis alapokból tevődik mindig, ezt nem csináltam mindenütt, másütt. De valahogy érzékeltetni szeretném azt, hogy mi mindenre volt szükség az embernek, ahhoz, hogy meggyőzze a környezetét. Nem tudom, hogy ilyen kiút. Szóval, ha én megcsinálom, akkor muszáj mindenkinek megcsinálni. Ez egy általános dolog, hogy valamennyien igyekszünk egyen ezt a könnyebb oldalát viselni a menetelésnek, hogyha lehet. Nem azt a nehezebb oldalát, hogy keményen megdolgozni, ha mondjuk is néha, de mindig inkább arra az oldalra nem hagyatunk, arra fordulunk, ami a könnyebb, hogyha lehet. És én mindig ezt a nehezebb oldalát választottam, és ha sikerült meggyőznöm őket, hogy ez tényleg így van, nagyobb részt sikerült, akkor eredmények voltak. Így tulajdonképpen mondhatom máma azt, hogy 7 csapatot edzettem Szlovákiában. Ebből a 7 csapatból 5 csapatot Európa kupai szerepléshez vittem, vezettem. Annak ellenére, hogy bajnokságot, csak fél bajnokságot nyertem, mert Kassát is, amikor átvettem, tulajdonképpen az majd a csapatok kupájába való szerepléssel tüntette ki, hogy én nekem adták azt a lehetőséget, hogy egy Manchester United-del, egy Feyenoord Rotterdammal, vagy egy Juventus Turinnal én vezessem a csapatot, és ezekkel a személyiségekkel találkozhassak, akik ezeket a csapatokat vezette, egy Fergusonnal, egy Lippivel, egy Ben Hakerrel. Úgy szintén a görögországi szereplésem, Ami Európa kupához vezetett. Ezek rövidebbek voltak időben, de nagyon ott is egy Panionios Athént vezettem. Sikerült felvinnem tulajdonképpen a csoportkörbe, mert megvertük az Udinézét, tulajdonképpen az olaszokat. Ezeken keresztül sikerült tovább jutni. Itt is, meg másütt is bizonyítja mindig az, hogy az eredmények azok, akik meghatározok az embernek és az edzőnek a szereplését. És meg kellett tanulnom azt, hogy hát élőtt ünnepnap van, tapsolunk, fel kell legyek készülve arra, hogy délután már lehet, hogy könnyezünk is. Mert ilyen a játék. Mindig nyerni nem lehet, mindig mindenkit kielégíteni nem tud az ember. De hogyha megközelíti, akkor ez egy kellemes érzés.
1: És akkor a végére egy utolsó kérdés, aminek már nincs köze a focihoz, hogy zenél még?
0: Hát zenél, zongoránk van otthon. És be kell vallanom, hogy időközben leülögetek, meg rávesz a környezetem, a családom, hogy játszodjak-e valamit. Akkor képes vagyok egy órát játszani, és nehezebben mennek már az ujjaim, mert hát ez pörögni kéne. De legutoljára volt egy ilyen fellépés, én talán így mondanám, Trnaván meghívtak a város, szintén ilyen kitöntéssel, a 120 éves évfordulója volt a klubnak a megalapítása, a város is rendezett ilyen városi napokat, mint most volt Dunaszerdahelyen, és ők szintén tudomást vettek a fel, hogy valamikor zenéltem is. És amikor felhívtak a színpadra, volt ilyen rövid köszönő beszédem, meghívással kapcsolatosan, egy ilyen kitüntetésem kapcsolatosan, akkor kiszúrták, hogy hát, hogy én zenéltem is úgy, mint ahogy most megemlítette ön is, és hogy nem játszanák meg valamit. Meg voltam lepődve, hát nem tudom, mikor hány éve, szóval az ember nem játszik valamit, de nem volt más lehetőségem, hogy bizonyítsam azt, hogy nem írtam hülyeségeket, hogy valamit. Hát leültem is, játszottam, és tulajdonképpen Trnaván a Silencio, az a himnusz. És játszottam egy számot, és befejeztem a Silencióval, hogy a közönség hálva tapsol. De ez tulajdonképpen egy olyan bizonyítéka annak, hogy ezek a gének mindig megvannak nálam, hogy én még mindig a feleségem azt mondja, hát téged kidobtak volna, te mindjárt zenélni vész. Annak én is azon gondolkoztam mindig, hogy hát nem leszek ebben a szakmában jó, mindig van valami más, valami. Amikor nem vettek fel a főiskolára, még mielőtt elmentem volna arra a kohászatira, elmentem a VSZ-be dolgozni, és 4 műszakra dolgoztak, és elvégeztem ezt a heggesztői tanfolyamot. Mosztárenyben voltam, mint heggesztő, és 4 műszakra dolgoztam, és heggesztettem tulajdonképpen, úgyhogy ehhez is értek egy kicsit ebből a szempontból, csak rájöttem akkorára. Akkor egyöntetően meggyőződtem a felül, ez nem az én szakmám. Ez nem az én oldalam, mert nagyon nehéz és kemény munka, és szóval erre is fel kell tudjon az ember készülni, hogy, és ez meggyorsította azt, hogy én tulajdonképpen valahol más részlegen hozzam magamat.
1: Ön szerint a foci az élet?
0: Hát én részemre igen. Egy nagyon érdekes mondat van a könyvemben, amivel kezdem a menetelést. Amikor a feleségemmel meg kellett beszélnem azt, hogy erre a pályafutásra szeretnék menetelni, menni továbbra, akkor megkaptam az első szerződésemet, és abban az időben született a második fiam, és mink itt éltünk Pozsonyban, mert itt élünk egész idő alatt, és tulajdonképpen senki nekünk, semmilyen családtagunk nincs, senkink itt a közelbe 400 kilométer. Oda származik a feleségem is, Szepsibe. És megkérdeztem tőle, hogy mit szól az, hogy fogjuk megoldani ezt a dolgot. Fogalma sem volt, hogy egy edzőmunkája miből áll, mennyit. Hát ezt csak mondtam, hogy hát el kell ezt mennem, meg mit. De hétvégére vissza hazajövök, meg stb. Végül is aztán úgy döntöttünk, hogy én bebiztosítom a család menetét, és ő bebiztosítja a családnak a nevelését a gyerekekkel, hogy ezt vállalja. A végül is oda jutottunk, amikor már megkérdezték a feleségemet, hogy nézett ezekkel a dolgokra. Azt mondja, hogy az én férjem először is megházasodott a fotballon, aztán utána én. Hát ez a motto maradt tulajdonképpen. Kalapot kell, hogy emeljek előtte, mivel már 51. éve, hogy együtt vagyunk.
1: Ehhez én is emelem a kalapom. Gratulálok még egyszer a 80. születésnapjához és az 55 évnyi házassághoz, illetve hát az egész pályafutásához. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az idén 80 éves szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegendával, Pece Károllyal készült beszélgetést hallhatták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, munkatársaim Zsabka Levente és Kubányi Péter hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő voltak. Ez volt a Nyugaton a helyzet, itt a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!
1: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 100%-os tulajdonrészt szeretne az állam a Szlovákiai Atomenergia Társaságban. A védelmi beruházások növelését készíti elő az Európai Unió. Marad a borult idő 22 és 30 fok közötti hőmérséklettel. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Denisa Szaková gazdasági miniszter nem tartotta be a határidőt Szlovákia tulajdonrészeinek rendezésére a Szlovákiai Atomenergia Társaságban, amellyel teljes állami ellenőrzést kellett volna elérni az új atomerőmű projekt felett. A kormány ezért új határidőt szabott neki, mégpedig ez év július 10-ig. A tavaly szeptemberi kormányhatározat alapján eredetileg április végéig kellett volna biztosítani a tulajdonjogok rendezését. A társaságban lévő 100%-os részesedés szlovák állami kézbevételével biztosítani lehet az új atomerőmű építésére kijelölt telkek állami ellenőrzés alatt álló tulajdonjogait. A KDH szerint elszabadult a helyzet az egészségügyi díjak terén Szlovákiában. Az ellenzéki párt olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely megszüntetné a rejtett rendelői díjakat, például az időpontfoglalásért, SMS értesítésekért vagy recepciós szolgáltatásért kért összegeket. A javaslat szerint a hivatalos rendelési időben a betegellátás ingyenes lenne, a jogtalanul beszedett díjakat pedig az egészségbiztosítók térítenék vissza a pácienseknek. Szlovákia továbbra is az Európai Unió kevésbé versenyképes országai közé tartozik. A kormány elé került jelentés szerint az ország 2024-ben a 27 tagállam közül a 23. helyen állt a versenyképességi rangsorban. A legnagyobb problémát a munkaerőpiac, az innováció és a humántőke helyzete jelenti. A szakértők szerint csökkenteni kellene a munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint többet kellene fordítani oktatásra, kutatásra és fejlesztésre. A jelentés a munkaerőhiány és az elöregedő társadalom kezelését is sürgeti. A krasznahorkai vár felújításának közbeszerzési előkészítése várhatóan júniusban vagy júliusban fejeződik be, ezért a munkálatok befejezésének időpontja továbbra sem ismert. A kulturális minisztérium szerint a felső vár áll legközelebb a kivitelezés folytatásához, míg az alsó és középső vár esetében egy bírósági per nehezíti a munkát. A felújítás befejezéséhez még mintegy 17 millió euróra lesz szükség. Az Európai Parlament és az uniós tagállamok megállapodtak egy olyan intézkedéscsomagról, amely akár 800 milliárd eurónyi védelmi beruházást segíthet elő a következő években. A cél a fegyveripari fejlesztések felgyorsítása, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és az uniós védelmi együttműködés erősítése. A tervek szerint gyorsabban épülhetnek új hadipari létesítmények, és egyszerűbbé válhat a védelmi eszközök beszerzése és szállítása az Európai Unión belül. A Cambridge Egyetem kutatói mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettek ki egy új vakcinát, amelyet most először teszteltek embereken. A cél egy olyan oltóanyag létrehozása, amely nem csak a jelenlegi koronavírus változatok, hanem a jövőben felbukkanó rokonvírusok ellen is védelmet nyújthat. Az első eredmények biztatóak, a vakcina enyhe immunválaszt váltott ki. A kutatók szerint azonban további vizsgálatok szükségesek a hatékonyság és a tartós védelem igazolására. Az orosz űrügynökség, a Roscosmos közlése szerint 2027 nyaráig további két Soyuz 5 hordozó rakétát építenek és indítanak útnak. A Soyuz 5 első tesztindítására 2026. április 30-án került sor a Bajkonuri űrközpontból. Az indítást sikeresnek minősítették, ugyanakkor a begyűjtött adatok alapján további fejlesztéseket hajtanak végre a következő rakétákon. A Soyuz 5 az Irtis nevű fejlesztési program része, és a tervek szerint a korábbi Zenit rakétákat váltja fel. Az új hordozóeszköz a jövőben az orosz űrprogram egyik fő rakétája lehet a Föld körüli pályára irányuló küldetésekben. A projekt Kazahsztánnal együttműködésben valósul meg a Bajterek program keretében.
2: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, többfelé eső is eshet, délután 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak Losonc és a Tamásfalai letérő között, valamint Kassán a déli rakparton. Itt egy sávon halad a forgalom. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Ami Amerika! Patria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kassán beszélgetünk Tamás Kamált építész-szociológussal, egészen pontosan a Kassai Majel Rovás Centrumban. Négy meghatározó közép-európai várost mutattak be, mégpedig Kassát, Szegedet, Brünnt és Krakkót. Miért kezdjük ezzel? Miért pont ez erre a négy városra esett a választás?
2: Ez alapvetően abból az ötletből indult ki, hogy Kisbécs, Kisbudapest. Ez egy kutatási program volt, amiben ugye Szegedet, Brünót kutattuk annak idején, és Krakkó és Kassa pedig azért jött a képbe, egyrészt Kassa és Kisbécs a maga módján. Kassán pedig az volt az izgalmas, hogy ez Kisbécsként kezdett el kiépülni a 19. század közepén, bécsi mintákra, majd aztán főleg ugye Kassa-Hodelberg vasútépítése után, akkor megélénkültek a budapesti kapcsolatok, akkor a budapesti nagykörút mintájára próbálták átalakítani ezt a körútrendszert, ami hát odáig sikerült, hogy azért egy körvillamos elkészült.
1: Számomra az egyik érdekessége a sok közül az, hogy a körútak mennyire fontos városépítészeti jelenségek, de ez egy új keletű dolog volt a 19. vagy a 18. 19. században, ez a körútépítés?
2: Ez a városok megnyitásához kapcsolódott, ugye korábban fallal vették körbe a városokat, ahol ugye ezt jogilag és építészetileg engedték. Általában ugye ott látunk körutat, amíg fallal volt körülvéve, ez alól egyébként Szeged kivétel, de az alapötlet, vagy az alapkoncepció az az, hogy ugye a városok hirtelen növekedésnek indulnak, kevés a hely, katonai jelentőségüket elveszítik, vagy legalábbis a 19-ben azt hitték, hogy elveszítik, és ezen a üres helyen, amit korábban nem engedett a katonasság beépíteni a falak előtt, itt lehetett városépítészeti együtteseket létrehozni, sőt, egyből ugye meg is oldani a növekvő városnak a problémáját, mindenek előtt a levegőminőséget, ezért ültettek rengeteg fát és hoztak létre sétányokat. Ez szűrte a port a városokkor, ez óriási probléma volt. Ugye ma a smogtól szenvedünk, ugye régen a bakteriális fertőzésektől. Megoldotta a városnak a új intézményrendszerének a kiépülését, hiszen a 19. században iskolák, törvényszékek, városházák épültek, ezeket itt el lehetett helyezni. Az építkezni vágyó polgárság, tőkések, spekulánsoknak is jó hely volt a körút. Tehát tulajdonképpen azt lett, és végül jött be a közlekedés tulajdonképpen utolsónak, amelyik ugye megoldotta a városnak a mozgását, a nagyvárosnak a mozgását. Tehát azt lehet mondani, hogy a körút a 19. század végén egy ilyen Jolly Jokernek számított. Úgy gondolták, hogy mindent meg lehet oldani a körútakkal.
1: Hát ugye, ahol beszélgetünk, itt Kassán nem messze van a jelenleg Mojzeszovának, azelőtt a Rákóczi körútnak nevezett körút, vagy négysávos út. Ez akkor körbe ment Kassán, mert jelenleg a Mojzeszova az nem megy körbe.
2: Az fontos tudni, hogy ezért a körút nem volt feltétlenül körút alakú, hiszen ez a régi városnak az erődvonalát követte, és ha nem volt kör alakú a város, akkor nem lett körútas a formája se, de még Bécsbe se, ami ugye a klasszikus körút, ott sem.
1: A ring.
2: Ott is azt látjuk, hogy voltak éppen a régi erődítésben ilyen egyenes utakat hoztak létre, és úgy jött ki, úgymond ez a körút. Ez térképen körútnak néz ki. Valójában ugye, ha a ringen is sétálunk, akkor ilyen hosszú egyenes szakaszokat látunk. És Kassán pedig egyenesen ugye négyszög alakú a körút, de hát ez abból adódik, hogy ugye itt is régi meglévő utakat integráltak be ebbe a körútrendszerbe, például a Szepsi utat, amelyik ugye megtartotta a saját maga funkcióját is, tehát az egyben ugye egy kivezető út is volt. Ezért is van az, hogy Kassán, ahol nem volt ideje egyébként kifejlődni ennek a teljes körgyűrűnek, illetve a vasút miatt nem tudták lezárni, Tehát itt Kassán az első világháború után, de aztán ugye a második világháború után végképp feledésbe is merült, hiszen a Szepsi út visszakapta az eredeti irányfunkcióját, tulajdonképpen a Rákóczi körút is inkább egy észak felé kivezető elkerülő úttá vált, tehát hogy maga körbeutazni a város nincs értelme, vagy nem volt már értelme. A körút igazából még azt is lehet mondani, hogy még Szegeden sem működik, ugye, amit teljes mértékben budapesti mintára építettek ki, de ugye ezeknél a kisvárosoknál az a, vagy középvárosoknál az a szerkezeti sajátosság, hogy nincsen akkora elővárosi forgalom, mint például Budapesten vagy Bécsbe, amelyiket érdemes lenne elvezetni ezeken a körutakon. És ezért általában a régi főutcák, az egyenes vonalú főutcák Brünnbe is, Szegeden is, Kassán is megtartották a maguk funkcióját, és ez egy ilyen másodlagos útvonal lett. Ez nagyon más, mint a bécsi ring, vagy a budapesti nagykörút, amit ténylegesen főutcává vált, és kiváltotta a régi belvárost.
1: Akkor itt Kassán ezen a körúton ment villamos is, ami most nem megy.
2: Nem itt ment, hanem ugye a Bocskai úton, a Bocskai körúton, és ez pont ez a kettősség mutatja egyébként Kassának is a kettősségét. Tehát ezt tudni kell, hogy a bécsi ringen is eredetileg nem volt villamos, tehát ugye ez egy reprezentatív sétány volt, ami a villamos rontotta volna az élhetőségét. Ugye a villamostól féltek a korabeli emberek, hangos is volt, veszélyes is volt, és itt Kassán is ugye azt látjuk, hogy amikor a villamos kiépült, akkor nem akarták már ezt a meglévő egyébként nagyon szép sétányt ezzel elrontani, hanem a Bocskai körútnál volt még hely, és a laktanyák másik oldalán végigvezették a villamost.
1: Kuzmány. Most is ott megy a villamos. A négy említett várost, ha vesszük már részben, ezt a témát pedzegettük, de hogy mi az, ami markánsan különböző ebben a négy városban, és mi az, ami nagyon közös bennük?
2: Leginkább különbözik Szeged, hiszen az nem egy erődítés helyén épült ki, hanem ott a Budapest alaprajzot rakták rá a városra.
1: Az árvíz után, amikor minden elpusztult.
2: Így van, az árvíz után, tehát az fehér lapon tervezték majdnem, hogy azt lehet mondani.
1: Minden építész álma.
2: Igen, és hát ez így is volt egyébként az egész építési folyamatban.
1: Bocsánat, egy körbe kérdés, és esküszöm, hogy folytattuk, de hogy nekem most hirtelen beugrott Barcelona, mint Szegednek egy ilyen hasonmása.
2: Hát nem tudom, hasonlás, nyilván Barcelona is ugye egy új tervezésű város, és sok ilyen új város volt, és hát akkoriban az új városok gyakran kaptak körutat, ugye ez a pókhálós szerkezet ideál típusként is funkcionált. Hát közelebb ismertünk, ugye ilyen Temesvár is kapott körutat, vagy hogyha lemegyünk a Romániába, Braila tulajdonképpen a legszebb példája ennek a körutas szerkezetnek, amit ugye nem nagyon tudott benőni a város, kapott egy nagyvárosi alaprajzot. Szegeden is ugye ez a helyzet, bár nem akkora az eltérés, mint mondjuk Braila esetében. A másik három városban ott viszont megvolt az erőd, és ezért több a hasonlóság. Ott ugye mindig a lokális különbségek, hogy a katonaság mikor vonul ki, hogyan vonul ki, mikor engedi át a területeket, ez adja tulajdonképpen. És az, hogy mikor lehet elkezdeni építkezni, az meghatározza a stílust is, hiszen azokban mondjuk, ha itt Kassán kimegyünk a Rákóczi úton, akkor látjuk, hogy a polgárság már elkezdett a 19. század közepén építeni az egyik oldalon a maga házait. Brünnbe ugye ezt nem engedték, ezért Brünnbe egy évtizedekkel később indult el az építkezés, az meg már ugye az érett eklektikának a kora, jóval nagyobb léptékű. Krakkóban pedig ugye azt látjuk, hogy ott egy park volt, és majd csak a 19. század végén, 20. század elején helyezik el a parkba azokat a fontos középületeket, amik például Bécsbe a tervezési koncepció része volt. És ahogy így megyünk előre az időbe, változik a koncepció, és változik a stílus is.
1: Ugye számomra, laikus számára kiderült, hogy mennyire fontos, hogy az építészek mit gondolnak egy városról, hogy azt még így a végén össze tudnánk foglalni, hogy Mégis miért jelentős az, hogy valaki valamikor úgy dönt, hogy itt körút lesz, nem lesz körút, hogyan épül be, hogyan nem épül be? Miért fontos a várostervezés? Mit látunk így utólag ránézve?
2: Hát inkább én azt emelném ki, hogy ezek nem az építészek tervezték ezeket a körutakat, hanem ez egy ösztársa, hát ha nem is ösztársa, de mondjuk a városi eliteknek a munkája ez. Tehát itt nagyon sok jogi szabályozás, nagyon sok város rendezési kérdés volt, vagy akiket elsőként ki lehet emelni, az orvosokat. Tehát az, hogy a városok körül zöldíteni kell, az a 19. században egy közegészségügyi kérdés volt, ma is az kéne legyen. Tehát itt messze nem, az urbanisztika messze nem csak építészeti rendezést jelent, sőt azt mondanám inkább, hogy az építészet itt ugye egy kész koncepciónak a formáját adja meg, a szépségét, a díszességét, de alapvetően akkor működik, és akkor lesz ebből körút, hogyha van egy társadalmi akarat.
1: De hogy ez milyen meghatározó, tulajdonképpen aztán évszázadokig meghatározza a város fejlődését?
2: Abszolút meghatározza, hiszen ezt tudjuk nagyon jól, hogy a városban ugye a legnehezebben elmozdítható elemek az ugye a telek és az utca. Tehát ha egyszer létrejön egy utcavonal, azt ahhoz nagyon radikális eseményeknek kell történni, hogy ez megváltozzon, főleg egy ilyen széles út. Annyira ez most kitekintés ezekből a városokból, de ugye Wroclawot, amik teljesen lebombáztak, illetve a II. Világháború után lebontották, ami maradt, ott is az új lakótelepeknél a régi úthálózatot meghagyták, hiszen egyrészt maga az út is ott voltak a közművek, ezeket ugye már nem helyezték át, még egy ilyen totális átépítés esetében sem. Tehát az út az nagyon masszív szerkezet.
1: És itt a végén azt mondta, hogy mindenkit arra kér, hogy gondoljon bele, hogy mi lenne, ha visszadnánk az eredeti funkcióját a körutaknak, ugye, ami azt jelenti, hogy az sokkal kisebb, vagy végül is, hogy kitiltanánk a közúti forgalmat a körutakról, mert hogy nem ezért épültek.
2: Hát vagy jelentősen lassítani, tehát ugye a mai urbanisztikai alapelveknél inkább már azt szokták mondani, hogy egy csökkentett forgalom, egy 30 km per óra alatti forgalom, ami azért még elviselhető, hiszen azért teljesen kizárjuk a gépkocsi forgalmat, akkor ugye a lakosság egy részét is kizárjuk a városból. Tehát most már ilyen vegyes funkciójú utakban, főleg egy ilyen nagy útnál inkább ez a meghatározó irány. De igen, akkor működne jól, és hát talán én ugye Budapestről érkezem, és ugye a nagykörút kapcsán épp egy ilyen tervezési folyamat zajlik, hogy egy csökkentett forgalmú a sétálásra, egyáltalán városi életre alkat. Tehát ugye itt a sétálás alatt ugye nem csak azt kell érteni, hogy akkor most ráérünk és sétálgatunk, hanem hogy gyalogosan el tudjunk intézni dolgokat.
1: Tamás Kamátó építész szociológus, köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok, hogy ebbe a gyönyörű épületbe és a rovás központba lehetek. Tényleg ez még külön nekem egy megtiszteltetés, hogy abban a városban, ahol ugye édesapám is született.
1: És a Rákóczi körút és a főutca között.
2: Így van.

0: inkább magamért.
1: Rozsnyón beszélgetünk egy görgei konferencián, a rozsnyói Görgei Árpáddal. Milyen érzés ezt a nevet viselni?
2: Én nekem mindig dicsőség volt, úgy voltam nevelve, nagyszüleimtől tudtam mindig, hogy honnan ered a görgei család, Topolcról, Szepesgörgőről, és mindig büszke voltam rá, és mindig védtem a őseimet, soha nem értettem egyet, amikor Artúrt, Görgei Artúrt elítélték. Úgyhogy én nagyon büszkén viselem, és hogy egyenesen a Toporci Árnak egyik leszármazottja vagyok.
1: És ezt is tudtam a gyerekkorában?
2: Igen, én még tudtam gyerekkoromban, mert még olyan volt a helyzet, de én csak amikor nagyapukámnak a 120 éves születési évfordulója volt, akkor adhattam át az én gyerekeimnek, hogy ne legyen bennük gyűlölet a jelenlegi szlovákiai állam ellen. És akkor vittem el január 25-én őket Toporcra, Szepesgörgő Lőcsére.
1: Megmutatta a sírokat?
2: Megmutattam mindent, templomba is az emlékeket, ahogy elhangzott itt a konferencián is, voltak intellektuálok, festőművészek, Toporcon is a templomba, Hólomnyicon, Vöröskoloston, rengeteg görgei festmény van, egyház jellegűek, de megvannak mai napig is. Hál' Istennek, hogy a ottani lakosok nem rongálták meg ezeket a görgei emlékeket, sőt, Jordán meg Arnold Toporcon van eltemetve a temető falában. Ez is hál' Istennek épp egészségbe megvan a síremlékük.
1: És mi maradt meg ezekből a görgei, nem tudom, hagyatékból, hogy bármilyen tárgy, vagy ilyesmi, ami esetleg végig kísérte gyerekkora óta, bármi maradt?
2: Lényegében egyes tárgyak, főleg ilyen órák, asztalok, tükrök, ez sőt nálunk is van, nálam is van. A nagyobb része a kastélyból, az ókastélyból, az a budapesti kincstárra lett leadva. Az új kastélyból azt úgy elfoglalták, hogy a lakosokat, akik betettek, bebútorozva kapták ajándék.
1: Gondolom, semmit sem sikerült visszaszerezni?
2: Sajnos nem. Megmondom őszintén, hogy volt egy időszak, amikor meg akartam venni a görgei kastélyt, mert nagyon rossz állapotban volt. Volt rá akkor még tehetségem is. Ez nem sikerült egyenes, mint Görgeinek, azt megmondta a falubíró, szóval a starosta, így nevezve, hogy már volt a görgeiekből elég. Aztán csináltam egy más kísérletet egy iglói jó vállalkozóval, jó barátommal, hogy próbálja ő megvenni, hogy adjon be valamilyen pályázatot, hogy csinál bennünk emlékházat, kávézót, meg volt beszél, neki se sikerült, úgyhogy ezt nagyon sajnálom. De lényegében így, ami az épületeket illeti, Szepesgörgőn is, Lőcsén is, sőt, Szepesszombatban is rengeteg görgei épület megvan, csak sajnos ez már, még benes dekrétumok vannak, addig a görgei családhoz vissza nem kerül.
1: És a Görgei Árpád családja hogyan került Rozsnyóra? Bár aki ismeri a földrajzot, azért nincs olyan messze ez egymástól, de hát azért...
2: Ez már mintha az én nevem hangzott el, ezt nagyapukám, idősebb Görgei Lajos, ki Toporcon lakott, amikor voltak ezek a politikai viharok, lényegében történelmi viharok, akkor Csonka Magyarországhoz tartozott Rozsnyó, itt vásárolt fel vagyont, egy szóval telektől épületik itt.
1: Szóval 38 után, akkor ezek szerint, ha jól értem?
2: Igen. Addig ő lényegében Amerikában volt, ahogy már elhangzott, Görgei Gújdóval. Csak annyi, hogy ő visszajött, Görgei Gújdó, ő maradt Amerikában. Egy sikeres ember lett Amerikában is. Görgeiek azok valahogy iparkodóak voltak.
1: Szóval 38-ba került le ez a görgei ág.
2: Így van, így van. Ezt pontosítom, ezt alátámasztom, hogy így került ide. De így, hogy Rozsnyó nem volt távol tőlük, és ami érdekes, hogy itt maradt a nagyapukám Rozsnyón. Ez annak köszönhető, hogy Rozsnyón a Csehszlovákia hatalom alatt egy podolinci rendőrkapitán lett ide Rozsnyóra kinevezve, és ismerte a Görgei családot. Ez mentette meg a Görgei családot, hogy nem lettek kitelepítve, és a végén megtanult magyarul ez a rendőrkapitán, és egyik édesanyám ágáról vette, lett a felesége, mert nem nősként jött ide, és az volt a érdekes, hogy az én szüleim lettek a kereszt gyerekei.
1: Hát ez gyönyörű megbékélési történet.
2: Igen, hát csak ezt el akartam mondani a konferencián is, csak sajnos 10 percben egy 900 éves múltat nem lehet elmondani. Próbáltam, igyekeztem, de nem minden sikerült.
1: És ez a Guidóról mit tudunk, vagy a családjáról, a Görgei Guidóról, mondja, hogy sikeres ember lett Amerikában?
2: Görgei Guidó lényegében Amerikában, konkrét Pennsylvániában szenátor nem lett, de benne volt a szenátusban, felesége is egy sikeres nő volt, és nemrég halt meg, és ki lett tüntetve, ha jól emlékszek, Bill Clinton elnöktől.
1: Na hát akkor a Görgeiek ott is helytáltak.
2: Igen, igen, erre nagyon büszke vagyok, és lényegében, ha úgy veszük, a új nemzedék is, senki nem játszott mandolinon, függetlenül attól, hogy rengeteg kobozás volt, mindig tudtuk gyarapítani a görgei vagyonunkat, és jó életet biztosítottunk be, mind a görgei család részére.
1: És az milyen volt gyerekkorában, hogy a neve benne volt a történelemkönyvben?
2: Édesapám, sajnos én ezt nem tudtam tőle mindent átvenni, de annyira tudta a történelmet, hogy magam csodálkoztam, meg az irodalmat, hogy egy fejbe annyi minden dátum belefért, és ezt egy ilyen játszva adta nekünk át, ugyanúgy, mint nagyapukám, kifogott minket ilyen matróz ruhába, nagyon fájlalta a toporci szülő faluját, és van még egy érdekes dolog ebbe, hogy még visszatérjek nagyapámhoz, amikor ide került Rozsnyóra. Azért jött Rozsnyóra, ismerte is, mert ahogy említettem, sok görgei fűződött Rozsnyó városhoz, vagy így, vagy úgy feleségenk részt, vagy iskolánként, hogy nagyapukám még engedte az egészsége Csonka Magyarország legmagasabb hegyé, a Pozsáló, az Ökörhegyre. Oda járt nézni, mert nagyon szépen lehetett látni a toporci völgyet a Kézsmárki csúcs tövében. Ezt még így.
1: Jó, de azt a szállat nem vártuk el, hogy megfogta önöket matróz ruhába, és hova vitte a nagyapja?
2: Elvitt minket Toporcra, és elvitt Szepes Görgőre, és már így, hogy is mondjam, ismerkedtünk meg a görgei család történelmével, születési helyről. Sajnos megismertük már a későbbi gyerekkorunkban ennek az árnyát is, hogy mitől lettünk megfosztva, de úgy voltunk nevelve, hogy fölösleges gyűlölködni, mert olyan rendszer van, hogy csak saját magunkba csinálunk kárt, vagy iskolába, vagy bárhol, vagy tanároktól valamilyen bántalom fog érni, hogyha nagyon fogunk ágáskodni. Így voltunk nevelve, hogy ne rebeláljunk.
1: És akkor egy kicsit eltérve az eredeti tárgytól, Görgei Árpádot itt Rozsnyón sokan arról ismerik, hogy ő volt az egyik kezdeményezője a rozsnyai kálvária rendbetételének, amely már évekkel ezelőtt megtörtént. Mik az újdonságok ezzel kapcsolatban, és hogyan fogadta el ez a város, hogy újra látogatható a kálvária domb?
2: Egy kicsit elmennék előbbre is, ahogy elhangzott, hogy a görgélyeknek mindig kellett teremteni. Nagy büszkeségem, hogy a szocializmusba el lett víve a főtéről Gróf Andrásnyi Dénesnének, a Franciskának a szobra. Az szintén ugyanúgy, mint a rozsnyói kalváriát én szerveztem meg minden téren, és fizikailag is részt vettem, hogy a mauzólum elől legyen vissza az eredeti főtér helyén. Akkor megvolt rá a mindenféle tehetségem, ezt a kalváriát akkor befejezem, és volt még egy anomália, amit majd elmondok. Rozsnyóiak, külföldiek nagy örömmel fogadják, hogy Rozsnyónak kalvária ilyen állapotban van. Még most is szépítgetjük, lényegében a liturgiai kápolna körül, meg fogjuk csinálni a Golgotát, ami még hiányzik, ami azt illeti, ami a város területén van a kalvária, sőt, átvettük a Harangláb területét a püspökségtől, az is kész van. Sajnos a nagykápolnához, ahhoz nem tudunk hozzáfogni, mert az a püspökség tulajdonában van. De nagy, büszkén mondom, nagy örömnek veszik a rozsnyóiak, van egy szép sétáló zóna, rengetegen látogatják, és most már még a külföldiek is. Van egy ilyen történelmi nézeteltérés Kossuth meg a görgiek közt.
1: Hát igen, igen.
2: Annak idején tudom, hogy itt állt a főtéren a Kossuth szobor. Lett volna erőm rá politikai is, meg minden, hogy az eredeti helyén

0: ezt így a Görgey Artúr nyakába várta, hogyha így fogalmazhatok.
1: Igen, és itt volt a egyes mondataimnak a csattanója. Könnyű külföldről valakit szapulni, és más annak, akit átéri. Elhangzott itten történészektől is, hogy ha az Artúr akkor nem csinál meg, lehet, hogy ma már nem beszélgetünk itten, magyar nemzet. Artúr az biztos, hogy a osztrák hadsereggel megbirkózott volna, olyan helyi tudásokkal rendelkezett szépességbe, Görgey alakút, stb. Ismert minden pragyiszkói hágót, úgyhogy sikeres. Ha az oroszok nem lépnek be ebbe a háborúba, akkor ez nem így néz ki, mint ahogy most kinéz, úgyhogy ennyi.
0: És van-e Görgey Artúrral kapcsolatos bármilyen emléke? Van-e már, vagy erekje maradt-e utána a fénykép, vagy esetleg elment megnézni Magyarországra valami kiállítást róla?
1: Lényegében ezt büszkén mondom, hogy Görgey nagyapám által rengeteg történelmi irodalom, eredeti kézírások vannak Artúrtól, és Görgey Zsuzsa is, a Görgey kör elnöknője is, ha valami kell a Görgeyekről, mindig hozzám fordul, és tudom néki képekbe, bármilyen más formába a hiányosságot pótolni.
0: Az előző percekben a rozsnyói Görgey Árpáddal beszélgettünk. Köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket a történeteket.
1: Én is köszönöm szépen, hogy kaptam ilyen lehetőséget, és minden hallgatót üdvözlök Rozsnyóról. Köszönöm.

0: Szeretettel üdvözlöm Mátyás Andreát, akinek nemrégiben jelent meg a Titkaim kertje című verses kötete. 2026-ban miért érzi úgy valaki, hogy verseket fog írni, és akkor ráadásul ezt még szeretné egy kötetben is kiadni, miközben írogathatna csak a közösségi médiában is, és ezt többen elolvassák egészen biztosan?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés valóban. Ennek az a háttere, hogy mostanra győztek meg, tehát a volt magyar tanárom is, Fecsó Szilárd, és a rokonok, ismerősök, valójában akik a közösségi médiában is követnek, mostanra sikerült megnyőzniük, hogy adjuk ki ezt egy könyvformában, és nagyon megörültem ennek a lehetőségnek, gondolkodtam, természetesen kikértem mások véleményét is, hogy jók-e a verseim annyira, hogy ez egy kötet formájában megjelenjen, és miután arra a megegyezésre jutottunk, hogy könyvformájában megjelentethetjük, akkor ennek nekivágtam januárban.
0: És milyen? Mert sokan azt mondják, akiknek így megjelenik az első kötete, hogy az egy ilyen varázslatos érzés, de hát vajon ebben az évszázadban is ez még egy varázslatos érzés, az ember a kezében foghatja és így beleszagolhat?
1: Én, megvallom őszintén, ameddig nem tartottam fizikailag a saját kötetemet a kezemben, addig én el se hittem, tehát nem tulajdonítottam ennek semmilyen fontosabb értelmet, de amikor elmentem édesapámmal a nyomdába, és megfogtam a kötet, és valójában, ahogy mondja, megszagoltam, mert meg kell, hogy szagoljam a könyvet a mai napig, akkor fogott el engem egy ilyen furcsa érzés, hogy varázslat, és igen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez még a mai napig az.
0: Épp mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk a könyvbemutatójáról, hogy itt ezek a körülményekhez képest, hát itt ilyen meglepően sokan vettek részt rajta, hogy és az milyen, amikor az ember saját verséről kell, hogy beszéljen, és a saját közösségének ezt így bemutassa. Ugye Kassán volt a bemutatója, és akkor az milyen, amikor így az embernek így aztán ki kell adnia magát már ott mindenki előtt.
1: Talán ezért is vártam 2026-ig, amíg mertem azt vállalni, hogy megjelenjek a verseim egy verses kötetben, mert valóban az ember ilyenkor mesztelenre vetkőzik, és nem csak, tehát nem egy kis közösség előtt, hanem nem tudom majd kikhez juthat el a kötet, és így csontjáig belelátnak az emberbe, tehát ez nem egy egyszerű döntés, viszont valóban május 21-én este 6 órától volt a Maján Rovás központban a könyvbemutatóm, és kellemesen meglepődtem, mert elég sok ember jött el, és elég sok ember megtisztelt a jelenlétével. Tehát számomra már azok a visszajelzések, amikor valaki elolvassa a versémet, és megírja nekem, hogy hú, és konkrétan leírja, hogy ez a két sor bennem, ez mit mozdított meg, akkor ez a varázslat az egészben, és számomra nagy öröm és megtiszteltetés tényleg, hogy ennyien el tudtak jönni, és hálásan köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
0: A mai világban ugye a költészetből nem lehet megélni, szóval az embernek egy teljesen polgári foglalkozása van. Ezt így hogy tudja magába beosztani, mikor ír verseket? Gondolom, mikor az ember ül az irodába vagy a számítógép előtt, bár el tudom képzelni, hogy akkor is eszébe jutnak jó ötletek, de ez konkrétan Mátyás Andrá esetében hogy van, hogy mikor szállja meg az ihlet?
1: Rólam tudni kell annyit talán, hogy 11 évig az informatika világában merítkeztem meg, és felkerültem a kiberbiztonság egy elég magas pozíciójára, amit valójában nem sajnálok, viszont azokban az időkben, tehát amikor az ember auditális szolgálati utakra jár külföldre és haza, és valójában sehol sem érzi magát otthon, nagyon nehéz írni, viszont a verseim azok ilyen huncut módon hajnali órákban, tehát én 3-4 óra között jönnek, én ezt így mondom, mert nem tudom másképp kifejezni, tehát jön egy gondolat, és akkor nekem azt kell írnom, hogyha nem írom le, akkor abban a pillanatban, akkor az többet már nem jön vissza.
0: Az, hogy kiberbiztonság, az egy nagyon tág fogalom, az már így a szervezetbűnözéssel is érintkeznek ezek a dolgok, meg csupa rossz indulatú ember van már, mint azon az oldalon, akik szeretnék feltörni a biztonságot. Ezen az oldalon meg nagyon sok olyan ember, aki így képletekben gondolkozik, szóval egyszerre izgalmasnak tűnik, és akár ilyen megterhelőnek is.
1: Valóban nagyon kimerítő ez a szakma, és igen, hogyha a hekkelésről és a adatszivárgásról beszélünk, akkor tényleg, hogy az erről szóltak a mindennapjaim, és auditáltam konkrétan, tehát ott különösen nagy volt a nyomás, és ezért döntöttem úgy egy évvel ezelőtt. Ugye most hirtelen eszembe jutott Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című műve, ahol a főhős Mihály visszagondol az elmúlt 15 évére, és ugye Olaszországban így rájön, hogy de mit is csináltam én az elmúlt 15 évben, és volt-e ennek értelme, és valahogy eljutottam én is egy évvel ezelőtt erre a pontra, hogy de mit is csinálok, és szóval valójában a 11 év alatt folyamatosan hiányzott valami, és rájöttem, hogy ez a valami nekem valójában az alkotásnak a varázsa volt.
0: Hát azért a kiberbiztonságban is van, hogy mondjam, hát az egy nemes dolog is lehet, hisz megvédett minket attól, hogy rossz kezekbe kerüljenek az adataink, azért az egy nemes dolog.
1: Igen, viszont a szabályzatok és a paragrafusok között az ember kevésbé lehet kreatív, úgyhogy valószínűleg, hogy ez volt a gond.
0: Kassan, milyen a magyar irodalmi élet?
1: Nagyon szegényes, tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha, és főleg, hogyha magyar irodalomról szeretnék valakivel beszélgetni, akkor azt egy már nem nagyon van hol, kettő nem nagyon van kivel, és nekem valójában dédelgetett álmom valahogy visszahozni azt a magyar közösséget, tehát megszólítani akár a fiatalokat, de akár a korombelieket is, és leülni tényleg egy kellemes, akár egy tea vagy kávé keretében, és elbeszélgetni egy kicsit akár a kortárs irodalomról, de beszélhetünk itt ugye Márai Sándorról is.
0: Történelem terén viszont nagyon sok magyar mű születik, ami meglepő, és sorjáznak a könyvek, a országos figyelmet érdemlő művek, kutatnak emberek, de akár vehetjük az építészeket is, ott is egy nagyon erős magyar jelenlét van, és a képzőművészetben is, ha már ennél tartunk, ha jól tudom, képzőművészeti osztályba járta Máraiba, vagy ennek mi a neve?
1: A humán tagozatra, igen.
0: De akkor művtöri.
1: Igen, így van, és történelmből is érettségiztem. Visszatérve ehhez a gondolathoz és a kérdéséhez, nem tudom valójában, hogy miért van ez, de kaptam én is már olyan visszajelzést sajnos, hogy de ne írjál már hosszú verseket, mert nem akaródik rajta gondolkodni. Úgyhogy valahol sajnálatos módon, és most lehet ide hozni a mesterséges intelligenciát, hogy az embereknek már nem nagyon van kedvük gondolkodni.
0: Hát de a versek néha azért nem csak a gondolkodásról szólnak, hanem a nem tudom, az érzésekről, szerelemről, és hát már szerelmesnek sincs kedvük lenni?
1: Valójában a kötetemnek is, hát főleg a szerelem, sajnos a szerelmi csalódás és a bánat is az egyik fő témája. Ahogy mondtam is a könyvbemutatón, hogy aki ezzel nem áll valamilyen szinten kapcsolatban, vagy hadilábon, akkor azzal szívesen beszélgetnék. Valójában ezt meg kellene kérdezni, mondom, hogy a fiatalokat, vagy pedig a korombelieket is, akár az idősebbeket, hogy mi a véleményük erről a témáról, és hogy miért nem nincsenek már ilyen irodalmi estek.
0: Hát én hallottam már ilyen sarkos megfogalmazásokat, amit lehet, hogy tapasztalati alapon akár egyet is értek vele, hogy a könyvbemutató műfaja így önmagában már érdektelen, eltűnt, nincs értelme. Szóval, hogyha nem kötjük össze egy lángos sütéssel, vagy borivással, akkor szinte értelmezhetetlen, hogy ez tényleg érdekes. Miközben 100 évvel ezelőtt ezek viszont nagy közönséget vonzott, és ugye még egyszer, hát mi itt egy ilyen nagy irodalmi városnak tekintjük magunkat, itt ápoljuk az emlékét Márainak, Fábri Zoltánnak, és itt tovább, és még mégse.
1: Bízom benne, hogy ha sikerül összefogni a megfelelő emberekkel, akkor ezt vissza tudjuk hozni. Ez a dédelgetett álmom.
0: De valóban, mert most ezt én így kierőszakolom ezeket a válaszokat, de hogy szeretné, hogyha itt Kassán lenne valami kis pörgése körül?
1: Szeretném, ezt őszintén nem azért, hogy kierőszakolnák belőlem, de valójában keresem is ezeket a társaság, illetve próbálok. Régen még összejártunk a Márai Kávéházba, és ugye azért ott nem kevesen voltunk, és szó volt ott jó nem csak az irodalomról, de ugye a színházról is, és egyéb művészetről is. Viszont most talán lehet, hogy épp a rovás lenne az a megfelelő hely, ahová ezt vissza lehetne hozni, hiszen a mai napig volt ott már könyvbemutató az enyém előtt is, és különféle érdekes kulturális programok, amit viszont sajnálattal veszek észre, és egy kicsit emiatt fáj a szívem, hogy nagyon kevés fiatal jön el.
0: ugye Mátyás Andrának a korosztálynak a tagja. Hát mi van ezekkel az emberekkel? Gondolom, gyereket nevelnek egyrészt, azért kicsit mentsük fel őket, de azért néha eljöhetnének.
1: Igen, a válasz általában az valóban az osztálytársaim, illetve az ismerőseim és a korombeliektől ez mindig ez, hogy hát család és munka is, tudod. És akkor én mondom, hogy és nem tudom, mert azért havonta egyszer szerintem beleférne egy ilyen est.
0: De azért térjünk vissza a Titkaim kertje című kötetére, hogy ezeket hol publikált, ezeket a verseket, ha már itt mondtuk, hogy a szűkebb környezetében ezt nehéz akár reflexiókat is kapni erre, illetve hát ott van a világháló, mint nagyon sok mindenre ilyen gyógyír, de működnek-e még ilyen klasszikus dolgok, hogy el tudja még küldeni az ember a versét valahol, kap-e még rá valami normális választ, kvalifikált választ, szóval van-e még egyáltalán irodalmi életecske?
1: Nálam ez az egész úgy kezdődött, hogy alapiskola harmadik osztályába, a barangolóba beküldtem az egyik gyerekversemet, ez ilyen 4-5 soros versecske volt, és utána alapiskola 8. illetve 9. osztályába pályáztunk meg egy irodalmi pályázatot, és ott második helyezést nyertem a gyermekírók antológiájában. Annak a címe a Képzelet szárnyaim volt, ami az egyik versemről kapta a címet.
0: Maga az antológia?
1: Igen, maga az antológia. És a második antológia pedig ez a Publio magyarországi kiadó jóvoltából. Erre egy kedves rokonom hívta fel a figyelmem Magyarországról, hogy figyelj, Andi, pályáz, mert szerint ez jó lehetőség, és valójában a Publio az nem egy kis név, tehát ismert Magyarországon, és beküldtem a verseimet, és megjelent 4 ebben az antológiában, 2025-ben az Élettánca címmel. Úgyhogy lehetőség még mindig van, és konkrétan a közösségi média oldalain lehet ezt észrevenni.
0: Ugye ez egy ilyen mérföldkő, de hogy sikerült megpihenni egy sikeres könyvbemutató után, vagy kötetbemutató után az ember így mit szeretne, vagy mire vár? Mi volna a jó kimenetel ennek a történetnek?
1: Ez egy jó kérdés, ezen én is gondolkodtam el, hogy jó, akkor most megvan, szép lett, jó lett, köszönöm, hogyan tovább. Nyitott vagyok mindenre, tehát nem zárkózom el semmitől. Ha valójában az a kérdés, hogy írok-e még, és lesz-e ennek folytatása, akkor a válaszom az, hogy a gondolatok nyilván jönnek szüntelen, tehát írok még. Az, hogy mikor lesz egy következő kötet, az legyen talán a jövő zenéje.
0: Van-e még kritika?
1: Kritika is van, és azt gondolom, hogy a mai világban is nagy szüksége van az embernek rá. Tehát én is, és úgy gondolom, hogy ezt még az informatikai karrierem során megtanultam kezelni. Tehát ugye van az építő kritika, amiből az ember tanul. Tehát nyilván, ha negatív is, de azért azt is meg kell hallani, meg kell érteni, és jó ebből építkezni. Ha meg pozitív a kritika, akkor ugye abból nagyon jó tovább táplálkozni és fejlődni. Van még, és azt hiszem, hogy a Publio kiadó is jelentetett meg kritikát, tehát hogy a kortárs költők milyen irányba gondolkodnak. Nagyon jó volt látni ezek az antológiák alapján, hogy a mai ember miről gondolkodik, és egyáltalán, hogy érdemes-e még írni. Ugye így kezdtük az interjút, hogy miért nem elég a közösségi oldalakon publikálni, illetve felfeltenni verseket vagy írásokat. Szerintem ez sokkal izgalmasabb, tehát még a mai napig kézben tartani egy könyvet, és annak a fizikai mi voltát megélni, az egy számomra a mai napig egy érték, és én örömmel láttam azt, hogy még mindig van erre igény, hiszen 202 ember pályázott a Publio antológiára.
0: Hát akkor megkérni Mátyás Andrát, hogy ha már itt van, és véletlenül itt van a kötet is, akkor olvassa fel egy versét.
1: Elvágyódás. Vissza. Vissza, el innen, a lélek burokba, abba a puha rózsaszín virágsziromba, vagy borsószemnyi magzatkoromba. Mindegy, csak el innen, ez a világ goromba.
0: Az előző percekben Mátyás Andrával beszélgettünk, akinek nemrégiben jelent meg a Titkaim kertje című kötete, ebből hallhattunk egy verset. Köszönöm, hogy eljött, és hogy beszélgethettünk erről.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást és az interjút.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését. Magyarország benyújtotta a módosított uniós helyreállítási tervet. Marad a borult idő 22 és 30 fok közötti hőmérséklettel. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Első nekifutásra nem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen az ellenzék Richard Takács földművelésügyi miniszter leváltását kezdeményezte. A határozatképességhez nem volt elegendő képviselő a teremben, ezért az ülést fél órával elhalasztották. Az ellenzék szerint a miniszter veszélyezteti az uniós agrártámogatások felhasználását, míg Robert Fico kormányfő Takácsot a kabinet egyik legeredményesebb miniszterének nevezte. A KDH szerint elszabadult a helyzet az egészségügyi díjak terén Szlovákiában. Az ellenzéki párt olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely megszüntetné a rejtett rendelői díjakat, például az időpontfoglalásért, SMS értesítésekért vagy recepciós szolgáltatásért kért összegeket. A javaslat szerint a hivatalos rendelési időben a betegellátás ingyenes lenne, a jogtalanul beszedett díjakat pedig az egészségbiztosítók térítenék vissza a pácienseknek. Szlovákia továbbra is az Európai Unió kevésbé versenyképes országai közé tartozik. A kormány elé került jelentés szerint az ország 2024-ben a 27 tagállam közül a 23. helyen állt a versenyképességi rangsorban. A legnagyobb problémát a munkaerőpiac, az innováció és a humántőke helyzete jelenti. A szakértők szerint csökkenteni kellene a munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint többet kellene fordítani oktatásra, kutatásra és fejlesztésre. A jelentés a munkaerőhiány és az előregedő társadalom kezelését is sürgeti. A krasznahorkai vár felújításának közbeszerzési előkészítése várhatóan júniusban vagy júliusban fejeződik be, ezért a munkálatok befejezésének időpontja továbbra sem ismert. A Kulturális Minisztérium szerint a felső vár áll legközelebb a kivitelezés folytatásához, míg az alsó és középső vár esetében egy bírósági per nehezíti a munkát. A felújítás befejezéséhez még mintegy 17 millió euróra lesz szükség. Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak a módosított helyreállítási tervet, amelynek célja a korábban befagyasztott uniós források lehívása. A tervek szerint az ország összesen 16,4 milliárd euróhoz juthatna, amennyiben teljesíti a jogállamisággal és a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatos feltételeket. A felülvizsgált program energetikai, közlekedési, lakhatási és kisvállalkozási beruházásokat is tartalmaz. Az Európai Parlament és az uniós tagállamok megállapodtak egy olyan intézkedéscsomagról, amely akár 800 milliárd eurónyi védelmi beruházást segíthet elő a következő években. A cél a fegyveripari fejlesztések felgyorsítása, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és az uniós védelmi együttműködés erősítése. A tervek szerint gyorsabban épülhetnek új hadipari létesítmények, és egyszerűbbé válhat a védelmi eszközök beszerzése és szállítása az Európai Unión belül. A Cambridge Egyetem kutatói mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettek ki egy új vakcinát, amelyet most először teszteltek embereken. A cél egy olyan oltóanyag létrehozása, amely nem csak a jelenlegi koronavírus változatok, hanem a jövőben felbukkanó rokon vírusok ellen is védelmet nyújthat. Az első eredmények biztatóak, a vakcina enyhe immunválaszt váltott ki. A kutatók szerint azonban további vizsgálatok szükségesek a hatékonyság és a tartós védelem igazolására. Az orosz űrügynökség, a Roscosmos közlése szerint 2027 nyaráig további két Soyuz 5 hordozó rakétát építenek és indítanak útnak. A Soyuz 5 első tesztindítására 2026. április 30-án került sor a Bajkonuri űrközpontból. Az indítást sikeresnek minősítették, ugyanakkor a begyűjtött adatok alapján további fejlesztéseket hajtanak végre a következő rakétákon. A Soyuz 5 az Irtyisz nevű fejlesztési program része, és a tervek szerint a korábbi Zenit rakétákat váltja fel. Az új hordozóeszköz a jövőben az orosz űrprogram egyik fő rakétája lehet a Föld körüli pályára irányuló küldetésekben. A projekt Kazahsztánnal együttműködésben valósul meg a Bajterek program keretében.
2: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, többfelé eső is eshet, délután 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Lassú a haladás Vágsején, Vágtornóc irányából, itt akár 20 percet is veszíthetnek az arra haladók. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: Lovász Attila, a Szlovák Rádió és Televízió nemzetiségi adásainak vezetője.
1: Szülővárosom és gyermekkorom Szinkere Vágselje, az a mátyusföldi egykori mezőváros, amelyből aztán később a szocializmus idején egy komoly ipari központ lett. A kis mezővárosból a hangulatos, gazdasoros és mellékutcás városkából az én szocializációm során egy 25 ezeres lakótelep lett.
0: És ez alatt a folyamat alatt, még gyermek voltál, melyek voltak azok a épületek, műemlékek, természeti látványosságok, amelyek különösen hozzánőttek a szívedhez?
1: Hát annak ellenére, hogy én nem szerettem Vágselyén lenni, de nem engedem, hogy mások bántsák a szülővárosomat. Van mondjuk 4-5 olyan helyszín Vágselyén, ami a gyermekkoromhoz és a szocializációmhoz kötődik. Az egyik a Vágpart. Hát egy folyó mellett felépült városban a világ legtermészetesebb dolga, hogy a Vágparton voltunk gyerekek, a Vágparton voltunk kamaszok, a Vágparton tanultunk meg úszni, a Vágparton kerestük az első szerelmeinket, születtek nagy barátságok. Ez az egyik hely. A másik az 1906-ban épült szecessziós alapiskola, ami a mai napig a magyar iskola épülete, és 8 éven át az otthonom volt, ott szerettem lenni, kifogtam egy olyan időszakát annak az iskolának, amikor azt mondhatom, hogy volt egy kiváló pedagógusi kara, jó volt oda járni, és valahol olyan sziget voltunk a városban. A harmadik helyszín az a jelenleg most már városi kultúrház, ami viszont a Duszló szakszervező központjaként épült annak idején. Amikor építeni kezdték, 6 éves voltam, és a lakótelepi házunk szomszédságában építették, tehát a szemem előtt nőtt föl. Mire az utolsó termét is átadták, leérettségiztem. Tehát én egy építkezésen szocializálódtam. Egy igazi, valóban 17-18 évig tartó szocialista építkezésen szocializálódtam. És végül azért a negyedik hely, amit meg kell említeni, az az 1853-ban épített neobarokk templom, és a mögötte lévő reneszánsz alapokra többször átépített, épült kastély, amelyik Pázmány Péternek is otthont adott annak idején, sőt annak a jezsuita kollégiumnak is, amelyet el kellett egy időre hagyni, amikor Nagyszombat veszélybe került, és hát ez az igazi nagy történelmi épülete Vágselyének, ebben a pillanatban levéltár működik, de látogatható maga az épület. És hát azért annyit még említsünk meg, hogy bár nem a Feketeházi kriptában van eltemetve, hanem Budapesten, a Farkasréti temetőben, de Vágselyén született és nőtt föl, az a Feketeházi János, aki Eiffelnek volt az egyik asszisztense és pallérja, aki részt vett az Eiffel torony építésén, akit ma gerendamesternek hívnánk, hisz hídépítő volt, a vágselyei régi hidat ő tervezte, a jelenlegi vasúti hidat is ő tervezte, a szegedi belvárosi híd az ő munkája, valamint a Szabadsághíd Budapesten. Erről ismerszik meg, Feketeházi János, most éppen az egyik fő utca viseli a nevét.
0: És hogyha ezek közül kellene egyet választani, ami a leginkább közel áll a szívedhez, és hogyha van hozzá kapcsolódó bármilyen történeted?
1: Ez a Vágpart, és nem egy történet, millió történet fűződik hozzá. Hát ott voltunk gyerekek és kamaszok. A Vágpart, ami akkor természetesen egészen máshogy nézett ki, azóta már nagyon konszolidálták a folyót, hiszen felépült a vízi erőmű Vágkirályfán, ez északra néhány kilométerre van Vágselyétől. Tehát nyugodtabb lett a folyó, de mi még megéltük azokat a kis félszigeteket, amelyek mellett a szüleim gyermekkorában vízimalmok működtek. És ezeknek a kis szigeteknek az öblében, a félszigeteknek az öblében tanultunk úszni, mert ott biztonságos volt. A nagy folyóban nagyon-nagyon ritkán mentünk be, de úgy 13-14 évesen nem nagyon tekintették fiúnak azt az embert Vágselyén, aki nem úszta át május végén a Vágot.
0: És akkor az záró kérdésem az volna, hogy ha valaki régen járt Vágselyén, vagy még sohasem járt Vágselyén, és ott a közelben tartózkodik, hogy miért érdemes azért bemennie, és mit érdemes megnéznie?
1: Ha nem is éjszakázó turistaként, de legalább megálló turistaként, érdemes megnézni a Pázmány Péter kastélyt, tehát a reneszánsz kastélyt, meg kell előtte nézni, hogy mikor látogatható, és érdemes bemenni az egyébként új építésű városházára, hogy van egy galéria. És nagyon érdekes kiállításokat szerveztek ebben a galériában, van helyi képzőművész csapat is, amelyik kiállít, és ha jól tudom, akkor most éppen Vágselye történelméről van egy komoly kiállítás. Ez a két dolog mindenképp meglátogatandó.

0: Lovász Attilát, a Szlovák Rádió és Televízió nemzetiségi adásainak vezetőjét hallottuk.
1: Gyerek haza pál, attól kedved meddig élet, játszanék már újra véled, messzeségből hozzád térnek főleg.
0: Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emléket. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: Balga Zoltánnal, a Prágai Magyar Katolikus Közösség plébánosával beszélgettünk Prágában. Prága belvárosában találkozunk, amerre nézünk, egyik műemléknél csak a másik szebb. Hát könnyű lehet megszokni, hogy az embernek ilyen helyen van a plébániája.
1: Valóban óriási kegyelem, hogy itt a belvárosban, a Vencel tértől pár száz méterre, a főpályaudvartól, a három fontosabb metróvonal közepén tulajdonképpen helyezkedik el a Szent Henrik plébánia templom, és Duka bíboros úr jóvoltából 2017-ben itt lett a Prágai Magyar Katolikus Plébánia székhelye.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a cseh egyháztól kapták meg ezt az épületet, hogy ez ilyen nagyon nagylelkű ajándéknak tűnik, vagy felajánlásnak?
1: Nyilván a tulajdonjog nem a miénk, tehát használjuk ezt az épületet, a templomot is. Itt a plébánia tetőterében sikerült kialakítani egy diákszállót, egy kollégiumot. Ennek a kollégiumnak a tulajdonjoga nyilván a miénk. Ezt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával sikerült létrehozni. Amúgy az épület többi része, a közösségi termek, maga a templom is, az ugyanúgy szolgál a helyi cseh plébániának, illetve a szlovák személyi plébániának is. Mind a három közösségnek én vagyok a plébánosa. Azt jelenti, hogy akár a belvárosi cseh plébániát én vezetem, a szlovák személyi plébániát és a cseh személyi plébániát is. Azzal a kitéréssel, hogy a szlovák közösség részére van egy kisegítő lelkészünk, egy idősebb atya, illetve a magyar közösségben van egy állandó diakónusunk, őt most szentelték állandó diakónussá novemberben, illetve ebben az évben egy ilyen kegyelmi időszak, hogy van egy papnövendékünk is, Gútáról származik, és így tölti a lelkipásztori gyakorlatát, illetve a hát ilyen gyakorlatát, igen.
0: Balga Zoltán plébános elárulja, hogy hol nevelkedett föl, honnan került ide Prágába?
1: Én Csábon születtem, az Ipoly mentén. Ipolyságon érettségiztem, majd Pozsonyba kerültem a szemináriumba, és miután az egyházmegyéket 2008-ban újra rendezték Szlovákiában, akkor Rudolf Balázs püspökatya jóvoltából Budapesten folytathattam tanulmányaimat a központi szemináriumban. Később egyházjogot tanultam, 2010-ben szenteltek pappá ugyancsak Ipolyságon, és 2016 óta működöm itt Prágában.
0: Próbáljuk meg a hallgatóinknak elmondani, vagy rávilágítani, hogy hogyan néz ki a katolikus hitélet a prágai magyarok szemszögéből.
1: Kiindulva abból, hogy Prágában több tízezer magyar él, hogy most kinek van itt állandó lakcíme, vagy ki lakik itt csak a munkahelye miatt, ezt nagyon nehéz behatárolni. Ugye a nagykövetségnek is vannak adatai a magyar állampolgárokkal kapcsolatban, csak hogy nagyon fontos tényező, például az ukrán-orosz konfliktus következtében nagyon sok kárpátaljai magyar érkezett ide Prágába. De ki kell mondani, hogy érkeztek olyanok is, akik magyar állampolgárok ugyan, de magyar nyelvvel nehézségei vannak. Ezek olyan házasságokból érkeznek, vagy olyan háttérből, amely az egyik fél nyilván ukrán, a másik magyarnak tartja magát, és ők fölkeresik a közösségünket. Ugyancsak nagyon fontos tényező, hogy a katolikus közösség gerincét a felvidéki magyarok képezik, és nagyon sokan érkeznek nyilván Magyarországról is. Erdély, délvidék nincs jelen, vagy számomra nem sikerült eddig feltérképezni őket. Tehát, hogy ilyen nagyon színes hátterű ami közösségünk, és hát ebben a millióben kell megadni azokat a lelki programokat, amelyekből mindenki megtalálja a számára a legszükségesebbeket. Egy ugyancsak nagyon érdekes réteg a már Prágában születettek, ezek a második generációs magyarok, akik számára szintén nagyon fontos a magyarság tudatuk. Én olyan esettel is találkoztam, aki már nem beszél magyarul, de magyarnak tartja magát a szüleire való tekintettel. És ők is rendszeresen megjelennek a közösségünkben, jó magyar szót hallani, jó magyarokkal találkozni. Nekik nyilván a templomnak, a plébánia közösségnek ilyen szempontból van óriási küldetése. 2017 óta működünk szervezetten, akkor lettünk személyi plébánia, az azt jelenti a hatályos egyházjog szerint, hogy minden magyar, illetve a családtagjai, akik a prágai főegyházmegye területén laknak, azok a mi magyar plébániánknak is a hívei. Te tudjuk elképzelni, hogy a főegyházmegye területén kb. 2 millió ember él, és ezen 2 millió emberből, akik magyarok, vagy magyar hozzátartozóik vannak, azok a plébániánkhoz tartoznak adminisztratív szempontból. Nagyon sokan vannak, akik akár 40-50 percet utaznak vasárnaponként, hogy bejöjjönek a magyar szentmisére. Van egy szentmise, utána egy agapé, egy beszélgetés. Nyilván nagyobb nemzeti ünnepünkön, nagyobb volumenű összejövetelek, műsorok. És aztán 50 percet visszautaznak, hazautaznak. Tehát ez egy óriási áldozat a részükről, de látom rajtuk, hogy ez mennyire fontos. Ha gyerekeik vannak, mennyire fontos az, hogy a gyerekeik találkozhassanak magyar gyerekekkel itt a templom berkein belül, a közösségi életben. De azt lehet látni, hogy egy viszonylag nagyon színes háttérrel rendelkező közösség, nagyon szétszórt közösség, akiket ez a templom, ez a közeg össze tud hozni. Köszönhető annak is, hogy jó helyen vagyunk, könnyen megközelíthetők a közlekedés, tömegközlekedéssel, akár a személyautóval, stb. Hogy konkrét dolgokat is említsek, a prágai magyarság életében a plébániának van egy ilyen fontos küldetése, amit úgy szívügyemnek tartok, hogy az itt tanuló, megint csak zömmel felvidéki magyar diákok részére szállás lehetőséget biztosítsunk. 2022-ben jött létre egy diákotthonunk, egy kollégiumunk, Adalbertinum a neve. Ugye Szent Adalbert innen Prágából vitte Magyarországra a hitet, ha szabad így fogalmazni. És azért neveztük el Adalbertinumnak, és ebben itt tanuló felvidéki diákokat szállásolunk el, és hát nem titkolt szándékunk az, hogy lévén, hogy plébánián vagyunk, egy plébánia közösségben, hogy valamilyen lelki formációt is biztosítsunk ezen diákok részére. Ugyancsak itt a plébánia épületében van bejegyezve az Ady Endre diákkör, az elnöke ugyancsak a mi kollégiumban van elszállásolva, velük nagyon jó a kapcsolatunk, az együttműködés a fiatalokkal, valamint a plébániának egy ilyen másik nagyon fontos küldetése, az a Eszterházy János kultusz ápolása. Eszterházy János felvidéki mártírpolitikus, ki itt Csehországban, Nyírovban halt vértanúhalált, és ugye itt a prágai Motoli köztemetőben voltak szétszórva hamvai. Az Eszterházy János társulás az emberi és keresztény értékekért ugyancsak itt a plébánián működik, ennek a társulásnak az elnöke is vagyok, és próbáljuk úgy megszervezni az itt élő magyarok körében ennek a társulásnak a mindennapjait, hogy valóban a cseh társadalom felé fel tudjuk mutatni Eszterházy Jánosnak a hagyatékát. Ez lenne ilyen két kiemelt küldetés vagy szempont, ami a lelki életen túlmutat. Nyilván plébánia közösségünkben működik Rózsafüzér társulat, van Szent József kör, amely a férfiak részére lett megalapítva, beszélgessünk dolgokról, családról, házasságról, gyereknevelési problémákról. Nagyon jó és élvezhető csapat jött össze. Csütörtökönként és vasárnaponként vannak szentmisék, és hát nyilván a vasárnapi szentmise az, amely meg tudja szólítani az embereket, rászánják a vasárnapokat. Heti szinten van hittanoktatás itt a plébánia a épületén belül. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Csehországban nem csak Prágában élnek magyarok, erős közösségek vannak Brünnben, Ostrava, Karlovy Vary, Pilsen.
0: Karlovy Vary, meg vagyok repődve.
1: Karlovy Vary azért érdekes, mert a kitelepítések során nagyon sok felvidéki magyar családot telepítettek ki abban a részben, a Szudéta területekre leginkább. Ott is, amit már korábban említettem, hogy a vegyes házasságok miatt kényszerültek ott maradni. Sajnos a történelem ismétli önmagát. Azt látom a prágai magyar közösségben is, hogy azok a magyar családok, vagy félmagyar családok maradnak itt, akiknek már nincs más választási lehetőségük, és ők maradnak. És ugyanez történt Karlovy Variban is anno. Egy nagyon érdekes közösség van a Karlovy Variban. Az ő gyermekeik, ezek már másod, harmad generációs magyarok, velük már nagyon nehéz magyarul beszélni, de magyarnak tartják magukat. Nagyon fontos az identitásuk. Nyilván nem akkora közösségről van szó, mint itt Prágában, de ha vannak valamilyen megemlékezések, akár az Arany János emléktábla megkoszorúzása, vagy a környékbeli magyar illetékességű események, ezeken ők mindig szép számban tudják magukat képviselni.
0: Elnézést, csak hogy jól értem, hogy ezek a cseh kényszermunkára deportált többségében csalóközi, de hát tudjuk, hogy a Szlovákia más részéről is deportált magyarok leszármazottja, akik már tényleg harmadik, negyedik generáció.
1: Így van, tehát inkább harmadik, igen.
0: Rendkívül érdekes lehet, hogy ők ezt hogy dolgozták fel a mai napig.
1: Ők már itt születtek, nekik ez a természetes életterük, ismerik a történelmi hátteret, hogyan kerültünk ide, stb. Nyilván a gyerekeik azok már nem beszélik a magyar nyelvet, de megvan a háttér ismeret anyag, hogy honnan is kerültünk ide. Emlékszem, volt egy ilyen adventi koncert, és az egyik énekes ilyen fiatal lány nagyon büszkén mesélte, hogy nagymamám az egy felvidéki magyar.
0: De megszakítottam, ugye azt szerettem volna elmondani, hogy nem csak Prágában, hanem a Csehország más részein is élnek magyar közösségek, és akkor, ha jól értem, hozzájuk is jár.
1: Rendszeresen vannak szentmisék, például most is lesz Osztravában magyar nyelvű szentmise. Nagyon szép küldetés, hogy amikor Csehország különböző részeire hívnak házasságkötéshez, itt ismerkednek meg, nyilván ezek is vegyes házasságok, és kérik azt, hogy a fele magyarul legyen, vagy hogy magyar prédikáció, vagy legalább valami legyen benne magyarul. Ugyancsak nagyon szép küldetés, számomra az első ilyen alkalom az egy örök emlék marad, amikor Pilsenben hívtak a kórházba idős bácsihoz, aki fiai hívtak, hogy már haldoklik, és már csak magyarul beszél. És hogy már nem hajlandó megszólalni csehül. És amikor meglátogattam őt, hát közel fél órás beszélgetésünk volt megszakítás nélkül. Az imákat fejből mondta, de mindent magyarul, és már csak magyarul. Ez nagyon erős élmény volt számomra, és ilyen megerősítés, hogy van itt mit csinálnia egy felvidéki magyar papnak.
0: Továbbra is Balga Zoltán plébánossal beszélgetünk. Elárulta nekem, hogy mélyebben foglalkozott itt a prágai vagy a csehországi magyarok összetételével és történetével.
1: Talán messzebbről kezdeném. Talán kezdjük a monarchiától. Csehország területén, Prágában is mindig volt magyar jelenlét, kisebb-nagyobb mértékben. Nyilván az itt állomásozó csapatokban voltak magyar katonák, vagy a mai Csehország keleti részein, az Uherské Hradiště, magyar Hradiště, stb. Ezekben ott van ez a magyar szó, ami jelzi azt, hogy itt mindig is volt magyar jelenlét valamilyen mértékben. A német volt itt a domináns nyilván. És nagyon érdekes dolog, hogy csehországi magyarságról, csehországi magyar közösségről igazából csak a rendszerváltás óta beszélünk. Korábban volt csehszlovákiai magyarság, aminek volt egy ilyen prágai, brünni, osztravai nyúlványa, de úgy igazából senki nem foglalkozott velük különösebben, vagy részletesebben. Amikor létrejött az önálló Szlovákia, illetve Csehország, akkor szembesültek az itt élő magyarok azzal, hogy ők immár csehországi magyarokként jelennek meg a térképen. Létre is jött a Cseh és Moravországi Magyarok Szövetsége, ők próbálták tulajdonképpen a szlovákiai csemadokhoz hasonlóan megszervezni itt a kulturális életet, és ennek az első éveknek a főszereplői nyilván a felvidéki magyarok voltak. Hiszen egy old Csehszlovákiáról beszélünk, egy zárt rendszerről, nyilván már akkor is éltek itt, voltak itt Magyarországról érkező magyarok, de az öme a felvidéki magyarság volt, És ezt a dominanciát a felvidéki magyarság mind a mai napig meg is őrizte, hiszen nagyon sok diák érkezik Prágába tanulni, és ezek nagy része itt is marad, ha nem is itt alapít családot, de itt kezdi el felfutatni a karrierjét, a jövőjét. Én viccesen szoktam mondani, hogy talán nincs is olyan betegség, amit Prágában ne tudna egy magyar orvos gyógyítani. Tehát, hogy annyi sok tudós az egyetemeken, orvosok, értelmiségiek maradtak itt Prágában, akik egy nagyon jó alap ahhoz, hogy erős közösséget tudjanak építeni. Na most a Magyarországról érkező diákok, azok rövid ideig maradnak Prágában, Erasmus programra érkeznek, angol nyelven végzik ezeket a tanulmányaikat, és nagyon sok magyarországi érkezik Prágába a munka lehetőség miatt. Nemzetközi cégek, stb. És ők is az angol nyelven keresztül élik itt a hétköznapjaikat. Nagyon sok esetben tartok házassági felkészítő kurzust részükre, és úgy felajánlom mindig a lehetőséget, hogy itt a szlovák közösségben van egy nagy házassági kurzusunk, hogy esetleg csatlakozhatnának hozzá, és mondják, hogy hát mi már 8 éve itt élünk, de még mindig nem beszélünk csehül. Talán sört azt tud kérni, de hogy ma már nincsenek rákényszerítve arra, hogy ők megtanulják a nyelvet, ők az angol nyelvvel boldogulnak, és ez egy óriási handicap. Ezzel nagyon nehéz beilleszkedni tartósan ebbe a cseh társadalomba. A felvidéki magyarságnak ez viszont nem akadály. Ugyancsak a ukrán-orosz konfliktus miatt rengeteg kárpátaljai magyar érkezett Prágába, akiknél szintén nincs meg ez a nyelvi akadály, ez a nyelvi nehézség. Nagyon könnyen elsajátítják a cseh nyelvet, hosszabb távon be tudnak ide rendezkedni. És hogy most választ adjak az eredeti kérdésre, néha azt látom, hogy a Magyarországról érkező magyarok, akik inkább rövidebb időre érkeznek ide, ők próbálják megtalálni a sajátjaikat. Ugyancsak ezt látom, hogy a kárpátaljai magyarok is így a sajátjaik körül próbálnak szerveződni. Ennek az az oka, az ő esetükben szinte majdnem minden esetben a másik fél ukrán anyanyelvű, és ha összejönnek családok, stb., ott az ukrán nyelv dominál. Itt a plébánián azonban mindig törekszünk arra, hogy itt a magyar nyelv legyen az, ami meghatározó, ami sokan csak emiatt érkeznek, ezért jönnek, hogy itt magyar szót és magyarokkal találkozza. Egy nagyon érdekes valóság, hogy ezt a sokszínűséget, hogy mindenki más közegből érkezik, hogyan lehet egybeolvasztani. Vannak nagyon szép együttműködések, akár a Miledumi énekkar, vagy az Iglice, vagy a táncosaink, ott nem akadály az, hogy valaki kárpátaljai, felvidéki, vagy anyaország, és stb. Azt látom, hogy talán azok az emberek, akik nem hosszú táv gondolkodnak, hanem tényleg csak a munkahely miatt érkeznek ide, ők talán olyan felszínesebben illeszkednek be a közösségi életbe. Nem tartják annyira sajátjuknak.
0: Van olyan, hogy meglepődik valaki, hogy itt van egy magyar közösség, van egy magyar plébánia, hogy ezzel találkozik, hogy itt tágra nyílik a szem, hogy ezt nem is gondoltam, hogy Prágában van ilyen. Mert hát ugye nekünk, Szlovákia magyaroknak ez úgy benne van a köztudatunkban.
1: Már nagyon sok ilyen meglepetésért. A COVID idejében elkezdtük streamelni a magyar nyelvű szentmisénket vasárnaponként. A COVID ideje alatt volt olyan, hogy 2000 készüléken keresztül követték a szentmisénket. Ma már ez nyilván alacsonyabb, de több száz van, amikor az ezret is meghaladja vasárnaponként. Tehát, hogy felvidéken rólunk a vallásgyakorlók körében ezt szerintem majdnem mindenki tud, azért a sajtó is többször beszámolt rólunk, a magyarországi sajtó, akár a Duna Televízió, az M1, a Kossuth Rádió, de már a Pátria is, stb. Tehát, hogy rengeteg alkalom volt már arra, amikor megszólaltunk, és nagy híre volt például a kollégium létrejöttének, és én mindig úgy voltam ezzel, hogy talán már ezt így túltoljuk, hogy már ezt már úgyis mindenki tudja, hogy miért kell erről mindig beszélni, és nagyon sokszor érnek meglepetések, hogy amikor itt hallom a templom előtt, mikor ugye magyar szót hallok, akkor így felcsendül a fül, és akkor hallom, hogy itt valami magyar mise is lesz, hogy még mindig éri az embereket ilyen meglepetés, vagy van, amikor rám írnak e-mailt, hogy a húsvétot Prágában szeretnénk tölteni, vagy a karácsonyt, hogy lesznek magyar szentmisék, hogy legalább valami lesz benne magyarul, vagy ilyenek. Vagy mikor jönnek zarándok csoportok, az atya megkérdezi, hogy vigyünk misekönyvet is, vagy ilyen, hogy mondjuk minden van, hogy itt ez egy magyar sziget, itt majd itt otthon fogják magukat érezni, hogy ez egy kis magyar templom, kis magyar plébánia közösség, ahol éljük a hétköznapjainkat, és néha látom azt, hogy ilyen rádöbben, és hogy hát ott tényleg magyarok élnek. Nagyon szép élmény volt, hogy Erdélyből érkeztek házaspárok, és a férfiak meg ilyen, hát ilyen házassági évfordulójuk volt, és a férfiak így lebeszélték velem korábban, hogy eljönnek majd a feleségeikkel, de ők nem tudják, hogy szeretnék őket megajándékozni egy gyűrűvel, és megújítani a házassági fogadalmaikat. És ezek a feleségek közül az egyik mondta, hogy nem csak az a meglepetés neki, hogy a férjeik így meglepték őket, hanem hogy itt van egy ilyen templom, itt van egy ilyen közösség. Nagyon érdekes, hogy azóta az egyik párnak gyermeke is született, és meghívtak, hogy menjek keresztelni. Tehát ilyen nagyon érdekes történetek tudnak kialakulni.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Balga Zoltánnal, a Prágai Magyar Katolikus Közösség plébánosával.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Balga Zoltánnal, a Prágai Magyar Katolikus Közösség plébánosával. Mint említettük, itt vagyunk Prága belvárosában. A turizmus mennyire érinti, hogy ez akár pozitívan, akár negatívan, gondolom? Itt annyian elmennek, hogy biztos azért nagyszámú ember így be is akarnak kukucskálni esetleg.
1: Igen, tehát ők a abszolút belvárosban, tehát a templomot azt minden nap nyitjuk, fel vagyunk készülve a turisták fogadására. Én úgy gondolom, hogy egy templom elsősorban az imádság helye, tehát ezt azért a templom bejáratánál ezt közöljük is az odalátogatóknak. Nagy lehetőséget látok abban, ha egy templom nyitva van, ha egy turista betér és rácsodálkozik. Ez közel egy 700 éves templom. Negyedik Károly építette, aki a Károly Egyetem alapítója, a Károly híd, és hagyd ne soroljam tovább, tehát van látnivaló a templomban gazdagon. És úgy gondolom, hogy az a turista, aki betér és rácsodálkozik ezekre a szépségekre, az valahogy rá eszmél arra, hogy van egy természet feletti, hogy mi mindent hagytak rám az elődeim. Én szeretem mondani a cseh ismerősöknek, barátoknak, hogy akik magukról elmondják, hogy ők nem vallásosak, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy a családfádban hol történt meg a törés, mert hogy a felmenőid biztos, hogy vallásosak voltak, és hogy mi miatt te már nem vagy az, hogy melyik felmenőt követte el a hibát, és ezzel szeretnek úgy nevetni, hogy ércelődünk ezen. De egy cseh is, aki betér ebbe a templomba, talán büszkeséggel tekint arra az építményre, arra a hagyatékra, a művészettörténeti értékekre, hogy hát, hogy ezt az elődeim hagyták rám. Nagyon szép élmény volt. Karácsony előtt ide a iskolák eljönnek, megnézik a templomot, stb. És az egyik ilyen kisfiú, az oltár fölött van egy hatalmas Krisztus ábrázolás, megfeszített Krisztus, és ugye a tanítónénitől ilyen félénken kérdezi, hogy az a szakállas bácsi ott mit csinál? Úgy akkor úgy megértettem, hogy mit is takar ez a cseh idézőjeles vallásosság, hogy talán a legalapvetőbb tudásanyag sincs átadva ezen gyerekeknek. Tehát itt van nagy küldetés, van mit építeni, van mit átadni. Az evangelizáció az egy óriási lehetőség. Olyan tekintetben is, hogy amikor vegyes házasságok miatt keresnek fel, tehát házasságkötés, keresztelés, én mindig felkínálom azt a lehetőséget, hogy van felnőtt hittan, nem muszáj megkeresztelkedni, ismerkedjen, alapvető dolgokat fog megtudni, jobban meg fogja érteni a férje vagy felesége gondolkodásmódját, és nagyon sok esetben ezt el is fogadják, ezt a felkínált lehetőséget, és nagyon sok felnőtt keresztelés is létrejött már ez ebből a beszélgetésekből. Tehát egy olyan terep ez a csehországi millió, ahol lehet, hogy azon keresztül, hogy a templomot nyitva hagyjuk, és hogy oda betérő kereső, ahogy szeretik magukat megnevezni a csehek, hogy ők keresők, talán lehet, hogy egy szobor, egy kép, vagy a templom csöndje, vagy az ablakon besütő nap löbbenti őt arra rá, hogy valamit kellene magammal kezdeni.
0: Ha már felhozta ezt a témát, Csehország köztudottan Európa egyik legvallástalanabb országa, hogy ezt milyen így plébánosként kezelni?
1: Nagyon örülök, hogy azt a kifejezést használta, hogy Európa legvallástalanabb országa. Sokan ezt felszínesen úgy szokták mondani, hogy Európa legateistább országa. Nagyon érdekes, hogy a legutóbbi népszámlálás során, ha jól emlékszem, 500-an vagy 600-an vallották magukat ateistának. Csehországra nem az ateizmus jellemző, hanem a vallástalanság, közömbösség, vagy nem megkeresztelés.

0: tisztelt. Maradjunk ennyiben. Egy érdekes adat, hogy a főegyházmegye területén 2 millió ember él, és ebből 120 ezer katolikus. Tehát ez az összlakosság 6%-a papíron. Nagyon alacsony létszám. Volt egy ilyen felmérés, a Cseppüspöki konferencia 5 évente tart ilyen népszámlálást, hogy egy adott vasárnapon a templomban részt jelenlévő híveknek egy ilyen kis, hát egy ilyen kis szavazó cédulát ad tulajdonképpen a kezében, ahol be kell tépni férfi, nő, hány éves, stb. És ebből egy ilyen statisztikai adat születik. A legutóbbi ilyenen körül 40 ezeren voltak a vasárnapi szentmisén, tehát a 120 ezeres katolikus közösségnek tulajdonképpen a harmada az, ami gyakorló. Tehát egy ilyen 2 milliós közegben 40 ezernyi ember az, aki vasárnaponként rendszeresen vesz részt a szentmisén. Ez valóban egy jelentős minoritás. Tehát ezt nagyon nehéz volt nekem ipolymentiként úgy megértenem. Ahhoz voltam hozzászokva, tehát hogy ott én ebben nevelkedtem, ezt éltem meg, de nem csak az ipolymentén, hanem úgy gondolom, hogy Felvidék azért még mindig elmondhatja magáról, hogy vallásgyakorló a maga lehetőségeihez mérten. Itt azonban egy teljesen más valósággal kellett szembesülni. Hát itt a magyar plébániánk az egy ilyen erősebb közösségek, erősebb plébániák közé sorolandó. Itt a belvárosban vannak olyan cseplébániák, a nagymúltú plébániák, ahol 30-40 ember van vasárnap a Szent Misén, vagy az egyik atya mesélte, hogy neki 3 temploma van, és a 3 templomban itt a belvárosban 200 ember. Nyilván a belvárosnak van egy ilyen érdekes, meghatározza a belvárosi életet, hogy itt nagyon kevesen élnek. Ugye mindenki a külvárosba, a panelekbe, stb. Próbál kitolódni, ugyanis ott könnyebb gyermeket nevelni, több a zöld, nincs meg itt a város a zaja. A belvárosi plébániákat tényleg a beutazók próbálják életben tartani, és vannak nyilván erős lakótelepi közösségek is, amelyek jól működnek, ahol erős közösségi élet működik. Számomra ez egy nagy kihívás volt, mivel ide kerültem Prágába. Emlékszem az első évben, amikor január 1-én új évkor itt a helyi cseh közösségemben tartottam az újévi nagymisét, hát 20-an voltak körülbelül, és ez egy olyan érdekes volt, hogy ezt így is lehet. És utána nagyon érdekes, hogy szabad ilyet mondanom, hogy a kedvenc miséim, ha szabad ezt így megfogalmaznom, azok mindig a cseh misék, mert ott van benne ez a törékenység, aki eljön a szentmisére csehként Csehországban, az nem a folklór miatt jön, nem azért jön, mert a társadalom ezt így valahogy rá erőszakolja, majd elvárás lenne, hanem meggyőződésből. Tehát egy cseh misén a jelenlévők 100%-a elmegy áldozni, és nagyon mélyen éli meg az egész szertartást, még akkor is, ha kevesen vannak, akkor is, ha nehéz kántort találni, de nagyon hitelesen éli meg a hitét. Az a maroknyi, aki elmondja magáról, hogy katolikus, mert ő azért mondja, mert ő az is, nem azért, mert valamilyen érdek, vagy valamilyen elvárás miatt.
1: Továbbra is Balga Zoltán plébánossal beszélgetünk, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy hirtelen meg kellett tanulnia így nagyon jól csehül, illetve a cseh bibliát és a cseh egyházi liturgiát, legalábbis azt így mondom kiejteni, megpróbálni akcentus nélkül, hogy azért ez így ilyen, szintén egy nagyobb feladatnak tűnik.
0: Érdekes dolog, amikor Prágába kerültem, én még szlovák szentmisét is talán 3-4 alkalommal mondtam korábban. Tehát már eleve a szlovák liturgikus szövegek elsajátítása is egy kihívás volt, és erre hirtelen jött ez a cseh. Dolgozom az egyházi bíróságon Besztercebányán, és itt is kineveztek egyből a bíróságra, és megírni az első cseh szövegeket, stb. Nem lészem, hogy így még voltak itt ismerők, akik mondtak, hogy hát ezt ne így, vagy ezt nem így kellene. Nyilván volt cseh nyelvtanárom. Az első cseh miséken próbáltam olvasni a cseh szöveget, és szlovákul prédikáltam. És nagyon érdekes volt, hogy az egyik cseh mise után egy idős cseh bácsi bejött a sekrestjébe, egy a mutató ujját így felém mutatta, és mondja, hogy tohle vám budeme tolerovat ještě maximálně měsíc, hogy ezt legfőjebb még egy hónapig fogjuk tolerálni. Akkor értettem meg, hogy rendben, akkor majd olvasom azt is csehül. Ma már nyilván, tehát hogy 10 év után azért az ember megtanulja a cseh nyelvet olyan szinten, hogy az vállalható legyen. Számomra ez egy mindig egy óriási kérdés volt, hogy látom azt a felvidéken is, hogy vannak szlovák atyák, akik magyar közösségekben tevékenykednek, és a dicsértességen, meg az ammenon kívül nem sok mindent tudnak elsajátítani, akár több év után is. Szeretem mondani, hogy ha én Japánban élnék 3 évig, akkor nyilván jól beszélnék már japánul. A nyelvet meg lehet tanulni, ha az emberben van szándék, igyekezet, és azt látom, minden nyelvvel kapcsolatban én volt lehetőségem középiskolás koromban Londonban nyelvet tanulni, mikor kispap voltam, Olaszországban tanultam nyelvet, és mindig azt láttam, ha az ember valamilyen szinten elkezd beszélni, és megvan a szándék, az igyekezet benne, akkor a közeg, a nyelvi közeg az magával fogja ragadni. Majd kijavítanak, majd megszokja a füled, rááll a nyelved, csak csinálni kell. Megdöbbentő dolog például, hogy olyan szlovákok, akik itt diplomáztak, nyilván szlovákul írták a diplomamunkájukat, stb. A mai napig nem hajlandóak csehül beszélni. Mert hogy nem úgy ejti, meg akcentusa van, stb. Nekem mindig ez, vagy kezdetektől fogva ez volt az alapelvem, csehvel csehül, szlovákkal szlovákul, magyarral magyarul.
1: Most azért, ha már Prágába vagyunk, egy kicsi ilyen turisztikai vonalat tegyünk be a végébe, hogy a Szent Henrik templomot említette, hogy milyen bődületes nagy múlttal rendelkezik középkori templomról beszélünk, és megpróbáljunk meg akkor kedvet csinálni, hogyha Prágába járnak az emberek, nézzenek be ide, és ha lesz idejük, akkor a magyar közösséget is látogassák meg, itt a prágai magyar katolikus közösséget, hogy van-e bármilyen ilyen titokzatos, érdekes dolog a Szent Henrik templomon.
0: Nyilván több ilyen apró kis részlet van, amit úgy szeretek a turistáknak megmutatni, hogy a 30 éves háború idején, amikor a svédek betörtek Prágába, a templomot több ilyen ágyú találat érte, a tetőszerkezet jelentősen megrongálódott, és ezeknek az ágyú találatoknak a helye a mai napig megvan a stukkóba beépítették, ilyen mementóként, nem, hogy emlékezzünk, sőt az akkori plébános fogadalmat is tett, ha megmenekül a templom, akkor Szent Borbála tiszteletére, aki az ágyúöntőknek a védőszentje, ilyen mellék kápolnát épített, tehát hozzáépítettek a templomhoz egy ilyen Szent Borbála kápolnát, ahol szintén egy ilyen ágyú golyó lóg a mennyezetből mementóként, hogy ez az ő tiszteletére épült, és hogy miért, hálaadásként. De ugyancsak ebben a templomban található az a kegykép, a passaui Szűz Mária kegyképe, aki előtt Esterházy Mariska imádkozott, hogy Esterházy János halálbüntetését töröljék el. Le is írja az emlékirataiba, hogy itt a templomba pont nyise volt. Leírja, hogy éppen férfiak, mennyi férfi volt, a mi atyánnál tartottak, és hogy úgy imádkozott, hogy szűzanyám, ha akarod, akkor János, menj meg. Visszament a hotel szobájába, és hívtak a belügyminisztériumból, hogy a halálbüntetést életfogytiglani börtönre módosítják. Visszajött a templomba, és a helyi plébánosnál hálaadó szentmisét rendelt. Ezt szeretem elmondani, hogy ilyen kis apróságok. Ugye Szent Henrik és Kunigunda. Szent Henrik a mi István királyunk, a mi István királynak a sógora, Boldog Gizella testvére volt. Van egy ilyen magyar kötődés is. Ugyancsak ebben a templomban található egy Szent István szobor. Egy óriási emlék maradt számomra, hogy az észak-csehországi Opava városából fölhívott a plébános, hogy takarítjuk a padlást, és találtunk itt egy szobrot. Fából készül, jól néz ki, fogalmam nincs ki lehet, de van egy magyar címer. És akkor, hogy kell-e? Hát persze, hogy kell. És az akkori nagykövet, a Boros Miklós nagykövet segítségével ezt sikerült restauráltatni. És utána jártunk, hogy valószínű, hogy az Opavában dolgozó magyar vendégmunkások, vagy ott letelepedett magyarok adományozhatták az ottani helyi templomnak. Nyilván kikopott a magyarság, nem igazán tudták értelmezni a szobrot, ki lehet ez, hát elhelyezték a padlásra. Én viszont egy nagyon jó helyre került, magyar közösségnek itt Prágában, Csehországban valaha élő magyarok által adományozott Szent István szobra van. Ilyen nagyon érdekes dolog.
1: Valaki erre jár, vagy itt él, és most a Pátria Rádiónak köszönhetően megtudta, hogy van itt egy ilyen magyar közösség, hogy mikor vannak szentmisék, mikor látogathatja.
0: Csütörtökönként este 5 órakor van a magyar szentmise, illetve vasárnap 9:30 órakor kezdődik. És az is a szentmisék után a plébánia közösségi termében tartunk ilyen agapét, szeretett vendégséget. Ha Prágában járnak, akkor térjenek be, szeretettel várjuk Önöket.
1: Az előzőekben Balga Zoltánnal, a Prágai Magyar Katolikus Közösség plébánosával készült beszélgetésünket hallották.

0: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei. Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, többfelé eső is eshet, délután 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek. Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Könnyű zenei műsorunk beszélgetős változatában ezúttal nem interjú hangzik el, hanem 15 olyan dal 4 nagylemezről, amelyeket nálunk még nem hallhattak. Kérem, tartsanak velünk, jó szórakozást kívánok! Első szereplőnk Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dúója az Elé Suzi, amelynek harmadik Itt a nyár című albumáról jó pár felvételt már ismerhetnek adásunkból is. Most az Őrült nyár, a Campus 3000, a Kicsit toxik és a Baba címűek csendülnek fel. Az Elé Suzi zenél.

Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dúóját, az Elé Szuzit hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne a Pentaton. Következő szereplőnk az erdélyi Gyergyószent Miklósról indult Bagosi Brothers Company. Az öttagú zenekar Lámpás című lemezéről az Esőt hord a szél, az Élni is elviszem, az Élet összevart és a Köszönök mindent című szerzemények szólnak. A Bagosi Brothers Company zenél.

A Bagosi Brothers Company zenélt. A Pátria Rádióban a Pentatont hallgatják, amelyben ezúttal nem beszélgetünk, hanem adásunkban még nem játszott zeneszámok forognak. Harmadik szereplőnk a Mayberryen Sense Clots. Az együttes Nem álmodom semmiről című albumáról csendül fel a Superhold, a Fák közt, a Jéghegy és a Nincs elég idő, a Mayberryen Sense Clots zenél.

amely Berrien Szentkloc négy dala csendült fel. Itt a Pátria Rádió, benne a Pentaton. További perceinkben a különböző énekesek felvételeit felvonultató Friends Trap, Ott leszek végig című lemezről szól, Szirtes Dávidtól az Igazi történeted, Jósa Tamástól a Két szív, és Kökény Dánieltől a Harangvirág.

0: Szirtes Dávid, Jósa Tamás és Kökény Dániel énekelt. A beszélgetős pentatonban ezúttal kivételesen nem interjú hangzott el, hanem vadonatúj szerzemények debütáltak adásunkban, olyanok, amelyeket korábban nálunk még nem hallhattak. Köszönöm a figyelmüket!
1: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.

0: Jelen voltunk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon. Juhász Esztert, a fesztivál igazgatóját hallják.
1: A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk, a jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
0: Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök reagált a Szlovákia versenyképességével kapcsolatos jelentésre. Tinédzsereket tartóztattak le Moszkvában, bombát tettek egy gépkocsiba. Marad a borult idő, 22 és 30 fok közötti hőmérséklettel. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák gazdaság előtt állnak kihívások, de az ország korán sincs olyan rossz helyzetben, mint azt az ellenzék állítja. A kormányfő azután nyilatkozott, hogy a kabinet tudomásul vette az ország versenyképességéről szóló jelentést, amely szerint Szlovákia az uniós rangsor alsó harmadában található. Az SZSZ szerint a dokumentum éppen azt bizonyítja, hogy a kormány gazdaságpolitikája nem tudja megállítani az ország lemaradását. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését Richard Takács földművelésügyi miniszter leváltásáról. A képviselők ismét nem voltak határozatképesek, ezért a következő kísérletre csütörtök reggel kerül sor. Az ellenzék szerint Takács veszélyezteti az uniós agrártámogatások felhasználását, a miniszter azonban visszautasítja a vádakat és politikai támadásnak nevezte a kezdeményezést. A KDH szerint elszabadult a helyzet az egészségügyi díjak terén Szlovákiában. Az ellenzéki párt olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely megszüntetné a rejtett rendelői díjakat, például az időpontfoglalásért, SMS értesítésekért vagy recepciós szolgáltatásért kért összegeket. A javaslat szerint a hivatalos rendelési időben a betegellátás ingyenes lenne, a jogtalanul beszedett díjakat pedig az egészségbiztosítók térítenék vissza a pácienseknek. A krasznahorkai vár felújításának közbeszerzési előkészítése várhatóan júniusban vagy júliusban fejeződik be, ezért a munkálatok befejezésének időpontja továbbra sem ismert. A Kulturális Minisztérium szerint a felső vár áll legközelebb a kivitelezés folytatásához, míg az alsó és középső vár esetében egy bírósági per nehezíti a munkát. A felújítás befejezéséhez még mintegy 17 millió euróra lesz szükség. Moszkvában két fiatalkorút vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el egy gépkocsiban. Az orosz biztonsági szolgálat szerint ismeretlen személyek vették rá őket a cselekményre. A robbanás egy kutatóintézeti alkalmazott autójában történt, de személysérülés nem történt. Az ügyet emberölési kísérletként és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményként vizsgálják. Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak a módosított helyreállítási tervet, amelynek célja a korábban befagyasztott uniós források lehívása. A tervek szerint az ország összesen 16,4 milliárd euróhoz juthatna, amennyiben teljesíti a jogállamisággal és a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatos feltételeket. A felülvizsgált program energetikai, közlekedési, lakhatási és kisvállalkozási beruházásokat is tartalmaz. Az Európai Parlament és az uniós tagállamok megállapodtak egy olyan intézkedéscsomagról, amely akár 800 milliárd eurónyi védelmi beruházást segíthet elő a következő években. A cél a fegyveripari fejlesztések felgyorsítása, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és az uniós védelmi együttműködés erősítése. A tervek szerint gyorsabban épülhetnek új hadipari létesítmények, és egyszerűbbé válhat a védelmi eszközök beszerzése és szállítása az Európai Unión belül. A Cambridge Egyetem kutatói mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettek ki egy új vakcinát, amelyet most először teszteltek embereken. A cél egy olyan oltóanyag létrehozása, amely nem csak a jelenlegi koronavírus változatok, hanem a jövőben felbukkanó rokonvírusok ellen is védelmet nyújthat. Az első eredmények biztatóak, a vakcina enyhe immunválaszt váltott ki. A kutatók szerint azonban további vizsgálatok szükségesek a hatékonyság és a tartós védelem igazolására. Az orosz űrügynökség, a Roscosmos közlése szerint 2027 nyaráig további két Soyuz 5 hordozó rakétát építenek és indítanak útnak. A Soyuz 5 első tesztindítására 2026. április 30-án került sor a Bajkonuri űrközpontból. Az indítást sikeresnek minősítették, ugyanakkor a begyűjtött adatok alapján további fejlesztéseket hajtanak végre a következő rakétákon. A Soyuz 5 az Irtis nevű fejlesztési program része, és a tervek szerint a korábbi Zenit rakétákat váltja fel. Az új hordozóeszköz a jövőben az orosz űrprogram egyik fő rakétája lehet a Föld körüli pályára irányuló küldetésekben. A projekt Kazahsztánnal együttműködésben valósul meg a Bajterek program keretében.
0: Időjárás.
1: Éjszaka több helyen várható eső, zivatar, 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a változékony idő, helyenként csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-esen Alsószerdahelynél Nyitra felé a 16. kilométernél, egy sáv nem járható, 15 perces késéssel számoljanak az arra haladók, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
2: Több mint 221 millió eurós támogatási csomagot jelentett be az Agrártárca. Pénz jutna gazdáknak, fiatal termelőknek, élelmiszerfeldolgozóknak és erdészeknek is. A bejelentés első látásra jelentős, de az ágazat közben egyszerre küzd asszállyal, drága működéssel, takarmánygondokkal és sok helyen likviditási problémákkal. Hogy ezek a támogatások valóban fordulatot hozhatnak-e a mezőgazdaságban, vagy inkább csak részben enyhítik a sokasodó gondokat, arról Patas Ilonával, a Szlovákia Agrárkamara elnök kivel beszélgetünk. Na most mit lehet erről a támogatásról elmondani? Talán először nézzük a mezőgazdaságot, a gazdákat, a fiatal gazdákat, mennyire nagy, illetve valódi segítség ez számukra.
3: Igen, el kell mondani, hogy már erre a felhívásokra készülöttünk, ugyanis a monitorbizottság véleményezte a feltételeket, így egy kicsit meglepő is volt, hogy milyen gyorsan most reagáltok a feltételeknek a kiírásához. 8 felhívás, amiből 4 érinti a közvetlen mezőgazdaságot, a 4 az erdészeti tevékenységre van. Itt el kell mondani, hogy az a beruházás, ami érinti a mezőgazdasági üzemeket, hogy a termelés beruházásnak a feltételeit a termeléshez köti, mivel már ugye többször elmondtuk azt is, hogy az Európai Unió és a szlovákiai stratégiai tervnek is a fő eleme az, hogy támogassa azt a két ágazatot, ahol Szlovákia nem önellátó, ez pedig az állattenyésztés és a speciális növénytermesztés területe. Tehát így most ezek a pályázatok, melyek ki vannak írva, tehát ez a pályázatnak a formája is, tehát meg van határozva külön az állattenyésztés, külön a speciális növénytermesztés területe, és ezen belül is, ha most konkrétan már beszélünk arról a 4 pályázatról, ami érinti a pályázatok beruházását, a termelésnek a szélesítésére és annak a hatékonyságára, mert minden 4 felhívásnál, csak a fiataloknál nem, az fontos pontozási lehetőséget, vagyis igen, ír ki, hogy a üzemnek nyereségesnek kell lenni. Tehát nem veszteséges üzemeket az Európai Unió rendelete alapján nem támogatnak. Na most, ha konkrétan beszélünk erről, arról a pályázatról, ami a beruházásokat illeti, tehát a speciális és a állattenyésztés területén, nem megyünk bele mélyen, csak eléggé az a gazdákat, és ezt véleményeztük is, nem megfelelően tudják teljesíteni azt a feltételt, hogy 10%-ot a megújuló energiáknak a kihasználására kell az összösszegből tervezni, és 15%-ot pedig mondjuk ez lehet a digitalizációra. Tehát ez a két feltétel, ez az összes felhívásnál érvényben van, csak a fiataloknál nincs. Itt ennél a témánál is, igen, tehát van állattenyésztés keretén belül, is megvan határozó, hogy az a vállalkozás, aki csak 100 000 eurót kér, vagy aki pedig 600 euróig kér. Tehát 100 000 euró és 600 000 euróig. Tehát ez arra van, hogy igen, mivel mind a két felhívásnál itt az önrész az 60%, tehát 40%-a a támogatás és 60%-a önrész. Úgyhogy ez a legjelentősebb, tehát legnagyobb csomag erre a pályázatra van adva. No most most meghatározták még azt a feltételt is, hogy 75, minimálisan 75 pont fölöttiek tudnak pályázni, tehát aki a pontozási rendszernél 75 pont alatt van, az összes pályázatnál így van, az eleve, tehát nem nyer el sikerességet. Itt azt is meg kell említeni, eredetileg 80 volt kiírva, most 75, egy kicsit enyhült, de minden érintettet, aki szeretne pályázni, előtte, mielőtt a pályázatba belekezdenek, mindenképpen a pontozást figyelembe kell venni, és tényleg csak abban az esetben a ügynökségekkel, vagy pedig a pályázott írókkal foglalkozzanak, hogyha ez a feltétel teljesítve van.
2: Most ugye a tárca főként beruházásokra adna pénzt, ahogy ön is mondja, tehát kapacitásbővítés, technológia, fiatal gazdák, feldolgozás, erdészeti projekt. Ez ugye hosszabb távon nyilván nagyon fontos lehet, de amikor mondjuk a maga a kormányfő is óriási szárazságról, tejválságról beszél, akkor mennyire elégséges válasz az, hogy a beruházási pályázatokat nyitják meg, amennyiben már ilyen módon felszólal maga a miniszterelnök, és akkor nem inkább valami azonnali túlélési, likviditási vagy válságkezelő segítségre lenne szükség a mezőgazdászoknak?
3: Szerkesztő úr, éppen még erre akartam rátérni, hogy tegnap délután a Dolnák-Rupai szántóföldi napok keretén belül a miniszter úr összehívott ilyen szűk bizottságot pontosan erre a három témáról, délután 4 órától este 6 óráig ott tárgyaltunk. Itt el kell mondani, hogy nagyon nehéz, ugye állami támogatás keretén belül ott meg van határozva, hogy 3 év alatt állami támogatást egy üzem max. 60 ezer eurót kaphat. Tehát ez eleve, ez a támogatás nem segítene. Na most az, ami van sém a szárosságra, aratás után, ez 2017-ben is volt, és akkor biztos maga is emlékszik rá, tehát ott meg van határozva, hogy a gazdálkodó az első, vagyis az utolsó 5 évet, amiből kiveszi a legrosszabb, legjobb évet, tehát 3 év átlagát hasonlítsa az ezévi átlaggal, és amennyiben a termés kiesése magasabb, mint 30%, akkor támogatásra, tehát igényt kaphat. Tehát ez a schéma, ez élni fog, tehát ez, de voltak éppen, ugye nem úgy van, hogy növényenként ez a termés kiesés, hanem egy üzemre van rávetítve. Tehát ez az egyik, ami nem így mondanám, hogy jó ez a schéma, csak nem mindenki fogja tudni teljesíteni, hogyha nem növényekre van írva történetesen kukorica, mert legnagyobb kiesés a kukoricánál várható, de amúgy a szántóföldi növények is nagyon rosszul néznek ki. Utána még van az, hogy most a kifizető ügynökség meg fogja hirdetni a, így mondják, hogy visiámot, tehát ez a magyarra lefordítva, hogy az a gazdálkodó, tehát erre mindenképpen odafigyelünk, felszólítsuk őket, hogy akinek veszélyeztetve van a termelése, és főleg még a legelők is, tehát annak ezt a visiámot magasabb, hogy mondjuk természetbeni csapás, mondjuk így, igen, hogy veszélyeztetve van, legelők, ugyanúgy a növények, ez fog kelleni jelenteni a kifizető ügynökségre is, tehát ez is egy alapot fog szolgálni. Utána több felvétel, vagy lehetőség fel volt vetve, az a lehetőség is, hogy területre, tehát öntözött területre, nem öntözött területre, itt most számokban nem akarok belemenni, de ilyen 20 euró per hektár, tehát azokon az érintett területeken, amelyet a Hidrometeorológia Intézet extrém szárosságnak értékel folyamatosan, tehát itt azokra a területekre lesz ez majd érvényes. Tehát ez volt az egyik. Utána keresni a lehetőséget, hogy hogyan lehetne az üzemanyag, tehát a nafta, ahhoz hozzájárulni, tehát tudom, hogy márciustól június végéig megvásárolt több üzemanyagnak a valami kompenzálása. Ez a volt a második lehetőség. A tejtermelőknél ott egyértelműen mindenki azt nyilatkozta, hogy ott is a konkrétan a tejtermelésre, tehát literekre, tehát akinek van olyan hatékony a termelése, tehát nem olyan termelőköt, enyésztőköt nem támogatni, akinek nem így mondanám, nem intenzív a tenyészete.
2: Egy valamit még, bocsánat, hozzunk föl mindenképpen, mert azért, ha a szlovák mezőgazdasági támogatásokról van szó, akkor ezt már a mai időben is egyszerűen nem lehet elkerülni, nem még, hogy régebben, ugye azért itt évek óta bizalmi kérdés Szlovákiában az agrártámogatások kérdése. Volt ugye a Dobitkár, úgy most pedig hát újra a PPA, a mezőgazdasági kifizeti ügynökség ellenőrzési rendszer és akkreditáció körül vannak viták. Hát a kérdés, hogy ilyen háttér mellett elég egyszerűen bejelenti, hogy van 221 millió euró, azt hány programban és hogyan osztják szét. Nem kellene ezt először valahogy bizonyítani, hogy a pénz valóban tisztán és ellenőrizhetően fog eljutni majd arra illetékesekhez. Itt föl is hoz az ellenzék egy példát. És erre nem is biztos, hogy ugye ön a megfelelő alany, mert hát erdészetekről van szó. Ugye, de azt mondják, hogy az egyik felhívás az erdők egészségügyi állapotát javító intézkedésekre ad támogatást 25 millió eurós kerettel, és hogy ez az úgynevezett erdő meszezésre használható, amelyet úgy is nevez az ellenzék, hogy a közpénzek értelmetlen elköltése, mert, mint mondják, hogy ezenek nincs valódi hatása, és ellenőrizni sem lehet tulajdonképpen. Itt azért megjegyzi több tudósítás, illetve cikk, hogy a legtöbb pénzt ebben a keretben azok kapnák, akik nagy erdőterületeken gazdálkodnak, és akik a meszezéshez légi szórást használnak. Na most hát a kritikusok azt mondják, hogy a légi szórás az tényleg egy elég ellenőrizhetetlen valami. Mit gondoljon ilyenkor mondjuk az, aki elolvassa ezt a írt, és mellé még a kritikusok megszólalását is, hogy megint van egy olyan része ezeknek a támogatásoknak, ami nehezen ellenőrizhető, és még a szakértők szerint is adott esetben mondjuk vitatott.
3: Igen, de szerkesztő, a stratégiai tervet nem ez a kormány állította össze. Tehát ez most akár minket is belevéve azt mondjuk, hogy a stratégiai tervnek a létrehozásánál a mezőgazdaságból minden olyan szereplő részt vett, aki abba időben ezeket a feltételeket javasolta, véleményezte, és végül is az Európai Unió illet jóváhagyva. Tehát most erre visszamenni, erre ezzel nem szabadna foglalkozni. Jövőképpel kell foglalkozni. Az, hogy az erdészetben, igen, nem vagyok ott igen tisztában azzal, hogy hogyan, de másik oldalon, az, hogy ellenőrizhető lehessen. Tehát, ha meszezni kell, akkor neki azt meg kell vásárolni. Ha valaki kiszámláz, akkor ott a számla, azt meg kell fizetni. Tehát vannak azért olyan pontok, amit lehet ellenőrizni, és én szerintem, tehát az erdészeti ágazat részéről is voltak véleményezések ezzel a témával kapcsolatban is, de ha végül is, ha nem fogják kimeríteni, akkor már lesz rá indok, hogy azt a intervencióból fennmaradó összeget át lehet csoportosítani, monitorbizottság bejögerül a javaslat, át lehet csoportosítani más intervencióra. Tehát én ebben akkora nagy veszélyt nem látok. Természetesen, igen, mindig vannak olyan szereplői, közszereplői ilyen formában támogatások a kérelmezői között, akik keresik a kis kapukat, de én ezzel, tehát úgy azért nem foglalkoznék, mert vállalják a felelősséget ellenőrzések során. Igen, be kell tartani, ez igaz. És a kifizető ügynökségnek a certifikációjával kapcsolatban, tehát én csak azt tudom mondani, hogy olyan személyekkel felvettük a kapcsolatot, akik az Európai Unióba elbírálják ezeket a feltételeket. No most az, ami Szlovákiának fölróttak, természetesen ezt meg kell magyarázni, de másik oldalon a gazdáknak a támogatása, és ez a lényeg, nincs veszélyeztetve, mert az országnak akkor is ki kell nekik fizetni, hogyha az akkreditációt megvonják. Abban az esetben úgy, hogy a államnak kell, tehát ugye Szlovákia az EU-s csomaghoz 37,6%-kal még hozzájárul. Tehát akkor nem a 37%-kal kell hozzájárulni a csomaghoz, hanem az egész összeget a Szlovákiának kell kifizetni. Tehát ez a veszély. De a gazdálkodóknak ezt a témát megérezni nem szabadna. Tehát ne kerüljön erre sor. Igen, de másik oldalon. Tehát ezzel a témával is, ez jó téma, a médiák, nem kell vele foglalkozni.
2: Több mint 221 millió eurót osztana szét az Agrártárca 8 pályázati felhíváson keresztül. A részletekről Patasi Ilonával, a Szlovákia Agrárkamara elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm, szép napot.
4: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
2: A Szlovák Utazási Irodák és Utazási Ügynökségek Szövetsége új online portált indít, www.overseacestovku.sk. A fogyasztók számára egyszerű lehetőséget kínál arra, hogy még az utazás megvásárlása előtt ellenőrizzék az utazási iroda vagy utazási ügynökség megbízhatóságát, és így ne váljanak csalás áldozatává. Kelemen Attila az Atlas Travel képviseletében a vonalban. Azt mondják az illetékesek, hogy e projekt célja, hogy növelje a fogyasztók tájékozottságát és erősítse a biztonságokat az utazások vásárlásakor, mondja ezt a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet igazgatója ráadásul. Tényleg szükség van egy ilyen portálra? Mit tapasztalnak ezen a piacon? Ennyi a csalás?
5: Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van ilyen jellegű portálra, hiszen az elmúlt években az utazási piac rendkívül sok színűvé vált. Az emberek ma már nem csak hagyományos utazási irodában foglalnak, hanem az interneten, meg különböző weboldalakon, közösségi média felületeken keresztül, tehát mindenféle helyen találkoznak különböző utazási ajánlatokkal. Sok esetben azonban nagyon nehéz megállapítani, hogy az adott cég, aki ezt hirdeti, az megbízható-e, illetve hogy ellenőrizni lehessen ezeket az irodákat, utazási ügynökségeket, erre mindenképpen szükség van egy olyan portálra, ami ezt lehetővé teszi az utasoknak. Egy nyaralás általában a család számára az év egyik legfontosabb időszaka, és tényleg egyik nagy kiadása, úgyhogy rendkívül fontos és egy természetes elvárás is a részükről, hogy ellenőrizzék, hogy biztonságban lesz a pénz, amikor befizetnek, és azt gondolom, hogy ez a portál, ez pontosan ezt a célt szolgálja, hiszen néhány másodperc alatt meg lehet győződni arról, hogy az adott utazási iroda, az adott vállalkozás, az valóban létezik, és minden törvényi előírásnak megfelel.
2: Ha már csalásokról beszélünk, akkor tudna példát mondani esetleg, hogy kicsit a gyakorlatilasabb oldalt is tudjuk érzékeltetni a hallgatók számára? Milyen típusú csalásokkal találkoznak ma a leggyakrabban az utazási piacon?
5: Hát az egyik tipikus csalás az, amikor valaki rendkívül kedvező, már túlzottan kedvező áron kínál egy ajánlatot, megpróbál valamiféle olyan közösségbe becsábítani, amelyen keresztül mindenféle akciókat, kedvezményeket kínál, aztán elkér tőlünk különböző összegeket, hogy ennek ellenében majd mindenféle jó ajánlathoz hozzá fogunk jutni, aztán a végén kiderül, hogy ez nem így van, vagy adott esetben nincsen semmiféle utazás közvetítői, vagy ügynökségi, vagy szervezői engedélye, hanem úgy gondolja, hogy ő most össze fog rakni repülőjegyet, szállást, illetve transfert, és akkor lesz ebből egy jó kis utazás valakinek rendkívül jó áron, csak lehet, hogy emögött semmiféle engedély nincs, és abban az esetben, hogyha elmozdulnak a repjegyárak, vagy éppen a szállás már nem elérhető, akkor bizony a pénzünket már is a kukába dobtuk, hiszen az adott szolgáltató semmiféle vanyoni biztosítékkal nem bír, semmiféle kötelezettsége így már ugye nem keletkezik, amelyen keresztül visszaszerezhetnénk a pénzünket, úgyhogy mindenkit óvatosságra intek, hiszen tényleg a biztonságos megoldás az minden esetben az, hogyha egy utazási iroda bonyolítja le a szervezést.
2: Ez lehet, hogy nem jó kalibrált perspektíva, de hogy van olyan desztináció is, aminél azt mondaná, hogy ha oda utazik valaki, akkor jobban nézzen utána, hogy jó irodával utazik-e?
5: Hát a destinációhoz nem feltétlenül kapcsolnám, inkább a hihetetlen jónak tűnő ajánlathoz. Tehát sokszor előfordulnak egzotikus destinációkban, ha már mégis ki kellene emelnem valamit, akár mondjuk egy Seychelles vagy egy Dominika esetében, akár vagy egy Maldív, ahogy is említi. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy túlzottan kecsegtető az ajánlat. Tehát legyünk gyanakóak, hogyha valami túl jó, hogy igaz legyen.
2: Na jó, de hát ide meg van last minute, nem? Last minute.
5: Hát a last minute az megint más, mert ugye természetesen egy, amikor valamikor kifogunk egy nagyon jó árat, az nem jelenti azt mindenképpen, hogy csalás áldozatai vagyunk. Erre jó például ez a portál, amit a beszélgetésünk elején említettünk, hogy rákeressünk, hogy ez valóban létező vállalkozás, létező utazási iroda vagy szervező kínálja, és akkor bátran foglalhatjuk annak ellenére, hogy rendkívül kedvező az ár. Tehát ezért tartom fontosnak pont az ilyen jellegű portálnak a létrehozását.
2: De attól, hogy a portálon meggyőződünk arról, hogy létezik, meg bejegyzett, meg működik, attól az mennyiben garancia arra, hogy nem leszünk átverve, kötőjel minden nyáron van a hírekben, nem is egyszer olyan, hogy hát kint rekedtek utasok, mert tönkre ment egy utazási iroda. Na most ettől mi véd meg?
5: Mind a ketté is bontanám erre a válaszomat. Az egyik, hogy valóban attól függetlenül, hogy egy utazási iroda bejegyzett és működő, attól függetlenül nem arra van garanciánk, hogy ez az utazási iroda mit fog nekünk vállalni feltétlenül, hanem arra, hogy a pénzünk van biztonságban, illetve mi vagyunk biztonságban. Ugyanis minden ilyen szervezőnek, aki hivatalosan bejegyzett, van egy vagyoni biztosítéka, ami garantálja, hogyha kint van az utas bármely desztinációban, akkor onnan garantáltan akkor is haza fogják szállítani, akkor is végig tudja tölteni a nyaralását, ha az az utazás szervező az adott országban becsődöl. Tehát ezek a garanciák, ezek akkor is megvannak, hogyha az iroda csődöt jelent. Tehát nagyon fontos különbség az, hogyha valakinek a vállalkozása nem rendelkezik engedélyekkel, becsődöl, és azután nem tudják hazahozni az utasokat, meg van az a verzió, ami a legtöbb esetben szerencsére így van, hogy az utazás szervezőnek utazási irodának vannak mindenféle engedélyei, például biztosítéka arra, hogy abban az esetben, ha netán csődölne, akkor egész biztosan haza tudják hozni az utasokat.
2: Mit tegyen az az utas, aki már mondjuk befizetett, de hát utólag kiderül, hogy a cég gyanús, vagy valami nem stimmel a megvásárolt nyaralással kapcsolatban. Milyen lehetőségei vannak az ilyennek?
5: Hát én mindenképpen inkább elé mennék ennek a dolognak, akkor fizessünk, akkor foglaljunk, hogyha meggyőződtünk róla, hogy minden rendben van. Senkit nem szeretnék megijeszteni, mert az utazási irodák 95-99%-a teljesen rendben van és jól működik. Tehát alapból megbízhatunk az irodákban, de legyünk óvatosak, tehát hogyha, ahogy említettem, túl kedvező az ár, túl meglepően jó az ajánlat, akkor azért nézzünk szét, illetve tehát nagyon fontos, hogyha mégis úgy jártunk volna, hogy a pénzünket befizettük, de nem valósul meg az utazás, akkor természetesen jogorvoslattal kell élni, de ahogy említettem, erre azért sokkal kevésbé van esély, hogyha előtte ellenőrizzük az adott céget.
2: Mi a jellemző a mai utazás vásárlási trendekben? Még mindig dívik az, hogy valaki bemegy egy utazási irodába, amit én nem tudom, plázákba lehet látni, ugye a kirakatba felfüggesztve az egyes kirándulásoknak a kecsegtető kínálata, vagy például valaki interneten néz utána valaminek, vagy valaki megszervezi maga az egészet, megvéve a repjegyet, a transfert, a szállást, stb. Vagy, én nem tudom, vannak új formák, hogy például vannak egyének, akik utazás szervezést vállalnak, és hát nem engedéllyel, de hogy ilyen mondjuk akár ismerősi ajánláson keresztül tényleg ilyen megbízható renomét kiépítve. Mi az, ami jelenleg látni ma a piacon?
5: Ezek közül, amiket most elmondott mindegyik, de a legutóbbira hívnám fel a figyelmet, hogy ott legyünk óvatosak. Ugyanis, ahogy az előbb említettem, a biztosíték arra vonatkozóan, hogyha mi kijutazunk egy adott országba, az akkor él, hogyha az utazási irodának, utazás szervezőnek, ügynökségnek megvannak azok az engedélyei és biztos hátterei, amelyekre szükség van ehhez. Na most azok, akik ilyen ismerőse ajánlotta, hogy című mondatok, ezek nem feltétlenül működnek jól abban az esetben, ha netán valami probléma merül fel. Mindig azt gondolja az ember, hogy miért pont velem történne meg. Na de miért pont ne? Tehát tegyük fel, itt vagyunk a Kanári-szigeteken, valamelyiken legyen ez mondjuk Tenerife, és mondjuk törlik a gépünket, időjárási körülmények miatt, és nem tudunk hazajönni. Abban az esetben, hogyha ezt egy egyéni, valami ismerős ismerősével szerveztük meg, akkor semmiféle garanciánk nincs arra, hogy mi fog most történni. Ha egy utazási irodával megyünk, és törlik a járatunkat, és csak másnap jöhetünk mondjuk haza egy másik járattal, akkor az utazás szervező gondoskodni fog arról, hogy mi eljussunk egy szállodába, a szállodában tudjunk lenni, és ezért ne kelljen fizetnünk, és a másnapi gépen legyen meg a helyünk adott esetben, és haza tudjunk jönni. Abban az esetben viszont, hogyha törölték a járatot, amit csak egy ismerős ismerőse foglalt, akkor adott esetben visszakapjuk a pénzünket, amit mondjuk X forintért vagy euróért vásároltunk meg az adott légitársaságnál, az ismerős ismerősén keresztül, és már is bajban vagyunk, mert a következő napi járatra nem biztos, hogy lesz helyünk, a szállásunkat magunknak kell intéznünk, a transferünket a szállásra és vissza a repülőtérre magunknak kell intéznünk, tehát már is egy olyan helyzetbe kerülünk, ahol extra költségekkel fog nekünk ez járni, és még akár több száz eurót, vagy akár 1000 eurót is költhetünk pluszban, és erre semmiféle biztosíték nem lesz, és senki nem fogja ezt nekünk visszafizetni. Tehát mindenkit óva intenék attól, hogy be nem jelentett és engedélyekkel nem rendelkező utazás kínálóktól vásároljanak utazásokat, sokkal inkább az utazási irodákban, vagy ahogy ön is említette, online. Egyébként ez is abszolút működik. Tehát manapság nagyon gyakori, hogy az utasok bemennek az irodákba, illetve az is gyakori, hogy online elindítják a foglalásukat, és alapvetően az e-mail fiókjukban megkapják az utazáshoz szükséges részvételi jegyeket, és már is indulhatnak a vágyott nyaralásukra.
2: Egy új szlovák szakportál ellenőrizhetővé tenni az utazási irodákat, www.overseacestovku.sk. Nézzék meg, kedves hallgatóink, amennyiben kirándulni igyekeznek. A részletekről Kelemen Attillával, az Atlas Travel egyik képviselőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésükre állt.
5: Nagyon szívesen, és mindenkinek nagyon jó nyaralást kívánok idén is.
4: Pátria Rádió, Rozsnyó, FM 105,9.
2: Újabb nagy változások várnak az autóiskolákra. A parlament által elfogadott szabályok szerint a tanulóknak előbb az elméleti részt kell teljesíteniük, és sikeres elméleti vizsgát kell tenniük, csak ezután ülhetnek volán mögé a gyakorlati oktatáson. Emellett a B-kategóriás jogosítványhoz már megfelelő iskolai végzettséget is igazolni kell. A cél a biztonságosabb közlekedés, de kérdés az, hogy mindez mennyivel teszi hosszabbá, drágábbá és bonyolultabbá a jogosítványszerzést. A vonal Bandóbri Marián Dunaszerdeje autóiskola tulajdonos. Na most itt van ez ugye, hogy a jogosítványra jelentkezők sikeres teljesített elméleti vizsga nélkül nem ülhetnek volán mögé. Hát ez mennyire látja egy gyakorlatias lépésnek, vagy döntéshozatalnak ugye a parlamentben ülők részéről, illetve hát ezt érvelje meg kérem, hogy erre miért lehet szükség?
6: Én talán még visszalapoznák a múltba, körülbelül 70-es évektől, tehát a múlt századból működő rendszerrel dolgozunk, még per pillanat is, tehát miről is szólt az a rendszer, az azt jelenti, hogy elsősorban az a diák megtanulta 50%-ot abból a tananyagból, ami a teória kiképzést illeti, ahol az összesen 32 óra, most természetesen beszélünk a B csoportról, ez a leggyakoribb csoport. Tehát elvégezte a felit, utána kezdődött az a rész, amikor bejöttünk a szimulátorba, illetve a rutin és a tesztpálya, és mentünk ki a forgalomba. Sokszor megtörtént az, hogy az a diák, lehet, hogy nem volt neki ideje ilyen fölkészülni a kreszből is, tehát a 8-as törvényből, illetve a hirdetményből, úgy, ahogyan azt elvártuk volna, és szimuláltuk, illetve hát helyettesítenünk kellett a kiképzést, teória kiképzést ott a gyakorlatba, és erre egyszerűen már nincs idő a gyakorlatba ebbe a sűrű forgalomba, tehát, hogy ott vegyük át azt a részt, amit már annak a diáknak kellett volna tudnia.
2: Ez ugyan nincs benne ebben a hírben, de nekem vannak olyan információim, amit kérem igazoljon, vagy negáljon, hogyha esetleg falsak lennének, de hogy mondjuk a jogosítvány megszerzésének folyamata mindenféle adminisztrációval és magával a vizsgáig tartóan már, hogy ilyen fél évre terül szét a régebbi két hónap helyett, azért, mert olyan nagy a túljelentkezés, vagy olyan nagy tulajdonképpen a roham a jogosítvány megszerzéséért a fiatalok részéről? Ez így lenne?
6: Egyrészt igaz az, hogy tehát több lett a kliensek száma. Uh-huh. Azt, hogy ezt per pillanat megtámasztani csak is úgy tudom, és támogatni tudom ezt a gondolatot úgy, hogy egyszerűen többet kell tanulnunk. Többet kell foglalkoznunk, ahol a törvényel is és a tananyaggal is sűrűbb lett az a tananyag, és kicsit változott is az a tananyag, úgyhogy sok a szakkifejezés, amit nem tudom magyarázni, és erre időt kell szentelnünk.
2: És akkor ez hogy néz ki időben? Mennyi ideig tart az elméleti felkészülés, majd vizsgázás, és mennyi idő a gyakorlati része az egésznek?
6: Én saját magam, ez saját tapasztalat, az autóiskolában ezzel a rendszerrel már több éve dolgozok. Tapasztalat az, hogy körülbelül természetesen befolyásolja azt, tehát az időt azt is, hogy az az egyén, a diák milyen gyorsan tudja megtanulni, és milyen gyorsan tudja fölfogni azt a tananyagot, amit egyáltalán át szeretnénk neki adni, illetve amit tanítunk vele. Körülbelül 2,5 hónap az a idő, 3 hónap az a idő, amíg eltelik, tehát amíg foglalkozunk a teória kiképzéssel, úgy, mint említettem, 32 óra vár ott mi ránk, és utána kezdődik, most már a új rendszer szerint, a szeptember 1-től 2027-ben fog lépni, és rendszeresítve lesz. Tehát először elvégezzük ezt a teóriaórákat, tehát ez a 2,5-3 hónap, és utána kezdődik majd a gyakorlati rész, amelyik úgy szintén megint csak függ attól, hogy milyen gyakran fogunk járműbe ülni, mert ott pedig lenne 38 óra vezetés vár, tehát egy kicsit megkönnyebbítem, 19-szer találkozunk beleértve a szimulátort is a volán mögött. Függ újból attól is, milyen gyorsan tudja az egyén felfogni és megtanulni az adott anyagot.
2: Aztán itt van ez, ami hát még érdekesebbnek tűnik, mint az fölkészülési rész szétosztási szerkezet. Nevezetesen, hogy a személygépkocsira szóló vezetői engedélyt csak azok kaphatnak, akik rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel. Ebnek, vagy ebben milyen gyakorlati perspektívát látni?
6: A háttér természetesen az, hogy az az egyén megint egyszerűen fogalmaznák úgy, hogy tudjon írni és olvasni is. Legyen egyáltalán fölkészülve arra, hogy igen, ő neki egy alapfokon fog kelleni működnie, és föl fogja tudni dolgozni azt a tananyagot, értelmezni fogja azt a tananyagot, amit átadunk.
2: Dobri úr, hányszor találkoznak olyannal? Gondolom, hogy nagyon sok az alany, aki egyáltalán bemegy mondjuk önökhöz, de hányszor találkoznak olyannal, aki ön szerint ezek alapján, amit most mond, tulajdonképpen hát nem érdemelné meg azt a jogosítványt?
6: Egyszerűen itt már trükközni nem lehet, itt már trükk nincsen. Tehát itt bizonyítani a kölnöki ad egy a teória részben, tehát a vizsgán, a rendőrségen, ami ugye már, hát erről volt már szó, régebben beszéltünk róla, hogy tehát elektronikusan, számítógépen keresztül, és a gyakorlati része úgy szintén a rendőrök, vizsgáztató rendőrök szigorítottak, tehát szigorúan veszik ezt a vizsgát, és egyszerűen föl kell készülnünk erre a részre.
2: De akkor nincs ilyen, azt mondja. Tehát, hogy valaki, aki olyan, hogy... Mert ugye azzal érveli ezt az alapiskolai, minimális alapiskolai végzettséggel a rendelkezést, hogy hát, hogy valaki megértse ezeket legalább valamennyire, ezeket a folyamatokat, illetve az elméletet, de hogy nincs olyan, aki ez nem értené.
6: Egyszerűen ezt nem is lehet, mert hát föl kell neki fognia azt, hogy mit is értelmezett az adott törvény, illetve adott paragrafus és adott szó, és egyszerűen erre föl kell neki készülnie. Hogyha válaszolni szeretne, értelmezni szeretné ezt a dolgot, és válaszolni szeretne,

0: ott, amit aztán meg tudod könnyen csinálni.
1: Igen, hát ez, amiről az előbb is, ugye, vagy amit előbb is említettem, hogy föl kell annak a diáknak fogni azt, hogy és értelmezni azt, hogy miért is tanulja ezt. Nem tanulja csak azért, hogy most egy adott, a vizsga az egy adott pont, igen, tehát vegyük azt, hogy pont egy íbetűn, amikor tehát elvégzi, megkapja azt a jogosítványt, elvégzi azt a vizsgát. Más kérdés az, hogy és ez fontosabb szerintem, és ez a rendszer segítőkéz lesz, véleményem szerint ebben, hogy tudja gyakorlatban használni is azt a törvényt. Tehát ne csak bemagolja azt, hogy A, B, C és a többi, és utána teljesít, de föl is fogja, és fogja tudni használni a törvényt a volán mögött.
0: Az autóiskolák előtt új szabályok állnak. Szigorúbb elméleti felkészítés, vizsga még a vezetés előtt, és új feltételek a jelentkezőknek. A részletekről Dobri Mariannal, egy dunaszerdahelyi autóiskola tulajdonosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is, és kellemes napot továbbiakban.

0: aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Csütörtökön próbálkozik újra a parlament a rendkívüli ülés megnyitásával. A védelmi beruházások növelését készíti elő az Európai Unió. Biztató a mesterséges intelligencia által összeállított vakcina. Holnap marad a változékony idő, helyenként csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: Napzárta. Csenger Ferenccel.
1: Részletes híreink. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését Richard Takács földművelésügyi miniszter leváltásáról. A képviselők ismét nem voltak határozatképesek, ezért a következő kísérletre csütörtök reggel kerül sor. Az ellenzék szerint Takács veszélyezteti az uniós agrártámogatások felhasználását, a miniszter azonban visszautasítja a vádakat és politikai támadásnak nevezte a kezdeményezést. A szlovák parlament olyan törvénymódosítást tárgyal, amely javítaná a gyógyszerek hozzáférhetőségét és gyorsítaná támogatásukat, miközben az ellenzék a közkiadások növekedésének veszélyére figyelmeztet, Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A parlament második olvasatba utalta azt a törvénymódosítást, amelynek célja a gyógyszerek és az egészségügyi segédeszközök jobb hozzáférhetőségének biztosítása. A javaslat egyszerűsítené és gyorsítaná a gyógyszerek támogatási eljárását, növelné a generikus és a biológiailag hasonló készítmények elérhetőségét, valamint átláthatóbbá tenné az egyedi méltányossági alapon finanszírozott kezelések rendszerét. A módosítás emellett az uniós szabályozással való összhang megteremtését, a gyógyszerellátási láncok biztonságának erősítését és a gyógyszerhiányok megelőzését is szolgálja. Az ellenzéki KDH ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tervezett kockázatot jelenthet a közfinanszírozás számára. A párt szerint előfordulhat, hogy rendkívül drága, ám hatékonyságukban nem kellően bizonyított gyógyszerek is állami támogatáshoz jutnak. A kormánypárti egészségügyi miniszter Kamil Sáskó szerint a javaslat széles körű szakmai egyeztetések eredménye, és a várható többletköltségeket megfelelő ellenőrzési és kompenzációs mechanizmusok ellensúlyozhatják. Hangsúlyozta, a betegek számára biztosítani kell a korszerű kezelésekhez való hozzáférést.
1: A KDH szerint elszabadult a helyzet az egészségügyi díjak terén Szlovákiában. Az ellenzéki párt olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely megszüntetné a rejtett rendelői díjakat, például az időpontfoglalásért, SMS értesítésekért vagy recepciós szolgáltatásért kért összegeket. A javaslat szerint a hivatalos rendelési időben a betegellátás ingyenes lenne, a jogtalanul beszedett díjakat pedig az egészségbiztosítók térítenék vissza a pácienseknek. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák gazdaság előtt állnak kihívások, de az ország korán sincs olyan rossz helyzetben, mint azt az ellenzék állítja. A kormányfő azután nyilatkozott, hogy a kabinet tudomásul vette az ország versenyképességéről szóló jelentést, amely szerint Szlovákia az uniós rangsor alsó harmadában található. Az SZSZ szerint a dokumentum éppen azt bizonyítja, hogy a kormány gazdaságpolitikája nem tudja megállítani az ország lemaradását. A krasznahorkai vár felújításának közbeszerzési előkészítése várhatóan júniusban vagy júliusban fejeződik be, ezért a munkálatok befejezésének időpontja továbbra sem ismert. A kulturális minisztérium szerint a felső vár áll legközelebb a kivitelezés folytatásához, míg az alsó és középső vár esetében egy bírósági per nehezíti a munkát. A felújítás befejezéséhez még mintegy 17 millió euróra lesz szükség. Denisa Szaková gazdasági miniszter nem tartotta be a határidőt Szlovákia tulajdonrészeinek rendezésére a Szlovákiai Atomenergia Társaságban, amellyel teljes állami ellenőrzést kellett volna elérni az új atomerőmű projekt felett. A kormány ezért új határidőt szabott neki, mégpedig ez év július 10-éig. A tavaly szeptemberi kormányhatározat alapján eredetileg április végéig kellett volna biztosítani a tulajdonjogok rendezését. A társaságban lévő 100%-os részesedés szlovák állami kézbevételével biztosítani lehet az új atomerőmű építésére kijelölt telkek állami ellenőrzés alatt álló tulajdonjogait. Az ellenzéki pártok arra kérik az államfőt, hogy ne írja alá Peter Kmec és Miroslav Radačovský nagyköveti kinevezését Olaszországba és Ciprusra. A Progresszív Szlovákia, az SZSZ, a KDH, valamint a parlamenten kívüli demokraták szerint a jelöltek nem alkalmasak diplomáciai feladatokra, és kétségek merültek fel szakmai múltjuk miatt. Az ellenzék hangsúlyozza, hogy Olaszország és Ciprus kulcsfontosságú partnerek, ezért megbízható képviseletre van szükség. Az államfő hivatala közölte, a kinevezési folyamatot nem kommentálják annak lezárásáig. A külügyminiszter viszont túlzónak nevezte a kritikákat, és azt mondta, a jelölések minden formai feltételnek megfelelnek. Szijjámi ikrek születtek kedden a Pozsonyi Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A két kislánya medencéjüknél nőtt össze, tájékoztatott kedden Peter Bartony, a gyermekkórház igazgatója, Alexander Mayer, a Pozsonyi Egyetemi Kórház igazgatója, és további szakorvosok, akik részt vettek az ikerpár világra segítésében. Szlovákiában utoljára 2009-ben születtek szijjámi ikrek. A szakemberek szerint a szijjámi ikrek édesanyja gyorsan felépül, a két kicsi azonban nagyon sérülékeny lehet. A gyermekkórház igazgatója elmondta, mindkét kislánynak van saját szíve, tüdeje és veséi, de természetesen még számos kivizsgálás vár rájuk. Az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa ma megállapodott egy olyan jogszabálycsomagról, amely a következő 4 évben akár 800 milliárd eurónyi védelmi beruházás felgyorsítását szolgálja a ReArm Europe és a Readiness 2030 program keretében. További részletek Kis Balázstól.
3: A megállapodás célja, hogy az uniós tagállamok és a védelmi ipar gyorsabban és hatékonyabban reagálhassanak a növekvő biztonsági kihívásokra. Az intézkedések egyszerűsítik a védelmi projektek engedélyezését, a beszerzési eljárásokat és a védelmi termékek Európai Unión belüli szállítását. A megállapodás értelmében a védelmi beruházások engedélyezéséről legfeljebb 42 munkanapon belül kell dönteni, kivételes esetekben pedig a határidő összesen 60 nappal meghosszabbítható. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy egyablakos ügyintézési rendszereket hozzanak létre, és támogassák a kis- és középvállalkozások bekapcsolódását. Az új szabályok megkönnyítik a határokon átnyúló együttműködést és a közös védelmi beszerzéseket is. Emellett egyszerűsítik az Európai Védelmi Alap működését, és több pénzügyi támogatást biztosítanak azoknak a projekteknek, amelyekben kis- és középvállalkozások vesznek részt. A megállapodás része az is, hogy az Ukrajnában végzett védelmi tesztelések költségei ezen túl finanszírozhatók lesznek az Európai Védelmi Alapból. Az Európai Parlament és a tagállamok szerint sürgősen növelni kell Európa védelmi kapacitásait és ipari önállóságát. A most elfogadott megállapodás azonban csak akkor lép hatályba, ha azt mindkét uniós intézmény hivatalosan is jóvá hagyja.
1: Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak a módosított helyreállítási tervet, amelynek célja a korábban befagyasztott uniós források lehívása. A tervek szerint az ország összesen 16,4 milliárd euróhoz juthatna, amennyiben teljesíti a jogállamisággal és a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatos feltételeket. A felülvizsgált program energetikai, közlekedési, lakhatási és kisvállalkozási beruházásokat is tartalmaz. Legalább 12 ember meghalt, 9-en pedig megsérültek egy keddi fegyveres támadásban Johannesburg egyik keleti elővárosában. A dél-afrikai rendőrség szerint több mint 10 támadó érkezett egy kis busszal, majd tüzet nyitott egy informális telep lakóira. Az elkövetők elmenekültek, a hatóságok nagy erőkkel keresik őket. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, de felmerült, hogy az illegális aranybányászathoz kapcsolódó bűnbandák közötti leszámolás állhat a háttérben. Az ausztrál hatóságok további 19 vádpontot emeltek a 24 éves Navid Akram ellen a Sydney Bondi Beach-en történt tavaly decemberi lövöldözéssel kapcsolatban. A férfit korábban már több mint 50 bűncselekménnyel vádolták, köztük gyilkossággal és emberölési szándékkal elkövetett súlyos testi sértésért. Az új vádpontok többek között szándékos lövöldözésre, fegyverhasználatra, a letartóztatás elkerülése érdekében, valamint súlyos testi sértés okozására vonatkoztak. A tragikus támadásban 15 ember halt meg, és több tucatnyian megsérültek. Az incidens antiszemita indíttatású volt, és országos vizsgálatot indítottak a társadalmi feszültségek és az antiszemitizmus ügyében. Moszkvában két fiatalkorút vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el egy gépkocsiban. Az orosz biztonsági szolgálat szerint ismeretlen személyek vették rá őket a cselekményre. A robbanás egy kutatóintézeti alkalmazott autójában történt, de személysérülés nem történt. Az ügyet emberölési kísérletként és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményként vizsgálják. A Cambridge Egyetem kutatói mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettek ki egy új vakcinát, amelyet most először teszteltek embereken. A cél egy olyan oltóanyag létrehozása, amely nem csak a jelenlegi koronavírus változatok, hanem a jövőben felbukkanó rokonvírusok ellen is védelmet nyújthat. Az első eredmények biztatóak, a vakcina enyhe immunválaszt váltott ki. A kutatók szerint azonban további vizsgálatok szükségesek a hatékonyság és a tartós védelem igazolására. Az orosz űrügynökség a Roscosmos közlése szerint 2027 nyaráig további két Soyuz 5 hordozó rakétát építenek és indítanak útnak. A Soyuz 5 első tesztindítására 2026. április 30-án került sor a Bajkonuri űrközpontból. Az indítást sikeresnek minősítették, ugyanakkor a begyűjtött adatok alapján további fejlesztéseket hajtanak végre a következő rakétákon. A Soyuz 5 az Irtyisz nevű fejlesztési program része, és a tervek szerint a korábbi Zenit rakétákat váltja fel. Az új hordozóeszköz a jövőben az orosz űrprogram egyik fő rakétája lehet a Föld körüli pályára irányuló küldetésekben. A projekt Kazahsztánnal együttműködésben valósul meg a Bajterek program keretében.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: Cibor Norbert marad az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat vezetőedzője, aki tavasszal a bajnokság hajrájában vette át a kiesőjelölt KFC irányítását. Védencei végül megnyerték az osztályozót, és kiharcolták a bennmaradást. Az új idényben már a felújított komáromi stadionban fogadhatják ellenfeleiket a lilák. Július 25-én kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 2026-2027-es kiírása. A nyitófordulóban a címvédő Slovan az újonc besztercebányai csapat otthonában lép pályára, a dunaszerdehelyiek Rózsahegyre, a komáromiak Trencsén belátogatnak. A kupagyőztes zsolnaiak a kassaiakat fogadják. Az őszi idény december 13-án ér véget. Az egész magyar labdarúgás pénzügyi mértéke mintegy 150 milliárd forint évente, ami Vági Márton MLS főtitkár szerint elég az építkezésre, nem kell több pénz a rendszerbe. Thomas Tuchel, az angol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, csapata nem tartozik az esélyesek közé, a holnap este kezdődő világbajnokságon, ettől függetlenül jó formában készül a rajtra, és álmodhat arról, hogy a végén magasba emeli a győztesnek járó trófeát. A világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó válogatott 3-0-ra nyert Izland ellen. Fucsovics Márton 3-6-7-6-7-6-ra legyőzte a lengyel Hubert Hurkacsot a Hertogenbosi tenisztorna nyitófordulójában. A Caroline 5-3-ra nyert a Las Vegas otthonában a jégkorong NHL Stanley Kupa döntőjének negyedik mérkőzésén, így 2-2-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
4: Időjárás.
1: Éjszaka több helyen várható eső, zivatar, 13 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a változékony idő, helyenként csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Ez volt a Napzárta. Híreket legközelebb holnap 6 órakor a reggeliben hallhatnak itt a Pátria Rádióban, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván szép estét, viszont hallásra!

0: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a szlovák rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.